létsz a szív elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató, így szól a varázs.

a 2000-es évekből. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: 12-e ugyanis vasárnapra esik, és a csúszás elkerülése érdekében előrehozták az időpontot. Így a bankszámlákra két nappal korábban, tehát 10-én pénteken érkezik meg a pénz, közölte az Államkincstár. Azoknál, akik postán kérik a nyugdíjukat, nem változik a kézbesítés rendje. A magas feszültség okozta égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Fontos, hogy a szülők beszéljenek a gyerekeikkel a veszélyekről. Fél év alatt 3, az elmúlt 5 évben pedig 11 olyan sérültet, 11-17 éves fiúkat kezeltek az intézményben, akik magas feszültség miatt szenvedtek súlyos balesetet. A fiatalok vasúti szerelvény tetejére vagy villanyoszlopra másztak és szereztek életveszélyes maradandó sérüléseket. Veszélyben a kőrisfák, megjelent idehaza a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt június végén Beregsurány térségében azonosították. Eddig sem nálunk, sem az egész Európai Unióban nem találtak ilyen bogarat. Az Ázsiából származó invazív faj komoly növényegészségügyi, természetvédelmi és erdőgazdálkodási kockázatot jelent, tömeges kőrispusztulást is okozhat. A NÉBIH fokozott ellenőrzést rendelt el, és kéri, hogy aki romló állapotú kőrist lát, illetve felismeri a rovart, azonnal jelezze. Folytatódik a Ne bánts világ, láss, hallj, érts országos iskolai programsorozat. Ennek célja, hogy színházi és drámapedagógiai prevenciós előadások, foglalkozások segítségével erősítse a diákok mentális és fizikai egészségét. A Déri Né program előadó művészeti és civil szervezetek, illetve alkotók jelentkezését várja. A pilot időszakban 40 prevenciós téma valósult meg, az előadások több mint 10 000 diákhoz jutottak el országszerte. Az óceán felejtett több 10 000 eurós festményt adott vissza egy spanyol turista. Az alkotásra Sevillában bukkant, nem gondolta, hogy eredeti, a kerete tetszett meg neki. Amikor meglátta, hogy keresik a festményt, egyből értesítette a rendőrséget. A képet tulajdonosai a garázs bejáratnál hagyták véletlenül. Változóan felhős idő lesz, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, később nyugat felől felszakadozik a felhőzet, délelőtt még kevesebb, délután már nagyobb számban alakul ki zápor, zivatar, főként a keleti tájakon felhőszakadás is lehet. A Dunántúlon és északkeleten erős, néhol viharos lesz a szél, már nem kell forróságra számítani, 26 és 31 fok között alakul a csúcshőmérséklet, péntekre sok napsütést és élénk szelet ígérnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos. Az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága. Fene se kérte, hogy bújjon ágyba. Hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Korábban utalják a nyugdíjat júliusban, idén is népszerűsítik a halfogyasztást.

0: 36-37 fokot mutattak a hőmérők. A megszokottnál korábban utalják ebben a hónapban a nyugdíjakat, július 12 ugyanis vasárnapra esik, és a csúszás elkerülése érdekében előre hozták az időpontot, így a bankszámlákra két nappal korábban, tehát 10-én pénteken érkezik meg a pénz, közölte az államkincstár. Azoknál, akik postán kérik a nyugdíjukat, nem változik a kézbesítés rendje. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tiszató térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
1: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak el.
0: Idén is lesz halászlé fesztivál Tiszacsegén, az eseményt most szombaton tartják. 6000 adag halászlevet főznek 20 óriási bográcsban, és sült halat is készítenek, többek között keszeget és kárászt. A rendezvény fő célja ezúttal is a halfogyasztás népszerűsítése. Emellett egésznapos kulturális és gyermekprogramokkal, kirakodó vásárral is készülnek a szervezők a Tiszaparton. A Tiszacsegei halászlé fesztivált 18. alkalommal rendezik meg. Végre fellélegezhetünk, ma már 30 fok körül lesznek a maximumok. A napsütés mellett helyenként lehetnek majd frissítő záporok, zivatarok is. Holnap aztán egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad majd szeles az idő. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20, délután 26 és 32 fok között várható. Szombaton szeles, napos felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Hasonló időt tartogat a vasárnap is.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az Útinform-tól tudjuk, hogy a 7-es főúton a vihar miatt a Zalokomár és Nagykanizsa közötti szakaszon levelek és faágak kerültek az útra. Vezessenek figyelmesen. Közben az M1-es autópályán a 48-as kilométernél a határ felé vezető oldalon lezárták a Szárliget csomópontot, így ott sem le, sem pedig felhajtani nem lehet. A kijelölt terelőutat sárga táblák jelzik. Végül az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 6 óra és 8 perc, jó reggelt! Úristen, az Évinek nincs tévéje! Jó reggelt mindenkinek! Itt a szignál előtt, szignál alatt ezt vitattuk meg, és csodálkoztunk rá.
1: Igen, feljött egy sztorival, hogy a Netflixen valami, mit látott, hogy a Netflix, és akkor mondom, hogy nem lövöm le, mert én már láttam, nézd meg azt, hogy nincs Netflixem. És akkor mondom, összedobjunk rá itt a srácokkal, és erre kiderült, hogy még tévéje sincs, nem, hogy Netflix.
0: Tehát, én mondtam, hogy Pásztor Annának vettem utoljára tévét, tehát hogy nincs, de mondta, hogy ne vegyek.
1: Ugye? Lezárt a tévébolt, erre gondolsz?
0: Hogy nem lezárt az én költekezésem, az zárt le. Jó reggelt, Évi!
2: Jó reggelt mindenkinek!
0: Gyuri, jó reggelt!
1: Szevasztok!
0: Anett, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
0: Te párduc! Wow! Mire készülsz? Mikor?
2: Hát semmire, pont ezt mondtam reggel a Gyurinak, hogy ezt nem kellett vasalnom, és ez volt csak...
0: Leopárdos, spagettipántos ruha van Anetten, minden igen. Látszik.
2: Hát azért remélem, hogy minden nem, de...
0: Hát azt sose lehet tudni, az rajtad most egy festés, vagy a testednek egy átlátszó
2: igaz.
0: Része.
2: Igen, igen, igen, igen. De ez...
1: Az Ászári Jane.
2: Igen.
1: Jó, tényleg divat egyébként, nagyon megy most ez a párdusz minta, úgyhogy menjünk.
2: Hát de remélem, hogy még idén megy, mert most
1: már... nem veszed le már ezen a nyáron?
2: Most már ezen a nyáron rajtam marad. Ennyire vad.
0: Szóval visszatérve, hogy tényleg nincs tévékészüléked?
3: Nincsen.
0: De milyen okból? Tehát, hogy oké, nem túl izgalmasak a tévéműsorok, de azért van egy csomó külföldi, meg ahogy a Gyuriék mondják, Netflix, ilyesmi, az tud szórakoztató lenni.
3: Hát amikor ide kiköltöztem Túróspatakra, akkor úgy döntöttem, hogy nincs, nem lesz.
0: Ez egy döntés.
3: Ez egy döntés kérdése volt, hogy ne menjen el az időm az aljjal, mert azért költöztem ki, mert zavar a zaj, zavar az élet, és a csendbe nem akartam azért. Menni.
0: Engem zavar a főváros lepusztultsága zavar. Engem, én ezért költöztem ki.
1: Igen, de az Évi, ahogy most már megismertem, ő fokról fokra ment el az emberek közül. Tehát először kiment az erdőbe, aztán teljesen az embereket is leszigetelte maga körül. Tehát tényleg, mint egy kis Maugli.
0: Ha lenne tévéd, akkor ismered azt a sorozatot, a BBC-n megy, hogy a vademberek Benfoglal.
1: Igen, milyen jó!
0: Én imádom. A vademberek Benfoglal a legnagyobb.
1: És egy idő után azt kívánnád, hogy veled is forgassanak.
0: Ezt akarom igen. mondani. Utóbb megérkezik Ben hozzád is. Tehát ez arról szól, emberek, akik a civil társadalomból valahogy kicsekkoltak, és valahol vagy a vadonban, tehát egy nagyon-nagyon magányos életet folytatnak, ezt valakik teszik párban, valaki teljesen magányosan, valaki teljesen kőkorszaki szinten, van, aki épít magának gyönyörű szép gerendeházat, és még internetje is van valahol a kanadai erdő közepén, de hogy nagyon-nagyon különböző emberek. Tényleg csodálatos emberek egyébként. Van, aki Etiópiában van egy idős nő, aki tanárnő volt, és angol, és van, aki nem tudom, Ausztráliában, a dzsungelben. Tehát, hogy mindenféle van, és ez a manus megy, és felkeresi őket, ők elmondják az életüket, egy hetet ott van velük,
3: igen.
0: És segít abban, amiben kell, és közben beszélgetnek. És aztán évekkel később visszamegy, és lecsekolja, hogy hogy van. Az illető.
3: És jól vannak.
0: Hát, többnyire jól vannak, hát jól van az a náci ikerpár, ilyen 90 évesek azért megbocsátható a náci, és Amerikában. És azt hiszem, hogy őket még mindig le akarja valaki lőni, de lehet, hogy már, én nem tudom, hogy 90 évesek, ki akarja még lelőni őt.
1: Tehát, hát aki dühös volt rájuk egész életükben valószínűleg.
0: De hát az is 90 felett van, lehet, hogy nem is él.
1: Ja, lehet.
0: Na mindegy, szóval, hogy nagyon-nagyon izgalmas történetek vannak, és akkor egyszer csak, amikor majd jön Ben Fogeltől a távirat hozzád, Túróspatakra, hogy a BBC-től írok, Ben vagyok, és hallottam.
3: Hogy nincs tévéd.
0: Nincs tévéd.
3: Hát szerintem ezért nem fog jönni.
1: Ott töltedik egy hetet Túróspatakon, ezt írja majd. Mert mi azért fel tudjuk vele venni a kapcsolatot, ha úgy van.
0: Ben Fogellal?
1: Be tudjuk ajánlani az Évit.
3: Minek? Nem, azért, mert nincs tévé, azért annyira nem csodálatos ez az...
0: Tehát... Van valami szerb élsportoló is, aki valahol az erdőben él, és úgy kellett elkapnia. Tehát, hogy van ilyen is. Van Magyarországon élő házaspár brit,
3: igen.
0: Akik valami faluban, de tényleg egy olyan faluban, ahol még busszal se akarok átmenni. Na, egy olyanban vettek egy házat 3 forintért, és akkor ott élnek, és sárból főznek kávét.
3: De jó. Na, nekem ez például tetszik. Na, ez a brit pár tetszik.
0: Ben Fogel. Vademberek Ben Fogel.
3: Ne írjatok még neki, jó?
0: Risto Éva. Olimpiai bajnok, és most Túróspatakon tévé nélkül. Ezért.
3: Nem tudom, miért öndöbben
1: ez. Mekkora büszkeség lesz, ha forgat vele.
0: Hát én nagyon büszke leszek.
3: Hogy megnézheted. Igen. És majd elmondod, milyen voltam. Mert te láttad.
0: Na, nézzük az SMS-eket. Szia, Főni, egy új hallgató kapható egy haját. Hát értem, hogy mondani akar az új hallgató, kapható egy hajat. Tomikám, kapható egy hajat. Tessék.
4: Hájjá.
0: Amennyiben te vagy az. Jó reggelt, a beígért vihar jött, látott és aratott itt a Kisalföldön. 10-15 fokkal hűvösebb, kicsit felélegzett a természet viharnak. Még nem örültünk ennyire. Vihar nálam nem volt, nálatok volt?
3: Vihar olyan nagy nem volt, de nagy esőzés volt, szia, tehát villámlás nem volt.
0: Nekem még eső sem volt nagyon. Volt egy picike, talán, de szél is olyan épp, hogy ugye elindult, és aztán mégse, de olvasom, meg hallom, hogy máshol igen.
1: Szél volt, nálam is szél volt, de eső egy csepp sem. És aztán azt gondoltam, hogy majd éjjel jön, és most ahogy reggel elindultam, láttam, hogy éjjel sem volt.
0: Megint nem volt semmi.
2: Nem, a 13. kerület is abszolút megúszta.
0: Az oké, okay, de most te vagy a nagy hírmondók, mondd, hol volt?
2: A Szombathely környékén, a Dunántúlon.
0: Tehát a nyugaton.
2: Igen, igen, igen, abszolút. Meg a keleti ország részben is voltak
3: viharok. Igen, Debrecen környékén. Így van.
0: Ott is. Uh-huh. Kalimira Kirje Prezvestis, egy gyors bejelentkezés a csodálatos Görögországból. Tegnap szabadnapot tartottunk a napok óta tartó gyenge kapás miatt. Cserébe a helyi halászokkal mentem melózni. Mi a 40 fokban nem kis mutatvány. De megtanultam hálót vetni, húzni, polipot pucolni, és hányást visszatartani a bebüdösödött tartó rekeszek takarítása közben. Ma pihenés, holnap kihajózunk újra a McLaren-es.
2: Hát szerintem gondolja át.
0: Én bírom ezt, én bírom. Ennek van egy romantikája.
2: Mi a romantikája?
0: Egy halásszal kimenni, és halászni, és izé.
3: De a borzasztó szagok vannak.
0: Tehát, jó, te nem eszed, te egy hegsütőd mellett is elokádod magad.
3: Igen. Én az ilyen nagy boltokban is elhányom magam, hogyha
0: na, én a halszakot szeretem, nyilván nem ez, de hát a McLaren-esnek. Hát gyerekek, táj halszószt azon gyakoroljatok. Táj halszósz, ugye az a főzésnek egy elengedhetetlen, de a lényeg az, hogy az rothasztott halból van. Sőt, és sós és sötét, ilyen szója szósz színe van, picit világosabb. És hogyha így beleszagolsz, akkor az tényleg olyan, mintha valakinek a segít így széthúznád, és beleszagolnál jó mélyen. De ha benne van a kajában, isteni.
1: Meghúztad a kedvem az ázsiai kajához.
0: Ezt csak mondom, ez nem neked való.
1: Jó,
0: de így lehet, csak mondom a McLaren-es, meg a többi halásznak, hogy így szoktathatod magad a rohadt halhoz.
3: És ezt ezi valaki?
0: Én nagyon, igen. Ja,
3: te jó,
1: és egyébként van mindenben, tehát a tájtésztáktól elkezdve mindenféle
0: van.
1: Hát csak ilyen ízlésesen adagol, vagy ne érezd ki ezt a
0: szagot. Egy pár csöppet raksz. Egy pár csöppet raksz bele, és fantasztikus, hogy milyen umamis aromát ad a kajának. A Gyuri is, hát rengeteg halszószos kaját evett.
1: Ez így van.
0: Csak töményben nem jó.
1: Igen. De hogyha egy kicsit eltúlzod, kicsit túladagolod, akkor jön az a bizonyos szag, tehát akkor nincs mese.
0: Morgan Zinyó, a hazánkban élő szenegáli kisebbség nevében kikérem magamnak, nem volt 11-es. A vonal előtt történt a karambolás. Teljesen ki vagyok agyilag. Mi jöhet még? Pitafuti. Pitafuti, gondolom, hogy valamelyik tegnapi meccsre, de nem tudom most, én nem láttam.
3: Én sem láttam a
0: mérkőzést. Szenegál kivel játszott?
3: Szenegál Belgium ellen játszott, és Belgium 3-2-re nyert.
0: Ó, oh, oké.
3: Okay. Hosszabbítás után.
0: Kipukkadt a kupola, üzeni valaki. Szép reggelt, ülök a vízparton, és várom a 40 éve a rádiózás fenegyerekének a megszólalását. A technikának köszönhetően a világ bármely részén hallható vagy főni, üzeni a finn fuvaros. Hello, finn fuvaros. Jó reggelt a tankcsapdás, Pityu. És itt egy panasz, nem ránk. Na. Június elején az ügyfél kapun keresztül online igényeltem egy új EU tajkártyát, mert július 3-án lejár. Pont a nyaralás kezdetén. Erre tegnap térti vevényes papírlevélben, hogy nem lehet, amíg a régi érvényes. Vagyis pont a nyaralása nem lesz kártyám. És ezt digitálisan kérve is papíron 3 hét után sikerült megtudnom. Úgyhogy holnap indulás napján irány az ügyfélszolgálat, a feleségemmel kettesben, mert az ő kártyája is ugyanígy járt. De szemetek! De gondolj bele, hogy előrelátó, gondoskodó, gondolkodó ügyférről van itt szó, elmenne nyaralni, véletlenül egy évben egyszer külföldre, tudjuk, hogy van az EU tajkártya, ami egyébként nagyon hasznos sok országban, és látja, hogy le fog járni, előre gondolkodik, júni elején kéri, ahogy kell papír, 3 hétig ülnek rajta, melyik rohadt hivatal ez?
3: Szerintem...
0: Szégyeljék magukat, melyik?
3: Ez kormányablak, nem? Amiben minden van.
0: Kormányablak?
3: Hát a kormányablakban csináljuk a hivatalos papírjainkat.
0: De a kormányablak annyi helyen van.
1: Ez rengeteg, ez külön mindenféle kerületekben csomó.
3: Igen. Igen. És akkor az összefog egy rengeteg mindent, tehát az autótól kezdve a forgalmin át, a személyigazolványon át, mindent náluk csinálunk.
0: És akkor 3 hétig ülnek rajta, hogy kapjon egy választ, hogy nem lehet?
3: Biztos nem dolgoznak annyian a kormányablakban sem, mint amennyi...
0: Ez nem megy. Tehát ezért van az, hogy tudod, amikor adófizető állampolgárnak tartod magad, és nem kapsz vissza semmit, csak adod a pénzt. Ez a baj. Tehát, hogy ebben az országban nem kapsz semmit az adódért. Semmit.
3: Én arra lennék kíváncsi, hogy ha például applikáción elküldök valamit, ahhoz miért kell tértivevényesen visszaküldeni? Tehát nem azért küldöm el.
1: Azért lenne az applikáció.
3: Azért van az applikáció, nem, hogy oda feltölti és látom, és akkor nem kell most már a postát használni.
0: Mert aki az applikációt legyártotta, az megint egy valak pénzt keresett ezen. Valószínűleg az is túl volt árazva, valószínűleg az applikáció is egy óriási találmány, és valaki hihetetlen jól egy EU kártyával a zsebében jachtozik valahol az Adrián, és ez a szerencsétlen ember meg nem tud elmenni úgy, hogy be legyen biztosítva. Én azt javaslom neked, hogy ettől függetlenül ez az EU-ban alapellátásra jó, de egyszerűen váltsál ki egy betegbiztosítást arra az időszakra. Nem olyan drága. Tényleg pár ezer forint egy főre.
3: Jobban jársz, mint hogyha utána történik valami, és így azt kell kifizetned.
0: Így van. Jó, időjárás jelentés Anettől. Azt mondja ő, hogy végre búcsút intünk a 40 foknak, ma már 30 fok körül lesznek a maximumok, a napsütés mellett helyenként lehetnek majd frissítő záporok és zivatarok is. Nagyjából ilyen időnk lesz vasárnapig. Otto és Marcián névnap van ma.
3: Majdnem marcipán. Láttátok? Csak a P hiányzik.
0: Neked csak a P hiányzik.
3: Na, menjünk.
0: Marcián. Nekem azt hittem olyan, mint egy vegyjel a periódusos rendszerből. Marcián. Na mindegy. Mi lenne a vegyjel? MR vagy MC?
2: MC.
0: Ma van a sportújságírók napja. Évi! Hát csak egyet ismerek, és az te vagy.
3: Köszönöm.
0: Még az vagy? Vagy amikor elhatar az épületet.
3: Még az vagyok, de lassan nem leszek az.
0: De igen, van egy hivatalos valami, kapsz egy igazolványt, egy nyakbalkasztót? Vagy mint az FBI-osok, egy ilyen plakettet?
3: Igen. Hát
0: sportújságíró vagyok?
3: Igen.
0: És akkor... bemehetsz minden sportcsarnokba?
3: Nem, sehova nem.
1: Álljanak félre, sportújságíró vagyok.
0: Hát régen ez volt. Csináltattál magadnak egy újságíró igazolványt, és elmentél a Gumbi Dance Band koncertre a kis stadionba.
2: És írtál három sort utána róla, és...
0: Vagy írtál, vagy nem írtál, de azon, hogy sajtó vagy, téged beengedtek. Ma már hál' Istennek nincs ilyen.
1: Ja. Bemenni, innen átveszem a meccset, engedjenek.
0: Kávé, igen. Hát amikor kalámból sétál a telkeden egy ilyen balonkabátos öreg hülye, és azon mondom, mit keresi, széttapossa a kardvilágaimat. Galambó vagyok a Los Angeles-i rendőrség, és akkor rögtön írtam, az igazolvány mindent megold. Neked van ilyen sportújságíró igazolvány?
3: Van, de semmire nem.
0: És ezt kiállította ki?
3: Hát nem tudom, ott a sportújságírók, Szőlősi György és a többiek.
0: Ő ki?
3: Ő ki? A Sportújságírók Szövetségének elnöke.
0: Jaj, van ilyen szövetség.
3: De ma van például a elnök választás, vagy újra.
0: El ne menj.
3: Nem tudok elmenni, hát itt vagyok. Egyrészt, másrészt a vezetőséggel beszélgettünk, úgyhogy nem érek rá
0: el. Jó. 90 éves lenne ma Hofi Géza.
3: Na, ez viszont nagy dolog.
0: Isten nyugosztalja drága Gézát, és innen ölelem drága feleségét, Ildit, és a legnagyobb. Hofi Géza a legnagyobb. És én megdöbbentem, és nem tudom, hogy igaz-e, hogy a köztévében nem lehetett az elmúlt években Hofi Géza bármit leadni. Hát ez igaz? Ez az újságban olvastam most. Ez lehet?
2: Hát nem láttunk. Nem volt.
0: Nem láttunk, mert nem néztünk köztévét. De amúgy tilos volt? Ez a kérdés?
3: Szerintem nem.
0: Hofi Géza tilos volt?
3: Nem volt tilos, de tudjátok, volt olyan része a rendszernek, hogy van, amit ne csinálj. Mert nem biztos, hogy
0: de
3: jó.
0: De Hofi Géza?
3: Hát ezek szerint ő is köztük volt.
0: Mindenki ismeri Hofi Gézának, meg ismerik, tudjuk azt, hogy az a rendszer, az kvázi ő tűrte, meg Kádár nagyon szerette, meg innen, de hát elnézés, nála nagyobb stand-upos nem volt Magyarországon.
3: Hát mindenki gondom tartott
0: attól. És akkor abban a rendszerben minden magyar örült annak, hogy Hofi Géza volt,
3: igen.
0: És hogy engedték Hofi Gézát.
1: De még azok is örültek, akiket egyébként parodizált. Nem?
0: Még azok is örültek, még Kádár is röhögött állítólag. De nem az a lényeg, ugye most azzal csesztetik Hofit, hogy ő összejátszott a rendszerrel. Aha. És
3: hát de összejátszott.
0: Szórakoztatott. És olyanokat mondott a színpadon, amit más nem mert mondani.
3: És ahhoz, hogy életben maradjon valamennyit, össze kellett játszani. Gondolj bele.
0: És ő azért egy nagyon nagy renitens voltám. Csak mondom. Akkor is. Na mindegy. Szóval Isten nyugosztalja Gézát. Aztán Pataki Attila 75 éves ma, 36 éves Margot Robbie és 40 éves Lindsay Lohan. Na, itt most a Gyurival, hogyha elmennénk csajozni a Margot Robbie Lindsay Lohan partira,
1: aha,
0: hát melyikre hajtanánk?
1: Hát, hát ezt most beszéljük meg, hogy ki, melyik jön ki. Aha, választhatok először? Uh-huh. Akkor a Margot Robbie.
0: Menj a fa. Jó, menjünk tovább. 50 éves Lisztes Krisztián.
1: Azért ismerjük a Lindsay Lohan múltját azért. Na.
0: 50 éves Lisztes Krisztián, menj arra a partira.
1: Elmenjünk egy bulira a Lisztes Krisztián.
3: Majd én elviszem a Krisztián.
0: 1998-ban ezen a napon történt az Aranykéz utcai robbantás. A pokolgépes merénylet a magyar alvilági leszámolások egyik legsúlyosabb esete volt. Négyen haltak meg, köztük Boros Tamás. 89 éve ezen a napon tűnt el a csendes óceán fölött Amelia Earhart, amerikai pilótanő gépe. Ugye körbe akarta repülni a földet, és gyakorlatilag nem lehet tudni, hol tűnt el. Tehát erről
1: azóta sincs semmi.
0: Semmi nyoma nincsen. Mindenféle legenda van, ez is leszállt valós, egy szigeten élt még jó sokáig. Persze. Tól minden van.
1: Azon a szigeten, ahol a Jacko, meg az Elvis, meg ez, igen, igen.
0: De hogy nem találták a repülőgépének, nem találták semmilyen darabját soha.
3: Jó, hát azért nagy a csendes óceán.
0: Az igaz. Jó, ezek vannak Gyuri időjárás jelentése. Egerrel kezdődik, 21 fokos, 27 lesz Eger, és esős. Szolnokon 22 van, 28 lesz, és esős. Calgary 10 fokos, 20 lesz a csúcs esővel. Kaposvár 23, most 28 lesz csak, és eső. Budapest 22 fokos, 28 lesz nálunk is, és eső. Mikor jön ez eső?
1: Hát legalábbis mindenhova írják, hogy lehet rá számítani. Aztán tegnap tényleg egész Budapestre is vártuk, és nem történt nagyon semmi. Igen. Szóval, hogy ez a kalkuláljuk be, hogy eshet, és reméljük, hogy fog.
0: Hmm. Itt írják, basszus, az összes Ben Fogel részt látta, amiket említettél Lacabiáról. Hát Ben Fogel, meg a Dombi TV-vel nem is tudtuk, hogy nekünk van egy közösünk, az Élet a fagypont alatt.
1: Ó, igen.
3: Na, azt viszont szerettem régen, mikor volt tévém.
0: És azt imádjuk mind a kezdeni. Ilyen perverzek, hogy ezeket nézzük. És tehát, tudod, hogy nem X-faktort, meg ilyeneket, hanem Élet a fagypont alatt.
3: És tudod, hogy kell a rénszarvast elkapni? Vagy lelőni? Vagy behívni? Hogy legyen hát, élelmed?
0: Hát ilyen szarvat kell hordanod a bokorban.
3: Nagyon jó, igen, vagy láttam. Én is így tudom. Ezt szoktam csinálni én is otthon.
1: Hát jön a rénszarvas.
3: Persze.
0: Na jó, gyerekek, egy-két komoly tévával foglalkozzunk. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok a hegymászással. Hegymászós témánk lesz. És nagyon-nagyon furcsa, egy cikket láttunk arról, hogy 30 év után egy hegymászót, aki 1996-ban meghalt hegymászás közben a Himalájában, ugye ilyen van sajnos, 30 év után azonosították be, hogy ki az, és hozzák haza. És elkezdtünk azon gondolkodni, hogy tényleg, hát ugye nekünk is két hegymászónk oda veszett, ugye
3: Erős Zsolt
0: és
3: Suhajda Szilárd.
0: Suhajda Szilárd, pontosan, köszönöm. És az valahogy olyan természetes, hogy ezeket ott hagyják. És ott van fönn a helyen.
1: Hát igen, mert az ember már a híradásokból is hallja, nyilván ezek a dolgok kapcsán is, hogy olyan körülmények vannak ott, hogy nem tudnak vele mit kezdeni. Tehát ez nagy, és el is tudod képzelni. Hogy ez
0: igen, és tehát egy nagyon-nagyon nehéz művelet lenne onnan akár egy holttestet is lehozni. Ezért ezek ott vannak, be vannak fagyva, stb. Olyannyira, gyerekek, ez olyan ijesztő, Évi nekem mutatott tegnap ilyen hegymászó videókat, hogy rendesen, mi ezt nem is tudjuk, ott fenn a Himalájában, a csúcsok közelében, ott vannak a holttestek, az egyik ül, a másik fekszik, valamikor befújja a hó, valamikor lefújja róla a szél a havat, és ott vannak a jackijükben, a csizmájukban, a sapkájukban, és a hegymászóknak ráadásul ezek a holttestek, ezek ilyen útmutató táblácskák tulajdonképpen. Tehát tudják, hogy a mit tudom, piros sapkánál balra.
3: Hát igen, és hogy még mennyi van hátra. Tehát, hogy ők mindenféleképpen támpontok lettek a hegymászók életében. Hát, fontosak.
1: Az örökké valóságig ott vannak tulajdonképpen ebben a hibernált állapotban.
0: Ez így van.
1: Nagyon fura.
0: Ez nagyon fura, és miután most az egyiket lehozzák onnan, akinek zöld csizmája volt, mindenki zöld csizmaként ismeri a hegymászó körökben. Tehát zöld csizmánál tudták, hogy még 3 méter, és akkor megvagyunk.
3: Igen.
0: A zöld csizmánál is. Láttam a fotót is, ott van a zöld csizmán. És ott fekszik a csávó a zöld csizmájában.
1: Nagyon durva.
3: Nagyon durva.
0: És hogy ez hogy van egyáltalán, hogy ez tényleg ilyen beletörődés, hogy jó, aki a hegyen veszett, az ott is marad, tehát ez akkor ezek szerint 30 éve is így van, tehát mennyien vannak fönn? Beszélünk Neszmély Emillel, tudjátok vele, sokszor beszéltük már, ő extrém sportoló, hegymászó, ügyvéd amúgy, és ő ugye ő még járt is a zöld csizmánál.
3: Így van, mert ugye a Himaláját két oldalról lehet megmászni, és ő már mind a két oldalról megmászta, és egyrészt ebben nagyon különleges, másrésztről pedig, hogy nagyon sokat foglalkozott ezzel a témával is, hogy miért vannak ott, tehát hogy a Himaláját kívülről belülről ismeri.
0: Igen, és miért vannak ott, miért nem hozzák őket le, tehát egy csomó ilyen kérdés, hogy tényleg baromi sokan vannak, tehát ezek a fotók, amiket láttunk, ez ijesztő, tehát én nem mernék oda fölmenni, akkor is, hogyha most itt a lazán föl tudnék.
3: Igen, hát azon kezdtünk el megdöbbenni, hogy úgy megyünk el egy holttest mellett, hogy nekünk mennünk kell, és tovább kell menni, és nem nézhetsz rá, nem, vagy hát, hogy ránézhetsz, vagy nem nyúlsz hozzá, vagy hozzányúlhatsz, tehát, hogy az egész érzés az szörnyű lehet.
1: Szörnyű. Az is egy kérdés, hogy mi van akkor, hogyha valaki látod, hogy nincs jól, hogy bajban van, de te is ott vagy az egy életeddel, és te is érzed a körülményeket, hogy akkor mi történik.
0: Ezt kérdezzük meg Emiltől, hogy mik a szabályok hegymászás közben. Van-e olyan, amikor ott kell hagyni a másikat, pedig még él? És tudod, hogy ebből ő már nem fog visszatérni, csak te.
1: Elképesztő.
0: És úgy tudom, hogy vannak ilyen szabályok, és ezekről fogunk már beszélni vele. Izgalmas, picit gyomorforgató téma. Ez egyik. A másik... hogy szoktam mondani a szellő? Ideggyengék ne nézzenek? Vagy?
3: Hát én nem tudom, hogy szellő mit mond, mert nincs tévém.
1: Szerintem tökéletesen idézted. Valószínűleg így. Ideggyengék, forduljanak el.
3: Azért nincs tévém.
1: Ennél jobban senki nem idéz.
0: Köszönöm.
3: Ezt a hírekben mondja?
0: Igen, amikor jön egy felkavaró műsor. Szám.
3: Ideggyengék, ne hallgassatok most.
0: Na, ez az egyik. A másik téma, meg megint újra a szervizdíj körül lesz. Egyszerűen azért, mert túl azon, hogy a vendéglátásban már egyre inkább sajnos kezdjük ezt elfogadni, de most például a luxus hajózásba is belopta magát. Tudjátok, azok a szállodahajók, amelyek szelik az óceánokat, és több ezer ember van rajta, és ott van medence, bár, színpad, kaja, kaszinó.
1: Tényleg, mint egy úszó luxus szálloda. Csak aztán mindig valahol máshol köt ki, és ez egy ilyen szuper program, hogy csomó helyet meg tudsz nézni így.
0: És képzeld el, hogy most például többek között a Fox News figyelt fel arra, hogy amikor egy ilyen hajó utazol, most már több hajótársaságnál van egy úgynevezett crew appreciation díj, ami azt jelenti, nem is kevés, hogy csapat elismerési díj, tehát a hajózó csapatot, a személyzetnek te köteles vagy, ezt le is mondják. Tehát itt nem is kérdeznek. Levonják, ha normál kabinban vagy $15 körülbelül fejenként, és hogyha lakosztályban vagy, akkor $17 fejenként.
1: Aha.
0: Gondolj bele egy-két hetet naponta, ott vagy a feleségeddel, és mondjuk $15 naponta levonok tőletek, akkor 30-at.
1: De az derék, naponta.
0: Naponta.
1: Igen, valami olyan elégedettségért, amiről még nem is tudom, hogy elégedett leszek-e.
0: Pontosan. És ezért most elegünk lett ebből, és felhívjuk Old Gergő ügyvédbarátunkat, megkérdezzük azt, hogy ezek a dolgok, ezek megtagadhatóak-e? Én pár évvel ezelőtt úgy tudtam, hogy igen, a szervizdíj, meglátjuk, hogy ma mi a helyzet, mert ezek is változnak állandóan.
1: Hogy ezek nem, a... meg ez a szervizdíj, és most átlépve ezen a hajós történeten azért folyamatosan alakul, igen, és folyamatosan egyre keményebbeket fizetsz, és nem tudjuk már, hogy mit lehet vele kezdeni. Lehet-e még bármit, vagy ez innen
0: tudom kötelezni. Tehát, hogy én, ami az étlapon van, az egy ár. Én elvileg nekem jogom kéne, hogy legyen ahhoz, hogy azon az áron kapjam meg azt a terméket, ami ki van írva. De már nem kapom meg. És ez jogszerű-e, és ezt elmondja nekünk az ügyvéd úr, meg esetleg azt is elmondja, hogyha ott valaki erősködik, hogy tudunk ez alól valahogy mégiscsak kibújni, hogyha nem akarunk fizetni, de ez szar volt a szerviz.
1: Igen, hogy kell mondjuk az étteremnek vagy a helynek kommunikálni azt, hogy van szervizi, kötelező-e neki például kommunikálni ahhoz, hogy én kifizessem?
0: Na ezt járjuk körül az ügyvéddel. Jó, ez lesz Horthy Gábor nyilván foci VB, hullanak a nagy csapatok a foci VB-n, és hogy emögött mi állhat. Én megfogalmaztam egy elméletet múltkor.
3: Hát, az is egy jó elmélet, de azért kíváncsi vagyok, hogy nem sok nagy csapat hullott ki, eddig a német-hollandról beszélgettünk.
0: Ja, így tényleg. Akkor ez egy téma okafogyott
3: állat. Nem, azért kíváncsi leszek, hogy még itt ki fog kiesni.
0: Jó, de Harry Kane-t elátkozó gánai sámán nem nyugszik, most már egyre többen hisznek benne, és most Harry Kane-en kívül más célpontja is van.
1: Így van, elkezdte élvezni a népszerűséget, hogy felfigyelt rá a világ.
0: Ott van az USA-ban, vagy...
1: Ott van, így van, és így betalálgat itt csapatokat, és kommunikálgat róla. És erről fog majd a Gábor mesélni.
3: Oh.
0: Elvihetné az ICE.
1: Ez ugye elfogja. Szerintem már nézegetik. Ha az amerikai válogatottat is betalálja, ott gázol.
0: Nézegetik. Jó, ezek lesznek ma. A tegnapi nap legjobb pillanatai. Évi, mi volt?
3: Mesélj. Óriási volt. Ugye megtudtuk, hogy milyen egy jó feleség. Egy youtuber szerint az 50-es évek háziasszonyait csinálták nagyon jól. Hát nagy vitát váltott ki itt a csapaton belül.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Itt van egy 37 éves amerikai nő. Van egy YouTube csatornája, és ő szeretné megtanítani a tradicionális feleségmodellt. Mert azt mondja, hogy a modern házasságok azok nagyon eltávolodtak a hagyományos értékektől. És most ez a lényeg. Erről beszéljünk ma. Úgy hívják egyébként a csajt, hogy Laura, és ő meg akarja nektek tanítani, hogy hogyan lehettek felső kategóriás feleségek.
2: Na, hát arra kíváncsi vagyok.
0: Hát kérdés, hogy szeretnél-e felső kategóriás feleség lenni, Anett?
2: Nem tudom, hogy van olyan része, ami tetszik, és van olyan része...
0: Tetszik-e ez a cím? Felső kategóriás feleség. Jó. Akkor elmondjuk az utat.
2: Jó, mutasd.
0: Te szeretnél felső kategóriás feleség lenni, Évi?
3: Hát, ha persze, hogy szeretnék, hát ha nem kellene dolgoznom, és eltart valaki, és akkor pár dolgot kell csinálnom hozzá, azt azért elviselném.
0: Tudod, hogy miről beszélsz most? Az 50-es évek Amerikájáról. A legszebb korszakról, amikor Elvis Presley énekelt.
3: Ezt azért bírnám.
0: Amikor szárnya volt a Cadillac-nek.
3: Azt is bírnám.
0: Amikor
3: mi volt?
1: Minden házon amerikai zászló.
0: Minden házon amerikai zászló volt.
3: Egy ilyen családi idillt, amit most leírtál, pont ezt el tudnám viselni.
0: Szóval ő kiáll amellett, hogy a nő legfőbb feladata a háztartás vezetése, azaz a főzés, takarítás, bevásárlás elvégzése, amíg a férj ugye megteremti az anyagi hátteret, és a férj dönt a nagyobb családi kihívásokról. Tehát ő úgy fogalmaz, hogy teljes felelősséget vállal a dolgokért, mármint a férj, így én biztonságban vagyok, én a nő, és arra a területre összpontosíthatok, amelyre természetem szerint hivatott vagyok, anélkül, hogy stresszelnék, hogy elveszíteném a nőiességemet.
2: Ez egyébként mind szép és jó, csak ehhez nem csak a nő kell, hanem kell egy olyan férfi, aki például nem tolja az orrunk alá minden nap, hogy én teremtem meg a dolgokat. Tehát, hogy ehhez nektek is változnotok kellene vissza az 50-es években.
0: Hogyan változunk, mondd el?
2: Hát úgy, hogy például akkor kapjak bankkártyát, korlátlan használatra.
3: Igen.
0: Anett megpróbálta értelmezni Laurának a küldetését?
1: Teljesen. 50-es évek Amerikáját úgy beültette 2026-ban. Jól van, akkor kapja korlátlan bankkártyát. Kész.
0: Azt a mindenit.
2: Mert akkor nekem nem kell dolgoznom, és akkor tudom azt, hogy...
0: De nem kell dolgoznod, neked ezt kell csinálnod.
3: Igen. Oké, de ti is fogadjátok el, hogy mi nem dolgozunk, mert az is egy kapcsolatban nagyon nagy probléma.
1: Pontosan. Miért van az, hogy ennek a komplex halmaznak csak azt a részét, de látjátok, hogy bankkártyát és nem dolgozunk. A Laura meg pont a másik oldalát akarja megmutatni, hogy mitől lenne egy jó karriercél újra ez a nőknek, és mitől tudna egy egészséges, boldog női karrier kialakulni ebből.
0: Hogy ez a karrier, érted? Az otthon.
3: Én értem, tehát nem voltam annyira retardált, hogy nem fogtam volna föl, csak az a probléma...
0: Retardáltként is meg tudod csinálni ezt.
3: Én azért mondom, de... Most nekem nincs párom, de ugyanúgy gondoskodom magamról és a házról, és hogyha mondjuk...
0: Örülök, hogy fürdesz, meg mit tudom én.
1: Én már tegnap is mondtam, hogy bravo.
3: De miért? Leülök az asztalhoz, és megterítek saját magamnak. Kimosom a ruháimat. Tisztaság van a házban. Tehát most
1: őrület.
3: Ha bejön valaki, ugyanezt kapja.
0: Gyerekek, nem ez az álmotok most őszintén? Mert te magadat mosod, meg mit tudom én, terítesz magadnak, és ott magányosan elmajszolgatod a májkrémes szendvicsedet, de neked nem ez a vágyad, amiről itt beszélünk most.
2: De, nekem nagyon tetszik. Nincs vele problémám, csak mondom, ehhez
0: biztonságban vagy.
2: Hát remélt.
0: A Gyuri nagyon jól fogalmazott, hogy ez egy karrier cél lehet. Tehát ezt ne úgy fogjátok fel, hogy meg vagytok alázva, hanem hogy ezt fogjátok fel karriernek, és ne itt rádióban próbálj hírszerkesztősködni, te meg nem tudom,
3: úszodát menedzselni,
0: vagy velünk bóckodni, így van, hanem hogy a karriered az, hogy otthon betolod a marhasültet, és szép vagy. Érted?
3: De ezt meg tudom csinálni egyébként a munkám mellett is.
0: De nem, ez a baj, itt rontjátok el.
1: Igen.
2: De mi attól félünk, bocsánat. Tehát attól félünk, az is, meg hogy a mai férfiak szerintem nincsenek erre felkészülve, vagy csak nagyon kevés, hogy például eltartson kvázi egy nőt, aki otthon egy családot.
0: Én csak ezt a modellt látom.
1: Igen, hát mindenki erre utazik amúgy.
0: A Hot magazin ilyenekkel van tele.
2: Jó nekik.
3: Hát azt nem olvasom.
0: Hát de nézd meg, hát a Goldiggerekkel van tele, kivéve a Csepreg Éva.
1: Ja, akkor
0: a legalábbis a mostani
1: számban, igen.
0: Laura azt mondja, arra tanítom a nőket, hogy dicsérjék a férjüket, élvezzék a házasságukat, és száműzzék a modern, feminista gondolkodást a kapcsolatukból. A kurzusaimon olyan témákról beszélünk, mint a megbocsátás, a kommunikáció, önmegjelenés, külső ápoltság, a férj támogatása és bátorítása.
3: De ezt csináljuk egy kapcsolatban is.
0: Na. Nézd már meg, hogy te mennyiben hasonlítasz arra a nőre.
3: Hát nagyon sok minden.
0: Az ott azon a fotón.
3: Ne haragudj, ma hoztam nektek paprikát. Az nem marhasült, hanem paprika. Gondoskodtam.
0: Eleve ez a, már a hangsúlyod is tenyeres talpas. Hoztam paprikát.
1: Ugye ez a lesz neked paprika.
0: De nem elég jó?
3: De pont ez a baj. Miért nem azt mondtad, hogy milyen kedves vagy, hogy ma frissen szedtél nekünk paprikát? Erre te mit mondasz? Hogy nézel ki?
0: Nem, te azt állítod, hogy te már ilyen vagy. Nem vagy ilyen. Jobb, ha tőlem tudod. Jaj. Nem vagy ilyen. Elmondtad.
3: Köszönöm, hogy ma felnyitottad a szememet, egy teljesen más képet látok.
0: De tényleg ki is fogom támasztani gyufaszálakkal.
1: Kétszer-háromszor elvégezted egy Laura kurzusát. Csak az a baj, hogy a nők fejében képzavar van, és emiatt mi is össze vagyunk zavarodva. Tehát egyszerre tolják azt,
0: rózsaszín pólón van, Gyuri.
1: Nekem
0: rózsaszín pólón.
1: Én abban vagyok, éppen ma is. A nők egyszerre tolják azt, hogy hordjál a tenyereden, de egy önálló, erős, független nő vagyok. Hát most hogy igazodjunk el ebben?
0: Kérdezz, persze.
3: Mitől érzitek magatokat férfiaknak mellettünk? Azért, hogy
0: ha hazajövök a munkából, ott van a marhasült, szép vagy, illatos vagy, a gyerekek csendesek, nem traktálsz a problémáddal, hanem meghallgatod az enyémét, és este még esetleg össze is bújunk.
3: Ez egyoldalú, nem?
0: Tehát nem, nekem ez nem neked lehet... is jó. Ez a lényeg ebben, hogy ez neked is jó.
3: De az én problémámat kinek mondjam
0: el? Nincs problémád, nem érted, nem mész ki az utcára.
2: Na, hát itt van. Itt van a megoldás.
1: Ebben a modellben mi férfiak megvédünk titeket minden problémától.
0: Független nő vagyok, de azért bele akarsz ülni a tenyeremben. Minek?
2: Pont azért tudunk felnézni rátok a férfiasságotok miatt.
0: De nem vagyok már férfias. Már szörtelenítem a hónaljamat is.
2: Jó van.
1: Én bokazoknit hordok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
2: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron.
3: Tervezhető, alacsony, akár 2.958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a milli palackos jeges kávé 399 forint, két termék vásárlásakor a 280 g-os Pic Piccolino sertésvirsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
5: Csapjunk bele a nyárba!
6: Nappal strand, este buli!
5: Bükkfürdőn!
6: Csúszdák, ninja pálya, napágy chill, koktélok.
5: Bükkfürdőn.
6: Minden, ami egy igazi nyári sztorihoz kell.
5: Találkozzunk Bükkfürdőn.
7: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
8: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt!
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Óvatosan kerülgessük a mezőgazdasági gépeket az utakon. Lánykérés az Empire State Building tetején. Búcsút inthetünk a brutális hőségnek. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Több változást is hozott a július. A fővárosban elsőjével megszűntek a parkolóautomaták, több mint 3000 berendezés tűnik majd el az utcákról. Ezen túl csak mobiltelefonnal lehet fizetni, ráadásul 30-50%-kal drágult is a parkolás. Közben bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése. Mostantól sok településre könnyebb eljutni éjjelente. Ezek mellett az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt csomagok esetében új uniós vámszabályok léptek életbe. A kevesebb mint 150 eurós pakkoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Döntött a kormány az iskolakezdési támogatásról, több százezer gyermek családja kaphatja meg a 100.000 forintos juttatást, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter mára ígért részletes tájékoztatást. Zajlik az aratás, egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Legyünk ilyenkor türelmesek, együttműködők és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
12: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányukra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
11: Mit tesz a szerelem? Egy fiatal pár tegnap a New Yorki Empire State Building tetejére mászott fel, ahol készítettek egy fotót, majd eljegyezték egymást. A felelőtlen jegyeseket, miután lejöttek, őrizetbe vették. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre készülhetünk ma és a következő napokban. Végre fellélegezhetünk, ma már 30 fok körül lesznek a maximumok. A napsütés mellett helyenként lehetnek majd frissítő záporok, zivatarok is. Holnap aztán egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad majd szeles az idő. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20, délután 26 és 32 fok között várható. Szombaton szeles napos felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Hasonló időt tartogat a vasárnap is.
10: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Az egyes főúton Komárom belterületén az Ácsi úti körforgalomnál egy kis busz sofőrje rosszul lett a 89-es kilométernél, forgalomkorlátozásra kell számítani. Közben a 7-es főúton a vihar miatt az Alakomár és Nagykanizsa közötti szakaszon az útburkolatra levelek, faágak kerültek. Vezessenek figyelmesen. Végül az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárásuk és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell számítani. Adta hírul az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na gyerekek, hát 7 óra lesz 8 perc. A helymászós témára háborodik fel valaki, most nem mondom el, hogy ki ő, mert nem akarom annyira beégetni, de én még nem láttam egy mondatban ennyi helyesírási hibát. Tehát ő azt mondja, hogy hát ez a helymászós téma igazából nekem felháborító. Főleg két ellen. Amikor a hírekbe adják, hát miért sajnáljam, ki kérte, hogy másszon fel oda? Főleg két ellen, hogy van, hogy palackok nélkül, de csak azért, té nélkül, hogy elmondja, én palack nélkül mentem fel. A másik legtöbbnek egy B-vel családja van, és semmi felelősség. Egyessel érzetük, külön írva, felelősségérzetük, hogy tudják, hogy meghalhatnak, és ott hagyják a családot, hagyják D-jével. Számomra felháborítóak, aztán még sajnáljam, hogy megfagynak. Nem olvasom be, hogy ki vagy, de nyilván, van erre még kurzus felnőtt korban?
2: Ezt nem lehet az autokorrektre fogni.
1: Ez nem autokorrekt, ez nem autokorrekt, hanem ez egy élet.
3: De ez a felfogás is. Tehát ez egy extrém sport. Miért ne tehetné meg bárki, oda megy, ahova akar?
1: Hát én részben egyetértek vele.
2: A felelősség kérdésben abszolút.
3: De a felelősség kérdés ugyanúgy indul, hogy egy csomó ember felelőtlenül vállal gyereket, anélkül, hogy hegyet mászna.
1: Ebben teljesen igazad van, és nagyon sok mindenen lehet felháborodni, de az, aki tényleg egy gyereket, egy családot ott hagy egy az extrém sport, nem tudom, bódító, nem tudom miért, érted? Azzal a nagy eséllyel egyébként, hogy nem jön vissza, nem kicsi, hanem nagy az esély. Uh-huh. Azt én felelőtlennek tartom.
2: Igen. És az a palackos rész sem hülyeség egyébként. Tehát, hogy csak azért palack nélkül menni, hogy elmondta, hogy ő palack nélkül.
1: Igen, tehát víz alá sem megyünk palack nélkül, mert ott nem kapunk nagyon levegőt.
2: Igen.
1: Ezt tettől a legjobban.
3: Én nem megyek bele ebbe a vitába, de nem értek veletek egyet.
1: Jó, akkor ne érts velünk egyet. Na jó, mesélj.
3: Be akarom hozni a témát, mert teli van vele a sajtó, ugye Nádas György és családja konfliktusáról, amit most napok óta olvasunk mindenhol. Uh-huh. És nem azzal kapcsolatosan hoznám be, hogy mi az igazság, mert szerintem az igazságot nem pontosan tudjuk, hogy egy picit mondjak pár gondolatot erről. Ugye Nádas Györgynek két fia van, és mind a két fia megszakította vele a kapcsolatot, és az unokákkal nem találkozhat most már egy éve. Ezt nyilatkozta ugye a humorista. És majd a nyilvánosság előtt a fiai elkezdtek nyilatkozgatni, hogy pontosan miről is van szó, hogy ne őket kezdjék szétszedni ezzel kapcsolatosan, és egy örökség okozott ekkora konfliktus családon belül. És pont erről beszéltünk tegnap ugye adáson kívül veled, Gábor, hogy miért kell nyilvánosság előtt ezt az egész családi mizériát kiteregetni.
1: Ez tényleg nem értem, és én nagyon nem szeretem, amikor ilyen családi ügyek kerülnek. Ugye múltkor Mészáros Árpád Zsoltnak is volt valami történet a fiával, és a hang, és a sajtóban is nagyon hangosan. És ugyan Nádas Györgyéknél, ahol ugye meghalt a nagymama, a gyerekek szempontjából nagymama, és ott állítólag nem kapták meg azt az örökséget, mondják a gyerekek, ami nekik járt volna, mert apa azt valahogy el magához vette. Ez az állítás. És igazad van, ebben ne tegyünk igazság, nem is tudunk. Tehát, de hogy miért kell ezt nekünk tudnunk? Miért kell nekünk hétköznapi embereknek, humorfogyasztónak, nem tudom mi, ebben miért vagyunk beavatva? Mi közünk ehhez? Tehát ezt nem értem.
3: Én abból indultam ki, és végignéztem az egész nyilatkozat, hogy honnan indult, és onnan indult, hogy nem találkozhat az unokákkal.
1: Tehát Nádas György panaszolt először a sajtónak.
3: Így van. Na most itt van ez a pont, hogy ha tudod, hogy miért nem találkozhatsz az unokákkal, akkor miért hozod nyilvánosságra úgy, hogy utána felnőttek a gyerekeid, és majd meg fogják saját magukat védeni, ha meg akarják védeni. És ebből a saját családodat kiteszed a nyilvánosság elé.
1: Igen.
3: Tehát, hogy miért kellett elpanaszolni azt, hogy nem láthatod az unokákat?
1: Igen, ezt neki le kellett volna rendezni. Így van, le kellett volna rendezni a saját környezetében, akár családilag, akár ügyvéddel, akár nem tudom, hogy, de nem a Blikben.
3: Én is azt gondolom, hogy ez nem a nyilvánosságra tartozik, hogy nálatok van egy öröklési probléma. Uh-huh. És hogy kinek mi jár hozzá.
1: És nagyon durvákat állítottak aztán a gyerekek. Tehát, hogy ugye valaki meg is tagadta az ő nevét, levett vette.
3: Így van, az egyik fia le is vette a nevét.
1: Tehát, hogy annyira durvába ment ez át már, és olyan vádakkal illették az apjukat, hogy és miután nem tudom, de még az újságíró sem tudja az igazat.
3: Hát azokat, amik eddig nyilvánosságra kerültek, az egyik az, hogy 4 nappal az édesanyja halála előtt Nádas György több millió forintot levett a bankszámláról, ami megint úgy volt leosztva, állítólag az elmondások alapján, hogy a bankszámlán lévő pénz a gyerekeké lesz, a lakást, ha eladják, akkor a gyerekeké lesz. De közben van az örökösi
1: jog. Nem is akarok belemenni ebbe, Évi. Nem, tényleg nem menjünk bele abba, hogy kié mi lesz, mert így akkor van. Már tényleg ugyanazt csináljuk, mint ők. Tényleg, ezt magyarázzátok már meg, mert nyilván az, hogy ha nagy nyilvánosságra kerül valami, főleg egy híres embernek az esetében, akkor az egy zsaroló potenciál.
3: Így van.
1: Tehát azzal, hogy téged beégetlek a nagy közönség előtt, az egy zsaroló potenciál. Mert ugye hétköznapi emberek nem, azokról meg se írják,
3: nem
1: hiszen érdektelen.
3: Így van.
1: Nem hírérték. Az, hogy Nádas György, az hírérték. Most kérdés az, hogy ő a saját csapdájába esette, azzal, hogy ő fordult a sajtóhoz először, és a gyerekek csak reagáltak, de akkor azt mondták, hogy na jó, van, akkor most figyelj. Vagy a gyerekek éltek vissza azzal, hogy az apjuk híres, és a sajtóban kiteregették ezt a szennyest. Tudod?
3: Hát a folyamat az úgy néz ki, most végigolvasgattam, hogy Nádas György nyilatkozott először, és a gyerekek
2: valószínűleg
3: meg utólagosan.
2: Erről nem akart nyilatkozni, csak szerintem belesodródhatott ebbe a történetbe.
1: Tehát, hogy egy interjú kapcsán mellékmondatban elmondta, hogy nem láthatom az unokákat?
2: Így van, és lehet, hogy rámentek már erre a vonalra, és akkor ez így kibukott.
3: Igen, egy mondatból kialakul ez az egész.
1: Na mindegy, én erre azt tudom mondani, és, hogy tényleg mindenki, aki ilyen híres és a család tagja, mindenki, akár a Nádasék esetében, hogy nem akarjuk tudni. Nem mondjátok már el a sajtónak, könyörgöm, nem akarjuk tudni. Ezek szörnyű dolgok a családon belül, szó se róla. Szörnyű dolgok. Más családokkal is előfordul. Örökségi viták mindenhol vannak. De maradjon már ez a családi körön belül.
2: És olvasni sem jó.
1: Tehát nem jó olvasni, nem.
3: Így van, úgyhogy csak azért gondoltam, hogy beszéljünk róla, úgyhogy mindenki figyeljen oda, és gondolkodjon előre, mert ennek is van egy tanulsága szerintem, ha még nem is tudjuk az igazságot, hogy lehet előre gondolkozni, mert mindenki tudja, hogy mi lesz az élet vége. Napi bölcsesség tőlem.
1: Köszönöm. A napi bölcstől kérdezik, jó reggel családom, Évi, a focit és a formáját hol nézed?
3: Az M4 Sporton egyébként, ugye ő közvetíti.
2: De ugye a telefonodon erre gondoltak,
3: ja,
2: hogy készüléken.
3: De telefonon, és ugye az M4 Sporton ingyen szövegért tudod. Azt se tanítják felnőtt korban. Most hogy kérdezed?
1: Na jól van, köszönjük szépen, egy applikáció nézed a telefonodon.
3: Nem. Tehát a weblapon felmegyek az MTVA-nak a weblapjára, és ott például...
1: De ha milyen eszközzel?
3: Számítógép. Telefonon, vagy... itt felmegyek, www.mittudomémi.hu, és ott kijön az M4 Sport, és ott
1: néz... Ennyiben nézel a Verstappen? Nem ismernéd fel a Verstappen az utcán?
3: Felismerem.
1: Hát olyan piciben van nála.
3: Tehát... A hajóját is tudom, milyen hogy hívják, és a kocsiját.
2: Ül a konyhaasztalnál, és ki van oda téve a kis telefon, és ott ül a gyertya mellett, és nézik.
3: Ez egyébként legtöbb esetben akkor néztem, amikor a másik rádióban dolgoztam. Most, hogyha labdarúgást kérdeztek, ránézek egy bizonyos honlapra, és egyből el tudom mondani, hogy nagy az aztán 5 mondatot, ami itt szakmailag magasabb, mint amit ti tudtok.
1: Na, gyerekek!
2: Meg ne oszd velünk ezt a honlapot!
1: Hát gyere, figyelj! A ma újra alakuló Sportújságírók Szövetségének egyik tagja, mint sportújságíró, igazolványa rendelkező. Hát csak többet tud, mint mi.
2: Én felteszem a kezem, ha előveszi az igazolványt, abszolút.
3: Nem fogom elővenni, azt sem tudom, hol
1: minden magyar stadionban.

0: neve, mondjuk így, hiszen a mai napig ott van fenn a Himalájában, mint egyébként nagyon-nagyon sok más hegymászó is, aki nem bírta megcsinálni. És a holttestük az ott van síruhában, csizmában, sapkában, jackiben, és ott fekszenek. Én elképedtem, amikor láttam ezeket a képeket, hogy ott a hegymászók, akik újabb csúcstámadásokra készülnek, ezeket kerülgetik, ezeket a holtesteket.
1: Durva, ilyen, mintha szobrok az örökké valóságig, ilyen pillanatok, elképesztő.
0: És miután őt most mégiscsak visszaszolgáltatják hamarosan a családjának, gondolkoztunk, hogy egyrészt mi történik ezekkel a holtestekkel? Egyébként milyen szabályok vannak fent a hegymászás, vagy a hegyen a hegymászók között? Kit kell menteni, kit nem kell menteni, kit kell hátrahagyni, kit nem kell hátrahagyni. Ezek nagyon kegyetlen törvények szerintem, legalábbis amit sejtek. És hogy egyébként ezek a holttestek a különböző színű jackijükben, meg csizmájukban, minden, ezek ilyen turisztikai támpontok ott, nem?
2: Így van, tehát hogyha elérsz arra a pontra, ahol például a zöld csizma van, akkor onnantól tudják, hogy már csak 400 méter van hátra, vagy kanyarodjál itt balra, vagy figyelj, mert ott jön egy ilyen gletszer, tehát nagyon sok infót tudnak ők megadni.
0: Nagyon morbidul hangzik, de pont erről fogunk beszélni Neszmélyi Emil extrém sportolóval, aki egyébként hegymászó is, aki egyébként a Himaláján...
2: Mind a két oldalról megmászta.
0: Megmászta, amúgy ügyvéd. Sokszor, amikor hegymászásról van szó, akkor vele beszélgetünk, őt hívjuk a hírek után.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Július 10-én Szikora Róbert és az Ergo hozza az ikonikus dalokat Siófokra, a Plásra. A koncert előtt DJ Dominik, plássiófok.hu.
6: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
7: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
6: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
7: Neked Sedaqur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedaqurt.
8: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerez sportos élményeket kedvező áron!
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Sporolj velünk hétről hétre. A 125 grammos tofifé csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
12: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
13: A Praktikerben.
12: Júliustól.
13: Júliustól.
12: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: A reklám után...
3: Hírek a Retro Rádióban.
16: Elindult a NAV nyári ellenőrzése, a kőrizsfákra veszélyes kártevő jelent meg hazánkban. 30 fok lesz ma a csúcs. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Villámlási égeső és heves zivatarok vetettek véget a kánikulának. Tegnap délután az ország nyugati és keleti részén volt a legnagyobb szükség a tűzoltók segítségére. Sok helyen úttestre dőlt fák, megbontott tetők miatt riasztották őket. Szombathelyen például több pincét is elöntött a víz. Sok helyen 20 fok alá is bekúszott a hőmérséklet, míg máshol még délután is 36-37 fokot mutattak a hőmérők. Nyárra

0: esik egyébként az egész éves viharkárok, mint egy kétharmada, az egyik nagy biztosító adatai szerint. 2022 és 24 között ez az arány még csak 45% volt, de tavaly már megközelítette a 65%-ot. A legpusztítóbb viharok az utóbbi 12 évet nézve júliusban csaptak le. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tiszató térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta a rádiónknak Lincmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
1: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak-e.
0: Veszélyben a kőrisfák, megjelent idehaza a kőrisrontókkal csúdíszbogár. A kártevőt június végén Beregsurány térségében azonosították. Eddig sem nálunk, sem az egész Európai Unióban nem találtak ilyen bogarat. Az Ázsiából származó invazív faj komoly növényegészségügyi, természetvédelmi és erdőgazdálkodási kockázatot jelent. Tömeges kőrispusztulást is okozhat. A NÉBIH fokozott ellenőrzést rendelt el, és kéri, hogy aki romló állapotú kőris lát, illetve felismeri a rovart, azonnal jelezzen. Végre fellélegezhetünk, ma már 30 fok körül lesznek a maximumok. A napsütés mellett helyenként lehetnek majd frissítő záporok, zivatarok is. Holnap aztán egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad majd szeles az idő. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20, délután 26 és 32 fok között várható. Szombaton szeles napos felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Hasonló időt tartogat a vasárnap is.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Már erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, például az M3-os autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségében, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti közelében is. Közben az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon a terelésben, a Bicske és Biatorbágy közötti szakaszon, az erős forgalom miatt a külső sávban szintén lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. A 7-es főúton a vihar miatt az Alakomár és Nagykanizsa közötti részen az útburkolatra levelek, faágak kerültek. Vezessenek körültekintően, adta hírül az Útinform.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 7 óra 14 perc van, jó reggelt megint mindenkinek, szevasztok, hello Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anecia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, még a 50-es évek amerikai feleségére írja valaki, a tegnapi témához csatlakozva, kubai feleségem van, időnként egy kubai vacsora, igaz nem marha, de a felszolgálás a lényeg, gyönyörű feleségem, a la natur, egy szexi kötényben.
4: Azt a mindenit.
0: Hát igen. A régi szép kubai emlékek.
4: Valakinek bejött az
1: remélem,
4: élet.
1: Remélem, hogy ez nem lesz itt igény, hogy így csináljuk nektek a reggelit. Itt.
0: Jó, ne rombold szét. Hát előttem volt egy gyönyörű kubai nő, erre egy betolakszol a képembe. Hát most komolyan. Ez még hány napig tud élni ez a téma?
1: Szerintem rengeteg, de nagyon sokáig.
0: Na gyerekek, a hegymászás egy komoly téma, és mindenkinek van róla véleménye. Itt hallottuk az előbbi SMS-ezőst, aki azt mondja, hogy pont ezt a felelősségérzetet hiányolja a hegymászókból, akik gyereket, családot hagynak itt, tudván, hogy nagyon nagy eséllyel akár vissza sem térnek. És akkor ez, hogy palac nélkül megyek, mert akkor most el tudom mondani, hogy palac nélkül voltam. Tehát, hogy volt erről vélemény, te azt mondtad, hogy te nagyon tiszteled az extrém sportolókat.
1: Én nagyon tisztelem az extrém sportolókat, és bocsánat, tehát azért, mert valakinek van egy szórakozása, amiért nagyon komolyan felkészül, és persze veszélyes, de mennyivel veszélyesebb a Váci úton motorozni?
0: Nem veszélyesebb a Váci úton motorozni.
1: Hát szerintem igen. Hát, hogyha megnézzük a számokat, hogy mennyien halnak meg az utakon és a hegymászáson.
0: De demagóg is, rossz is.
2: Nagyon, nagyon. Hát egyébként meg pont azt szoktam mondani, hogy ez a palasz nélkül menni, és lesz, ami lesz, ez olyan, mint hogy bukósisak nélkül gyorsasági motorral nekiindulsz, és akkor lesz, ami lesz.
1: És csinálják ugyanezt. Szóval azért ez egy nagyon komoly teljesítmény, és azért, mert volt egy-két ilyen eset, ami lelkileg megviseli az embereket.
0: Egy-két ilyen eset? Hát figyelj, én bevallom, hát ugye itt nyilvánvalóan legismertebbek magyar részről, Erős Zsolt 2013 májusában jutott fel, és aztán ott végzetesen kimerült, aztán Suhajda Szilárd 2023-ban. Hát én még láttam, amikor fent volt, és a laptopon keresztül is a kisgyereke és a párja nézték, meg kapcsolatban voltak vele, mert megszakadt a szívem, amikor pár nappal később az volt, hogy nincs már.
4: Igen.
0: Hát és nekem ez az a felelősség, ami nem fér be a család. Ha magánzó vagy, mint a Gyuri, akkor mennyire érted, tök mindegy.
2: És ez de, az, hogy én nem megyek?
0: És ő nem megy, így van. De hát ezt nem csinálod meg egy gyerekkel, aki várja haza apát. Ez én véleményem.
1: Ez a te véleményed, nekem van más véleményem is erről. Szerintem ez egy extrém sport. Attól, hogy van családja, attól miért nem mehetne titeket, azért érint ez mélyen, mert itthon hagyja a gyerekét. Hány család szakad szét, hány ember nem neveli föl a gyerekét, hány ember esetében van.
2: Ez így jó legyen még többet.
1: Nem, csak nem őket húzzuk fel. Azért, most ne haragudj, hogy elmegyek az olimpiára, belefulladok, akkor anyámat sajnálni fogjátok?
0: Egyrészt nagyon.
2: Igen,
0: másrészt a kockázat sokkal magasabb, én nem tudok most nyilván arányokat mondani, a kockázat sokkal magasabb felmenni 8000 valahány száz méter magasságba palac nélkül, palackkal, hideg, mit tudom én, és ott maradni, mint hogy te, aki egyébként egész jól úszol, végigmenni Calais-ból Doverig.
1: Oké, mennyi az esély, hogy egy cápa támadásért ugyanennyi?
2: De végig kell gondolni.
0: Nem ugyanennyi, honnan veszed az ugyanennyit?
2: Igen.
1: Hát ugyanúgy meghalhatok.
0: De nem ugyanúgy, hát ugyanennyi? Hát nézd már meg, hogy hány holttest van. Elmondom, miért beszélünk erről, csak hogy a hallgatók is értsék, jó? Azért beszélünk erről, mert az Évi mutatott egy videófelvételt, még megolvastunk egy cikket, arról, hogy miután rengeteg holttest van fenn a Himaláján, most 30 év után az egyik hegymászó holttestét sikerült beazonosítani, és véletlenül haza is viszik a családjának. 1996-ban, még nem is éltél Évi, május 10-én az indiai Dorje Morup hatod magával felmászolt a Mount Everestre, hóviarba kerültek a csapatból, hárman visszafordultak, tehát látod, valaki a felelősséggel így bánt, a másik meg úgy bánt, hárman megmentek tovább, Morup és a társai, és ők meg meghaltak. Érted? Értem. És Morup ott fekszik, és ma zöld csizmaként ismeri a hegymászó társadalom, mert ott van az gyönyörű szikép síruhájában, picit el van dőlve a hóba, és a zöld csizmája ott kilóg a hóból, és amikor jönnek a hegymászók, akkor tudják, hogy ott a zöld csizma mentén kell majd balra menni, mert az útjelző tábla a Morup.
2: Egész ez szürreális amúgy, ezt hallgatni is.
0: Erre Évi mutatott tegnap videót, hogy jó, Morup, mit beszélsz itt Morupról? És egyszer csak mutat videót ilyen hegymászókról, és gyakorlatilag holttestek mellett mászkálnak el, amikor mennek föl a csúcsra.
2: Akik ilyen örök mementóként ott maradtak. Ott maradtak. Abban a mozdulatban, ahogy éppen...
0: Fekve, van, aki ül.
2: Nagyon durva.
0: Van, aki ott ül megfagyva. Hihetetlen. Én nem hittem, hogy ez van. Ezt most komolyan mondom.
1: De van.
0: De van, így van. Szóval ez egy nagyon-nagyon morbid történet. Egyébként a holttestek leszállítása nagyon körülményes. Vannak erre specializált csapatok, ilyen az ITB, erről olvastunk. Legalább 6 serpa kell ehhez. Rengeteg engedély, míg Morupot hazaviszik. Kínaiak, tibeti hatóságok, aztán Katmanduba kerül a holttest, és onnan majd átszállítják Indiába 30 év után. Képzeljétek el. És ez egyébként a legtöbb odaveszett hegymászó családtagjainak sajnos nem adatik meg, de miután ez az egész helyzet annyira morbid, és erről olyan keveset tudunk, gondoltuk, hogy beszéljünk egy olyan hegymászóval, aki megmászta a Mount Everest nepáli oldalát, ahol egyébként az ölcsizma is van. Itt van velünk a vonalban Neszmélyi Emil, extrém sportoló és ügyvéd. Szia Emil, jó reggelt!
3: Szervusztok, jó reggelt mindenkinek!
0: Na látod, hogy már itt... különböző érzelmeket váltott ki ez az egész történet. Menjünk rá erre a zöld csizmára. Mit lehet erről a zöld csizmáról tudni? Miért lett ő ennyire ismert?
3: Egészen extrém az ő története. Egyébként szeretném ugye előre vetíteni csak azt, hogy én azzal értek, hogy ez még annyi kockázatot vállaljon, amit tud. Én ugye explorer vagyok, az Explorer Grand Slam-et csinálom, mi palackkal mászunk a mi szabályrendszerünk szerint, tehát mi ezt próbáljuk azért, így valószínűsíteni, ez az extremitás nyilván benne van, de itt zárója bezárva. Na most tehát ez a zöld bakacs, zöld csizma, ez egy olyan érdekes történet, hogy ismeri mindenki a Nagy Everest filmet, amiről az 1996. május 10-11 rossz idő jött, és ugye meghalt öt ember déli oldalon. Ezt a történetet gondolom nagyon sokan látták a moziban. Na most párhuzamosan történt a tibeti oldalon az, hogy ez a három ember életét vesztette. Ez a három indiai úriember, aki különböző beosztásban szolgáló indo-tibeti határrendészek voltak. Ők nem határrendészkedtek, bár ugye az Everest maga egy határterület, hanem ők az első indiaiak akartak lenni, akik feljutottak a csúcsra. Egyébként a hírek alapján ők feljutottak a csúcsra. Lefele érte már őket az a vihar, ami a déli oldalon öt ember halálát okozta, és egyéb ilyen lefagyásokat. Az északi oldalon pedig az ő halálukat okozta. És nagyon sokáig úgy gondolták, hogy ez a zöldbakancsos ember ott 8500 méteren, egy ilyen kis barlangjellegű bemélyedésben, Cevang Paljor az egyik nem olyan magas beosztású ember. Most annyira sokáig gondolták, kicsit 96-tól 2024-ig. Ami egészen extrém, hogy tényleg ott volt ez az úriember ebben a bemélyedésszerű, hát barlangnak nevezték, hát nem az egyébként, tehát egy ilyen bemélyedésben ott aludta örök álmát, és ténylegesen, amikor én ott elmásztam, mert hogy én ugye először ezen a nehezebb technikásabb oldal jutottam fel az Everest csúcsára, én ott találkoztam vele, és elmondom, miért volt extrém a találkozás. Nem csak azért ott egy holttest, amiből egyébként 200 fölött van a halászónában a két oldalon együtt, amit le kéne hozni, és azt mondja, mondjuk a 359 Everest halálból 200 test fölött van.
0: Hanem
3: én úgy tudtam, hogy és nekem négyen kellett átlépnem. Tehát egészen érdekes, borzasztó élmény volt. Agyad nem nagyon dolgozza fel, ha majd lesz idő, erről röviden mesélek.
0: De igen, ez is érdekel egyébként, hogy mennyire lehet hideg fejjel hullákon átlépkedni, miközben ugye te is követed a célodat.
3: Igen, az a helyzet, hogy nem titkosult volt bennünk, akik ott egy csoportban, úgy, hát nem is közösen, de úgy egy irányba mozogtunk, mert annyira alacsony a légnyomás és az oxigén, szinte egy ilyen deliriumos jellegű állapot, vagy átléptél egy akadályt. Nekem az alaptáborban később tudatosult, hogy én négy holttesttel léptem el. Szóval amiért meglepő volt ez a zöld bakancs, mert én úgy tudtam, én ugye 2016-ban másztam ott első magyarként a csúcsig, hogy úgy tudtam, hogy ő nincs ott. Ugyanis 2014-ben nagyon is hallottam, hogy elvitték onnan, hogy hagyják, és arrébb vitték, de csak kiderült, hogy pár méterrel egy szikla mögé, és egészen extrém, visszavitte valaki. Tehát visszavitte, hogy nem, az az ő helye. Hogy erre hogy volt valakinek gondolata és energiája ott a saját életét kockáztatva, vagy 2024-ben felküldtek az indiaiak egy ilyen kis csendes expedíciót. A csendes expedíció célja az volt, hogy temessék el ezt a holttestet, és hozzanak belőle egy DNS mintát.
0: Aha.
3: Egészen érdekes küldetés. Ők eddig másztak föl, és nem is vagyok benne, hogy fölmentek a csúcsig. Eltemették sokkal arrébb egy általuk ismert helyen. Senki nem tudja, hol van, csak ez az indiai expedíció. És a DNS minta alapján kiderült, hogy nem Cevang Paljor, hanem az ő felettese, egy magasabb beosztású, Dorje Morup nevű ember, aki ott örök álmát alusszanos. Nem tudjuk, hogy azért, mert az ő családja tehetősebb, és azt mondja, hogy ja, ebben az esetben kérem 30 év után ezt a holttestet, szeretném eltemetni. Vagy azért, mert magasabb katonai beosztású volt, és ezért mondják, de egy katonai tiszteletadás mellett el akarják őt temetni.
0: Most ez, igen, de Rengeteg infót mondtál most. Igen, mi jövünk, de hogy miért olyan természetes az, hogy a holtesteket fent hagyják, hiszen ugye például az amerikai hadseregben, oké, hogy az nem a Himalájában működik többnyire, de az amerikai hadseregben is holtestet sem hagyunk vissza, még ellenséges területen sem, mindent elkövetnek, hogy hazahozzák az embereiket. Ez azért van-e, mert baromi drága, vagy technikailag lehetetlen?
3: És még drága, lehetetlen, és vannak olyan érzelmek, hogyha valaki nagyon oda vágyik, és ez összefügg már azzal, amint az elején érintettetek, hogy miért mennek. Ha valaki beköltözik egy ekkora álom és cél a fejébe, ők nem akarják úgy leélni az életüket, és mi nem akarjuk úgy leélni az életünket, hogy egy életen át azt gondoljuk, hogy mi lett volna, ha, és mindenki megválasztja, mondom, a saját nehézségét. Én oxigén palackkal, mert nekem a szabályrendszerembe és a saját értékrendembe ez fér bele, teljesen más sportág a palack nélküliség, és amikor valaki azt mondja, hogy mit tudom, totál életveszélyes, kvázi öngyilkosság, nehéz ellen érvelni, de én erről más gondolok, de nem ez volt a kérdés. A lényeg tehát, hogy nagyon drága, életveszélyes lehozni onnan bárkit. Tehát gondoljatok vele,
0: de pénzért lehoznak bárkit, vagy van az a pénz?
3: Van az a pénz, hogy elgondolkoznak, és a legtöbb mindenkit lehoznának, de egyrészt vagy a család nem akarja, vagy nem akarja finanszírozni, de ne felejtsük el, ott felmegy akárhány ember, ők az életüket fogják kockáztatni, mert hogy az oxigénszint, amivel ők dolgoznak, palackkal is, ez 40%-a a tengerszintnek, tehát ez nem búvárpalack. Palack nélkül 30% oxigénmolekula számról beszélek, tehát ahhoz képest. Tehát ez így is, hogy másik a légnyomás, az a harmada a tengerszintnek, tehát ezt a magas hegyi betegséget, emlékenyszentről nem olyan régen beszélgettük, ezt ők simán provokálják, és ők ott maradhatnak azért, hogy lehozzanak egy holttestet.
0: Egyébként a helymászókra mi jelenti a legnagyobb veszélyt? Mert ugye említetted az oxigénhiányt, nem tudom, időjárás, váratlan fordulása, nem tudom, kiszáradás, mi általában a fő halálok ott fönt?
3: A legtöbb halálok ezzel a bizonyos magas hegyi betegséggel, agyödéma, tüdővizenyő alakulhat ki, ebből ezzel áll összefüggésben. Ez egy ilyen alattomosan megjelenő valami, ha mindent megtesz elérte, akkor sem biztos, hogy megúszod. Gyakorlatilag ezzel összefüggésben, aztán onnantól rosszul vagy, már zuhanhatsz, bármi történhet. Ezzel összefüggésben történik a legtöbb haláleset, tehát magában a halálzónában ez a legreálisabb, és hát ezt túl kell érni, tehát aki azért ott van, még hogyha szeretik egy ilyen szűk, hangos, rosszindulatú kisebbség, akik csak a palasz nélkül itt támogatják, szeretik mondani, hogy hát itt azért nem olyan az egész, és hát még a palackosok és a palackos turisták, akik nagyon sok palackkal másznak, az a másik kategória, még ők is vállalják ennek a halálzónának ezt a kockázatát. Tehát ez a legnagyobb, ezzel összefüggésben, aztán ha már nem vagy magadnál, zuhanhatsz is. És van még egy nagyon-nagyon érdekes...
0: Bocsánat, dolog, de általában igen. Többen vagytok. Ha nem vagy magadnál, zuhanhatsz is, stb. Hogy ha társal vagy, és nyilván társal vagy az esetek többségében, mik a szabályok? Mik a szabályok? Kin kell segíteni, kin nem szabad segíteni, pedig még él. Tehát van-e ilyen, hogy tudom, hogy őt most hátra kell hagynom, mert és akkor te fejezd be a mondatot, van-e ilyen?
3: A tőled elvárható segítséget kell nyújtani. Tőled elvárható, képes vagy-e ilyen oxigénszint mellett, amikor az izommunka ugye az sokkal gyengébb, egyes új megtartása is szinte lehetetlen, magadat alig tartod, képes vagy-e még egy embert elvinni onnan magaddal. Na most itt van a két oldal közötti különbség, mert említetted, hogy Nepálból másztam, az a második mászás, mert én összetom hasonlítani a két oldal. 8750 körül van a déli csúcs Nepálban. Ha addig valaki eljut, van olyan a felület, hogy le tudják csúsztatni, és talán túléli. Tehát nem a hátukon viszik ezek a borzasztó klikbécikkel, háttal levitte a halálzónába az alaptávol, hogy persze a kumbu jégesésen, hát nem. És ott körülbelül 7300 méteren Nepálban jön a helikopter. Jó? A tibeti oldalon azért még nehezebb, és erre készülnek, tehát a tibeti oldalon vagyunk az ötbakancsos történet, mert hogy egyáltalán nincs helikopteres segítség, egyáltalán nincsen helikopteres segítség, gerincen másznak, tehát vinni kell, nincs csúszatás, 7500 méter, sokkal tovább el kell vinni akárkit, akit ott menteni akarnak. Ha az illető egyébként nem tud járni, hogyha most egy nem halottról, nem sérültről beszélünk, a tibeti oldalon nem menthető. neki járóképesnek kell lenni annyiban, hogy mondjuk támogatni kell. A nepáli oldalon, ez egy kisebb szakaszon van, ott le lehet csúsztatni. 7500-ig le kell vinni az, hogy csúsztatni lehessen, egy testet legyen az élő vagy halott. És itt lesz a nagyon-nagyon nehéz, mert ez a 6 serpahegyi vezetőből álló csapat, akit így elkezdenek ilyen kicsit homályosan beharangozni, nekik ez lesz a feladatuk. Azt mondják, és ez is egy extrém dolog, hogy most szeptemberig valamikor lehozzák, a legrosszabb időjárásban erős kétségeink vannak. Valószínűbb, hogy egy év múlva tavasszal próbálják majd lehozni őt. Ha kapnak engedélyt, tehát azért tudni kell a tibeti oldalon, hogy a kínai hatóságok csak simán lefújják az egész expedíciós időszakot azzal, hogy mert csak. Ez még nagyon bizonytalan.
0: Emil, itt a, ugye most látjuk itt közben folyamatosan képsorokat, hogy hogy helyezkednek el, tényleg nagyon-nagyon morbid, ahogy ezek a holttestek ott vannak a hóban, és tényleg különböző pózban, tehát nem olyan, mint akit elütött egy autó, hanem valaki ül, valaki könyököl, valaki, tehát hogy hihetetlen helyzetekben érte őket utol a halál, és sokuk beazonosítatlan, itt látszik, hogy éppen egy nőt keresnek, és azon a holttesten már nem felismerhető sok minden, és nem tudták beazonosítani, most ugye ebben az indiai esetében a DNS hozta meg a végső eredményt, de tudni lehet-e mindenkiről, hogy hol van. Itt most elsősorban gondolok az ismert magyar hegymászókra is, mint Erős Zsolt és Suhada Szilárd, de ugye itt írják, hogy ne felejtsük Kis Péter gyöngyösi hegymászót is, aki próbált segíteni Erős Zsolton, hogy például az ő holttestük pontosan tudható, hogy hol van.
3: Hát körülbelül is sejthető, hogy pontosan tudtad, de azért tisztázzuk, hogy Erős Zsolt és a fantasztikusan tehetséges Kis Péter a Kancsendzöngán vesztette az életét 13, tehát nem Everest tragédia volt, mint a mert szörnyű tragédia volt.
0: Világos, csak most általában kérdezem, hogy ezek hogy pontosan, hogyha valaki oda megy, akkor megtalálja?
3: Nem, olyan kicsúszások is történnek, hogy egy ilyen völgybe becsúszik valaki, az rengeteg van az útvonalakon, és ennek megfelelően én például úgy, Kis Péter nem tudható pontosan, hogy hol van. De, mint ahogy Suhada Szilárd sem tudható, hiszen az ő holtteste a Hilleri lépcső úttől, ahol utoljára látták, valahova a kettes tábor felé bezuhant, és ott aztán bárhova eltűnhetett. Ez egy több ezer méteres magasság. Tehát nem feltétlenül tudni, az utolsó ismert helyüket tudják. Ha viszont hát ott van, ahol ugye az Everesten, a nepáli oldalon, a négyes táborban van egy-két holttest úgy eltemetve a táborozási résztől arrébb szállítás után. Azokról ugye a 2000 utáni ilyen balesetekből, amikor már nagyobb volt a szervezettség, és nem tudták, hogy ez a zöld bakancsos, ez most a Paldzsor, vagy pedig a Morup, tehát ennyire nem lehetett tudni. Utána azért ezt már regisztrálták. Tehát ott azok, amikor beindult a sokak által kritizált alappal, alap nélkül, pro-kontra mindig van, ez a kereskedelmi mászás, akik egyébként ugyanígy szervezik a palasz nélkülieket is, tehát ez is egy ilyen érdekes dolog. Ők gyakorlatilag regisztrálják ezt. Idéntől már az a szabály, hogyha fönnmarad egy embered, akkor te, mint szervező, le kell, hogy hozd. Tehát most már ez volt. Egyébként ez idén úgy tudom meg is történt.
0: Mennyi holttest van fönn?
3: Mennyi, bocsánat?
0: Mennyi holttest van fönn?
3: Akiket nem hoztak le, ez a körülbelül 200.
0: Körülbelül
3: 359, ami az alaptábor és a csúcs között a halálesetek száma. Nyilván, aki alacsonyabban ér ez a tragédia, őt lehozzák. Hát kivéve azt, hogy mondjuk beesik a gletszer mélyére, és nem tudják kihozni, mert abban az esetben ugye volt ilyen is, meg ugye volt olyan tragédia, hogy rájuk zuhant a nepáli oldalon lavina, hát ott sem mindenki került elő. És ott a többségük nem, ez volt 14-ben pont egy ilyen tragédia nepáli oldalon, most nem mindenki van meg. Van, aki fönn is marad.
0: A lelki oldala azt ígértett, hogy erről még beszélünk, egy mondatot, tényleg csak egy mondat. Azt mondtad, hogy ugye amikor mászol és kerülgeted a holtesteket, kvázi mint útjelző táblákat, akkor ugye egy olyan delírium-szerű állapotban vagy, hogy nem nagyon fogod azt érzelmileg tudni ott feldolgozni. Amikor visszaérsz, akkor változott-e ez? Tehát amikor visszaértél a táborba, amikor már biztonságban voltál, megfelelő oxigén volt a fejedben, akkor volt-e valami, ami változott? Ugye hát azt illetően, hogy kerülgetted őket, és ott voltak, és ugye minden ember mögött ott van egy történet.
3: Egyrészt az, hogy borzasztó, az kettő okból egy, hogy ott én nem tudatosítom, nem tudtam tudatosítani magam. A kettő az, hogy lent, hogy de rossz, hogy velük ez történt. A következő az azonnal, hogy de jó, hogy nálam minden tervszerűen történt. Hát többé-kevésbé az előadásra nem szoktam beszélni, hogy azért okoztam magamnak akaratló problémákat. És az azért mindenkinek átfut a fején, hogy azért ők is haza akartak menni. Viszont azt követően az is benne van, ami itt is felmerült, hogy vajon ők le akarnának-e jönni, ha ezt erről előre dönthettek volna, és mennyire értjük meg és fogadjuk el az ő családjuk döntését, nagyon sokan tényleg azt mondják, hogy hagyjátok ott van a legjobb helyen.
0: Ott
3: legyen, aludja ő ott az örök álmát, tehát mindaddig, amíg azt gondolom, hogy nem gletszer területen van, és mondjuk elnézést, ez most tényszerű, a hullaméreg a globális felmelegedés miatt mondjuk a gletszer vízbe bekerül, ez azért a nepáliakat izgatja, a Tibet az sziklásabb, tehát ott a gletszerekben nem igazán tudnak ezek bekerülni, van persze kivétel.
0: Hú, nagyon-nagyon kemény téma volt, de köszönjük szépen, hogy elmondtad, mert tényleg mindenre tudtunk választ kapni tőled. Köszönjük szépen.
3: Én is köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy ismét beszélgethetünk.
0: Mi is, nagyon.
3: Szerencsénk.
0: Így van, köszönjük szépen, Nesmi Emil.
3: Szervusztok.
0: Szia Emil, szia. Extrém sportoló, ügyvéd, minden.
1: Nagyon kemény.
0: Hú, gyerekek, milyen kemény volt ez.
2: Ide futkosott a hátamon közben, komolyan.
0: Igen. Na jó, kérdezzünk valami szívderítőt. Hallgatóinktól. Nyilván a Himalájában nem jártatok, ez jól is van így, de biztos voltál már olyan túrán, ahol aztán elvesztél. Tehát azt se tudtad, hol vagy. Nekem is volt ilyen.
2: Simán, egy kis erdei túra is tudni.
0: Akár, így van, egy sima erdei túra, vagy bárhol máshol lehet, belföld, külföld, azt meséld el, hogy vetted észre, hogy itt most baj van, hogy úsztad meg, nyilván megúsztad, hogyha tudsz írni, és hogyan találtál haza? Neked volt ilyen egyébként?
1: Persze, volt. Felmásztam egy hegyre, képzeljétek el, és kicsit megcsúsztam, vérzett a lábam, kibicsaklott a bokám, és a telefonom meg a hegycsúcson lemerült. És tudtam, hogy arra már nem mehetek haza, ahol jöttem, mert ezután a baleset után. És az volt a támpontom, hogy néztem, hogy hol van az első ház, első kerítés, ami valószínűleg utat mutat arra, hogy leérek.
0: Amit a Leszi? A Leszi volt ilyen, hogy mászik, ez is egyszer csak megáll a domb tetején, és látja, hogy lent van egy falu.
2: Igen.
1: Igen, egyébként.
2: Ő is elhagyta a telefonját, igen. Meg minden, abszolút.
1: Leszi és Beethoven is így csinálta, és én ezeken nőttem fel.
0: Ugye, most, és mi lett?
1: Hazaértem, és utána...
0: Hát de várjál, lementél a faluba, és azt mondtad, hogy sérült vagyok, hívjátok fel anyámat?
1: Nem, hát utána odaértem az autóhoz, és akkor nyilván nagy nehezen hazamentem.
0: Ja, nem a hegy másik oldalán mentél le, hanem ugyanazon az oldalon, ahol a parkoló van, meg a büfé.
1: Elmentem egy helyen, és kerestem azt, hogy hol tudok lemenni, érted? Ez volt a kérdésed, kerestem, hogy hol tudok lemenni. Támpont egy ház.
0: Ne legyél türelmetlen, én csak egy jó indulatú riporter vagyok. 0620...
1: De így írjatok ti is.
0: 0620-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
6: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrendkiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
7: Július 10-én Szikora Róbert és az Ergo hozza az ikonikus dalokat Siófokra, a Plásra. A koncert előtt DJ Dominik, plássiófok.hu.
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
9: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
10: Minden lehetséges, Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Bestfél Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
11: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
12: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Óvatosan kerülgessük a mezőgazdasági gépeket az utakon. Vöröskeresztes önkéntesek segítenek a Balatonnál. Ma már lehetnek futószáporok, zivatarok is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Több változást is hozott a július. A fővárosban elsőjével megszűntek a parkolóautomaták, több mint 3000 berendezés tűnik majd el az utcákról. Ezen túl csak mobiltelefonnal lehet fizetni. Ráadásul 30-50%-kal drágult is a parkolás. Közben bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése. Mostantól sok településre könnyebb eljutni éjjelente. Ezek mellett az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt csomagok esetében új uniós vámszabályok léptek életbe. A kevesebb mint 150 eurós pakkoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Döntött a kormány az iskolakezdési támogatásról, több százezer gyermek családja kaphatja meg a 100.000 forintos juttatást, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter mára ígért részletes tájékoztatást. Zajlik az aratás, egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Legyünk ilyenkor türelmesek, együttműködők és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta a rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
17: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Ha az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
16: Vöröskeresztes önkéntesek segítik a strandolókat idén is a Balatonnál. 10 strandon teljesítenek szolgálatot a 7 déli parti településen, közölte a Magyar Vöröskereszt. Kagylóvágás és súlyosabb sérülések esetén is rendelkezésre állnak. Ha kell, stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Végre fellélegezhetünk, ma már 30 fok körül lesznek a maximumok. A napsütés mellett helyenként lehetnek majd frissítő záporok, zivatarok is. Holnap aztán egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad majd szeles az idő. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20, délután 26 és 32 fok között várható. Szombaton szeles, napos felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Hasonló időt tartogat a vasárnap is.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az Udinform tájékoztatása szerint erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető utakon, például az M3-as autópálya bevezető szakaszán, vagy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a terelésben, Bicske és Biatorbágy között. Nem jobb a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre körzetében, a 31-es főúton Mende térségében és az 51-es főúton Dunaharaszti közelében sem. Közben az 1-es főúton Komárom belt területén az Ács úti körforgalomnál egy kis busz sofőrje rosszul lett. A 89-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:48 elmúlt 2 perccel, azért eltévednek a barátaink, tehát hogy nincs mese. Van bőven.
2: Sejtettem.
1: Van bőven történet. Ausztriában voltam 2500 méter magasan túrázni, visszafelé rosszul lettem, két német turista kísért el egy hüttébe, ahol egy magyar szakács segített, Gábor. Okay. Na, aztán 16-17 évesen, 1992 körül elvittem egyedül a szomszédnak a lovát. Ő kért meg rá, hogy mozgassad le, gondolom, így akarta írni, és úgy eltévedtem Piris Csaba és Piris Szántó között az erdőben, hogy egy háromszor mentem körbe-körbe a vadaspar körül a kerítés mentén, rám sötétedett, rettegtem a vaddisznóktól, és az első olyan helyre bementem, ahol láttam a hegyről, hogy égett a villany. Kiderült, hogy ez egy kocsma volt Piris Szántón. Ott hagytam a lovat egy lovardában, hazavittek egy Trabanttal, másnap a ló gazdája elvitt a lovardába, és hazajöttünk világosban lábon, puszi Klau.
2: Mondom, kemény ez, hogyha eltévedsz. Csak a fény, csak a kerítés, és azt látod, semmi más.
1: És a vérző lábaddal voltál így, hasonlóan?
2: Igen, vérző lábammal, csak nem csöngettem be, hanem utána láttam egy föld, vagy milyen betonutat, és rámentem, és mondtam, hogy ez már a civilizáció.
1: Ez már a civilizáció. Én mindig biztos, hogy lefelé mennék. Tehát ez alap, lefelé.
3: Az bejön általában, aha.
2: Igen. Jó, nem mindegy, hogy lefelé melyik oldalra mész, a hegy felé, vagy a város felé. Azt is meg kell találnod.
1: Hát azt is meg kell találnod, de először legyek lent, és akkor majd meglátom, hogy mi van.
3: És akkor derül ki, hogy vissza kell menned az egész hegyen, hogy aztán a városba
2: jussz. Köszönöm, Gyuri, hogy elmondtad nekem.
1: Jó, de akkor te honnan tudod, hol a városod föntről? Szag alapján? Hogy mentél?
2: Hát föntről már láttam, hogy arra, hogy jobbra van a város, nem indulok el balra lefelé.
1: Na, én ugyanígy tettem volna, mint te.
2: Na, hát akkor
1: látom, hogy jobbra van a város.
2: Az nagyon jó, ugyanúgy gondolkodunk szerintem. Sok a hasonlóság.
1: Mi egyszer a Karancsról, jó hosszú SMS, nem a szokott útvonalon jöttünk le, lehettünk egy kis utcában Karancs alján, de akkor már nem ismertük fel. Ezt nem értem. Jó, ahol szembe jött egy szlovák túracsoport, aki szintén eltévedt, és megkérdezték, hogy hol vannak. Mivel ők echte tótok voltak, nem beszéltek magyarul. Így arra jutottunk, biztos Szlovákiában vagyunk, így elindultunk vissza a hegyre, azok megjöttek utánunk. A káponálnál megköszönték, hogy visszahoztuk őket a kiindulásira, ebből később egy gyümölcsöző csempész kapcsolat lett. Aznap sem kellett meleg tejcsit inni a hajcsihoz, üzeni Ballu. Na, jó. Tejcsi a hajcsi.
3: Jó van, volt hajcsi, jó van.
1: Nekem a nővérem tűnt el a bükkben 11 évesen. Virágot szedtünk anyukámmal és a nagymamámmal. Egyszer csak a nővérem nem volt meg. Hiába kiabáltunk neki, és a felnőttek keresni kezdték. Apukám már épp beült a kocsiba, hogy szól a katonáknak, hogy eltűnt, már kezdett sötétedni. Kb. 2,5 órája nem volt meg, akkor jött egy gyakorló turista, hozta vissza, aki korábban látta a kocsikat, hogy hol áll. Nővérem meghallotta a turista rádióját, és ment a hang irányába. Ez volt a szerencség. Sziasztok, Ági.
2: Azért ezt megélni.
1: Ezt nem értettem, ezt a rádióturista háromszöget.
3: Meglett, az a lényeg.
1: Jó, igen. De látod, te se tudod elmondani.
3: Dehogy is.
1: Hol volt az elbeszélő, az SMS író? Az hol volt?
3: Igen. A családban.
1: De hol volt helyileg?
2: Az autónál.
3: Autónál? Jó.
1: Oké, autónál. Hol volt a nővér?
4: A hegyen. Az erdőben, a hegyen.
1: Uh-huh. Hol volt a turista csoport?
2: Az lejött az autóhoz.
1: Hol volt akkor a nővér?
2: A hegyen.
1: Hogy került vissza a nővér?
4: Meghallott a rádiót.
1: Tehát a turista csoport rádiózott hangosan az erdőben?
2: Igen. Hát ezt írta, nem?
1: De ezt így, azért mondom, akarom értelmezni.
2: Így, hát akkor most sikerült.
1: Gyuri?
3: Semmit nem értek ebből.
1: Na várjál, van még egy Balaton felvidék. A Balaton felvidék Tanú hegyein túráztunk évfolyamtársaimmal. Nagy egóval indultunk el, térkép és iránytű nélkül. Ráadásul a telefonjaink egy része lemerült, a többinél sem térerő sem nem volt. Már jó ideje semmilyen jelzés, táblát és turistát nem láttunk. A nap állásából és a közeli falvakból hallatszó hangok alapján sikerült egy útirányt felvennünk, aminek segítségével kiértünk a legközelebbi településre, ott kaptunk további eligazítást és térképet is. Hát ilyenkor igen, ez a talált fel magad.
3: Hát persze, nem egyszerű.
1: Én is így képzelem, hogy nagy, már kétségbe vagyok esve, és már olyan sáros az arcom.
3: Uh-huh. Ja, mert kétségbe esésed, de besározod magad?
1: Valahogy igen, valahogy besározom magam. És erdők, és ízés, egy picit tolom félre a bokrokat. Mint... És egyszer csak ott a hegy tetején megállok, és ilyen, és látok egy völgyet. Igen. És abban a völgyben látok ilyen petróleum lámpától pislákoló ablakokat a faluban.
3: Aha.
1: Uh-huh. És akkor tudom, hogy arra kell menni.
3: De még ki tudja, lehet, hogy leérsz oda, és rossz emberek vannak. Ilyen.
1: Ez benne van, de akkor már inkább rossz emberekkel alszom, mint egyedül az erdőben sáros arccal. Te milyennek képzeled, Gyuri, az eltévedésed?
3: Hát én nagyjából ilyenek. Én egyszer Kapolcson tévedtem el, tehát hogy nekem
1: van. Rezervátumod, ez körben van kerítve security-val.
3: Igen, és képzeld el, így sem találtam meg a buli udvart, és valahogy kikerültem már a faluból, és vissza kellett fordulnom. Tehát az nagyon ijesztő, amikor tudod, hogy hol a buli udvar, de olyan, mintha elvitték volna. Nincs meg. És már elhagytam a Kapolcs táblát, és nincs meg a buli udvar. Tök sötét erdő már. Tudod? Azért az para.
1: Tudod, mi a para? Az a para, hogy az életed összes élményanyaga az csak a 3x300 méteres Kapolcsi telekből származik.
3: De minden megtörténik. Minden. Minden, ami a világban amúgy is.
1: Válság, öröm.
3: Öröm, hazatalálás.
1: Szerelem.
3: Összeborulás.
1: Szétválás, összeborulás.
3: Szomorúság, hazaindulás, minden. Ne is mondjátok.
1: Nem semmi.
2: Hihetetlen.
1: Játszunk még Hungary Machine? Játszunk egyet. Játszunk, jó. Akkor hívjatok most gyorsan, hívjátok a Gyurit, és akkor itt lehet nyerni ezzel a dal. Oh. Lacika, ilyenkor mindig rád gondolok.
5: Akkor tudom, ki az.
1: Akkor tudod, ki az, jó. De mindegy, ti nem tudjátok, még hívjatok. 0-20-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban.
6: Nem volt elég? Exkluzív tartalmakért kövess minket Facebookon, és most már TikTokon is. Keresd a Bocskor Rádiósót. Keresd a Bocskor Rádiósót.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul a Hungary Machine.
1: Lacika éppen masszíroz.
2: Ne, Lacika, ott nem illik. Hagyd ott.
1: Mit nem illik? Neked milyen szerved van a tarkódon?
2: Na, de eszközben nem illik. Én arra gondoltam, mert megint mocskos a fantázia.
1: Jaj, Istenem, de jó. Évi, vedd át.
3: Mit?
2: Mármint a masszást.
1: Na jó, Józsi van a vonalban. Szia Józsi, jó reggelt.
4: Jó reggelt, sziasztok.
1: Jó reggelt. Józsi, honnan hívsz?
4: Dabas.
1: Dabas, ott van egy lőtér, nem?
4: Így, most égett, nem olyan rég, múlt héten sajnos.
1: Mit csinált? Égett?
4: Hát égett, Táborfal, Vörkény környékén volt egy tűz.
1: Ja, nem. Én csak, mert amikor én repültem, akkor ugye mindig meg kellett kérdezni, hogy működik a dabasi lőtér vagy sem, mert akkor nem repülünk el fölötte.
4: Így van, zárlat van olyankor.
1: Innen tudom. Jó. Józsi, mi a foglalkozásod?
4: Informatikus.
1: Az a jót lehet keresni, mindig ezt mondom. Ugye? Jól élsz.
4: Igen.
1: Jó, helyes. Józsi, kezdjük el a játékot. Mutatom neked... ezt a mindenit, de jó.
3: A játék is nagyon jó, ezt akartam mondani. Ne, figyelj!
1: Lacika, basszus, Lacika, az egy törés lesz ott mindjárt.
2: Te is szereted, mikor így a hüvelykujjával a csigolyádon köröz?
1: Igen, azt nem kéne csinálni.
3: Nem. Egyébként azt nem szabad,
1: így van.
2: Mégis a masszázs nagy részében ezt csinálja, igen.
1: Na jó, itt van a dalszöveg, figyelj Józsi.
5: Fogd meg a kezemet, ha úgy érzed, hogy elsuhanok, fogd meg a kezemet, mert a tiéd. Ha túl messzire megyek, állíts meg, mert meghalok, ám magányba esek.
4: Fogd meg a kezem, ha érzed, hogy távolodom.
1: Ezt elfogadom, így van.

0: hova zuhanok? Fogd a kezem, ha vérzek, vagy távolodok?
1: Igen, igen, ezt mondtam.
0: De ez az a te elvesztésédről szól?
1: Igen.
0: Amikor eltűntél
2: egyet. Ezt énekelt az erdőbe.
0: Fogd a kezem, ha vérzek, vagy távolodok?
1: Ez az én hegymászásom.
0: Hegymászódalod. Na, nagyon jó vagy, Józsi. Van egy bocsizacsit benne, egy bögre és egy baseball sapka.
3: Szuper, szuper, köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük, és akkor hív majd a Netta címedért is.
3: Köszönöm, sziasztok.
0: Köszi, szia neked is. Na, ő volt Józsi.
1: Ezt élőben nézhetik, ahogy masszírozol a cika?
2: Persze, ez hát megy folyamatosan videó.
0: Szerintem ez más munkahelyen is van ilyen.
2: Persze, meg hát tényleg úgy érzem magam, mint a Time Massage szalomba, ahova egyszer elvittél, hát, és hogy mutogattak nekem, hogy oda is, és mondtam, hogy nem tudom, mit fizetett.
0: Te mindig ezzel próbálsz felvágni, hogy te bementél egy újlipótvárosi tájszalomba, és bevittelek, igen, és akkor elhúzták a függönyt, és igen. Neked kínálták a nagy, ugye, hogy te szoktad mondani, a hollandok mit csináltak a németekkel, vagy? Tehát azt kínálták neki, nekem meg nem.
2: Azt a sporteseményt kívánták. Nem tudtam, hogy mit susmusoltál velük előtte, nem tudom,
1: semmi.
2: Mit fizettél
1: ki, meg ilyenek.
2: Nem, én mondtam, hogy no, thank you, nem tudom, mit fizetett a barátom, no, thank you, no. Ezt mondtam. Nem kell ez a sportesemény. Na, most egy kicsit eljutott eszembe rólatok, ahogy így néznek.
1: Igen, de pont ez nem olyan a kép.
0: De ki a perverz?
1: De Gyuri.
0: Ki tudja, mit mondtál te azzal a töredezett angoloddal? Lehet, hogy azt mondtad, hogy verd ki a hollandomat.
1: Jézusom.
0: A VB terminológiájával élve.
2: Ezt nagyon nehezen értettem, meg bánjál a hollanddal, nem érted?
0: Köszi, Lacika. De látod, hogy Gyurinak mi jut eszébe erről? Ja, bánjál a hollandal.

0: elégedett lehetnél.
1: És ezzel már a Fox News is foglalkozott, hogy ez rendben van így egyáltalán? Ugyanez, mint nálunk az éttermekben, a szervizdíj rendben van, hogy ezt meg se kérdezik, hogy akarjuk-e adni?
2: És szerintem az a teljes káosz van, hogy azt mi, ki kell, hogy fizessük, milyen esetekben kell, hogy kifizessük, milyen esetekben hogyan kell, hogy kommunikálják felénk, ez szerintem mind tisztázatlan.
1: Megtagadható-e egyáltalán? És gondoltuk, hogy most már nem mi találgatunk meg az interneten keresgélünk, hanem beszéljünk egy jogásszal, dr. Old Gergely ügyvéddel arról, hogy ez a szervizdíj, amit mi itt ismerünk, amit automatikusan már oda nyomnak az arcunkba, ez egy önkéntes dolog, vagy ez megtagadható, mi a különbség a szervizdíj és a borravaló között, mi van, ha van szervizdíj, de még odarakják a kártyaleolvasó terminált, és még ott van ez a 10-15-20%-os választási lehetőség pluszban, nem?
3: Nagyon sok a kérdés, szerintem bennem is.
1: Na jó, hát ezeket próbáljuk tisztázni az ügyvéd úrral a hírek után.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. 6 óra 8-tól Viszlátig.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
8: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
9: A Praktikerben.
8: Júliustól.
9: Júliustól.
8: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
11: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
12: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Páros mindennapok, páratlan élményekkel. Potemix. Étrendkiegészítő férfiaknak. A lenyugvó napnak is van ereje. 0646 417 001.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
17: Jövő héten újra összeülhet a parlament. Teret nyer a siesta a Balatonnál. Ma már 30 fok körül lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Jövő héten is dolgozhat az országgyűlés. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter újra rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte, hétfőre és kedre. A témák között szerepel az ügynök akták nyilvánosságra hozatala, a Magyar Fejlesztési Bank, illetve a pedagógusok teljesítményértékelése is. Az országgyűlés tavaszi időszaka június 15-én hivatalosan véget ért, és a házszabály szerint nyáron csak rendkívüli ülés összehívásával lehet parlament ülést tartani. Több változást is hozott a július. A fővárosban elsőjével megszűntek a parkolóautomaták, több mint 3000 berendezés tűnik majd el az utcákról. Ezen túl csak mobiltelefonnal lehet fizetni. Ráadásul

0: 30-50%-kal drágult is a parkolás. Közben bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése. Mostantól sok településre könnyebb eljutni majd éjjelente. Ezek mellett az Európai Unión kívüli webáruházakban rendelt csomagok esetében új uniós vámszabályok léptek életbe. A kevesebb mint 150 eurós pakkoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Egyre inkább teret nyer a siesta a Balatonnál, a rendkívüli hőség miatt fokozatosan kialakul egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték, mondta a rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
1: A nyaralásnak a ritmusa változott meg, ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Fontos számukra az, hogy megfelelő komfortérzetük legyen. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, úgy szervezik a programjukat, és utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indulnak el inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
0: Végre tegnap egy hidegfrontnak köszönhetően megérkezett a lehűlés, de hogy mire számíthatunk a folytatásban, az most kiderül. Végre fellélegezhetünk, ma már 30 fok körül lesznek a maximumok. A napsütés mellett helyenként lehetnek majd frissítő záporok, zivatarok is. Holnap aztán egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad majd szeles az idő. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20, délután 26 és 32 fok között várható. Szombaton szeles, napos felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Hasonló időt tartogat a vasárnap is.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon a terelésben a 48-as Szárliget csomópont és a Biatorbágyi szakasz között. Az erős forgalom miatt a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Közben a 7-es főúton a vihar miatt az Alakomárom és Nagykanizsa közötti részen az útburkolatra levelek, faágak kerültek. Vezessenek figyelmesen ezen a szakaszon. Élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain, lassan már telítődnek a sávok. Például az M3-as autópályán az M0-as csomóponttól befelé kell számítani torlódásra, de sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között is. Olvasható az útinform.hu-n.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra és 12 perc. Jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt, Évi, szia.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, a szervizdíj. Tudom, hogy ez nagyon sok mindenkit érdekel, és nem teljesen tiszta az a víz, amelyet ebbe a pohárba öntöttük eddig, mert nem tudjuk, hogy ez pontosan miről is szól. A létezését lassan már kezdjük elfogadni, ami, bevallom, szerintem zavaró is, és gyakorlatilag ez egyfajta ilyen kötelező borra való íze van ennek, ugye?
2: Hát amikor felmerült, akkor az volt mindenkiben, hogy oké, tök jó, akkor ezután nem kell számogatni, és mennyi borra valót adjak, hogy aminek, hanem ők akkor megadták, és akkor kifizettem, és le van tudva.
0: Pontosan. Na most, ugye ez eredetileg arra volt kitalálva, hogy egy szolgáltatást igénybe veszek, és a kifizetett, előre meghatározott díjon felül meghálálunk egy bánásmódot is, amit a szolgáltatás mellé kapunk, a bánásmódot. Ugye ezért adunk egyfajta hála jelléül egy önkéntes összeget. És most ez volt a borra való, és ez most önálló életre kelt, sőt, ugye a legtöbb helyen most már kötelezően fel is számolják. Nagyjából itt tartunk, nem?
1: Így van, kötelezően ott a végén látod, hogy mennyit kell fizetni, és ez már természetessé vált.
0: Igen, na most azért beszélünk erről újra, mert most már nem csak a vendéglátó ipari egységeket érinti ez, hanem azt olvastuk, hogy a szálloda hajókon is egyre nagyobb divat ennek a kötelező borra vannak a felszámolása. Mondok egy pár adatot, tehát, hogyha beköltözöl családa vagy pároddal egy ilyen hajóra, ugye egy-két hétre, egy vagy két hetes utak vannak.
2: Persze,
0: többnyire.
2: És akkor vannak éttermek, meg mindenféle medencék, tehát ő tényleg mint egy ilyen úszó szálloda tulajdonképpen.
0: Úszó szálloda, vannak szórakoztató előadások, zenés előadások, ahogy mondod, medence, kaszinó, boltok.
2: Wow.
1: Mozi, színház, minden.
0: Pontosan. Szóval, egy ilyen hajón van egy szobád, és krúzolsz itt össze-vissza. Az kajapia az úgy néz ki, hogy előre veszel egyfajta ital vagy ételcsomagot. Vagy mind a kettőt.
1: Itt több kategória van, és akkor abból választasz, hogy te melyiket szeretnéd.
0: Pontosan. És akkor ezt előre kifizeted, indulás előtt, ez benne van. Most a Fox News többek között beszámolt arról, hogy egyes hajótársaságok eleve felszámolnak egyfajta borravalót napi szinten a vendégektől, attól függően, hogy milyen kategóriájú kabinban vannak. Tehát ezt úgy hívják ott angolul, hogy crew appreciation, azaz egyfajta ilyen lefordítva nagyon durván egy ilyen csapat elismerési díj. Tehát ez egy ilyen csoportos jutalom, elismered a csapatot. A hajótársaság csapatát elismered, ez a díj. És ezért fizetsz te, hát itt van az MSC Cruises, vagy a Carnival Cruise, különböző karibi és alaszkai járatain, ezért fizetsz te $17 naponta és személyenként. A lakosztály az $19 naponta és személyenként. Egy másik társaságnál itt Európában $15.50 a sima kabin, lakosztályonként 17, nem dollár, euró, bocsánat, 17 euró fejenként.
2: Igen. Egy olyan csapat elismerési díj, amit ugye előre kérnek. Tehát ez a csapatot még a kanyarban sem láttad, nem tudhatod, hogy te hogy fogsz velük viszonyulni, ilyesmi, ők mit fognak veled kezdeni, de azért te már ezt kifizeted.
0: Te hétfőn már beszálltál, nem tudom, Miami-be a hajóba, én már is le is vonták a hétfőit. Te is a párod, az $34.
2: Bizony. És még egy koktélt nem csinált neked senki a csapatban.
0: Senki nem csinált semmit, maximum az ágyad meg van vetve. Kösz szépen. Igen, na most ez pont ezért nagyon nagy vitát váltott ki, mert itt megkérdeztek a jogászokat, és ők azt mondják, ez nem borravaló, hiszen a borravaló az egy önkéntes elismerés. Ez nem önkéntes. Itt azt mondják a jogászok, hogy érdemes ezt előre tisztázni, hogy ez most egy ajánlott dolog, ez a 15 vagy 17 euró vagy dollár, vagy ez egy kötelező dolog? Elég kötelezőnek tűnik, hiszen ők vonják le, tehát nem tudsz nagyon mit csinálni.
1: Ez benne van, tehát hogy ezt már előre fizeted, nem utólag, tehát ezen nincs mit variálni.
0: Na most ez nagyon hasonlít a mi szervizdíjunkra, nem? Tehát ez valami hasonló.
1: Hasonló. Igen. Ugyanez az eset.
2: Hát a végén fizeted a szervizdíjat, de hát azt sem tudod megtagadni igazából. Illetve erről mindig van vita, hogy a szervizdíjat lehet-e azt mondani, hogy
0: mit fizetünk, bocsánat, a szervizdíjjal? Mit fizetünk ki?
1: Hát nem az, hogy kiszolgálnak minket.
0: És miért? Jó, és ha nem, akkor hogy kéne? Akkor én menjek be a konyámba, és hozzam ki a tányért magamnak?
1: Hát nyilván nem, de hogy gyakorlatilag ez, ugyanez az elismerő pénzt fizetett ki, amit eddig nem adtak oda. Vagy
0: de
1: nem
0: mi van, ha adott... nem vagyok elégedett a személyzettel? Igen. Nem vagyok elégedett a tányérkihozással, nem vagyok elégedett semmivel.
2: Ezt ha úgy nézzük, akkor megint egy olyan elismerési díj, ahol nem kérdezik meg, hogy te elégedett vagy-e, hanem egyszerűen azt mondják, hogy...
0: Hogy te elégedett vagy.
2: Így van, pontosan.
0: Te kötelezően elégedett vagy. De most ott vagyok. A hajón, és mondjuk tök bunkó az ukrán pincér, a Fülöp-szigeti takarítónő nem csinált hattyút, amikor reggeliből visszatértem, nem csinált hattyút a törülközőből, aztán, de mit tudom én, fölmegyek, akarok napozni, minden nyugágy foglalt, Pedro megint megvonja a vállat, hogy nem tud nekem nyugágyat szerezni, este a kaszinóban nem tehetek a pirosra, mert a krupjé szerint be vagyok rugva, tehát, hogy abszolút nem vagyok elégedett a csapattal.
2: És azután pittyen, hogy a 17 dollárodat megint levonták a csapatra.
0: Figyelj, kiszámoltuk. Egy ilyen hajón utaznak kb. 7500-an, a személyzet száma az 2350.
1: Igen.
0: Ha egy hétig vagyok, és nem tudom, 15 vagy mennyi dollárral számoltuk, már nem tudom, igen, ha egy hétig vagyok, egy fő, az 380 dollár per hét jön össze egy személyzeti tagnak. Tehát 2350 főből mindenki kap 380 dollárt per hét.
1: És a fizetés mellé? Ez nagyon fontos.
0: A fizetés mellé. Tehát beszoroztuk a 7500-at, azt hiszem, hogy 17-tel, ha jól tudom, igen, és akkor azt elosztottuk ugye egy hétre, meg elosztottuk a 2350 fő között. 380 dollárt kap, tehát ez majdnem 400 dollár, ez azt jelenti, hogy ha 4 hétig dolgozik, akkor 1600 dollárt kap csak tőlünk.
2: Az nagyon erős.
0: Utasoktól, a fizetése igen fölött.
1: Így van. És ezt már így is számolják ők, hogy ez a pénz már igen jár nekik.
0: Így van. Na jó, visszatérve most az itthoni szervizdíjra, mert ugye ez érint bennünket leginkább. Szerintetek meg lehet tagadni, vagy nem lehet megtagadni? Mit tippeltek?
1: Egyébként szerintem meg lehetne tagadni.
0: Tehát szerintem
1: is. Én kíváncsi lennék, hogyha van olyan bátor ember, hogy elmegy egy étterembe, és utána ő azt mondja, hogy ne haragudjon, én ezt biztos nem fizettem ki, mert nem azt kaptam, amire vágytam. Én szerintem azonnal leveszik. Mert hogy kötelezni...
2: Laikusként, aki nem jogász, amilyen helyzetben ezt csinálják, amilyen természetességgel ez ott van a számlán, én azt gondolom, hogy ez kötelező kifizetned. Ráadásul most már annyira összemosodott, hogy már tényleg kérdezed, hogy mi a szerviz, az, hogy ki hozza a tányért. Hát ott is szervizdíjat tudnak már felütni, ahol egyszerűen te mész oda a pulthoz, és mondod azt, hogy ebbe a műanyag pohárba rakjon már egy korsón is.
0: Gyuri és az élete.
1: Igen,
0: a fesztivál.
2: Kapolcs. És egyébként ez pont nem kapolcsom, de ugyanúgy lehúzza a szervizdíjat. Ezért is. Tehát akkor most az mire van?
0: Igen, mi a szervizdíj? Hát ugye, ha én kifizetem a, nem tudom, a 3200 forintot a cigánypecsenyéért, most mindig ezzel jövök, kifizetem, akkor abban nem az a disznószelet piaci ára van benne, és az a pici fokhagyma, hanem az azért 3200, mert fizetik a fűtést, a pincéreket, de benne van a szervizdíj.
2: Persze.
0: Meg van főzve, vagy sütve, igen, vagy nem igen tudom mi az.
1: Használtak áramot, használtak minden, de nincs benne. Hát ott már
0: de eddig benne volt. Hát amikor nem volt szervizdi, akkor hogy jött ki?
2: De figyelj!
0: Akkor hogy jött ki? Ki jött a cigánypecsénye, vagy a papfolytó?
2: Ki jött, csak akkor még kalkuláltak a te borravalódra. Tehát akkor is kalkulált a tulajdonos is a te
0: borravalódra.
2: De nem így volt, most őszintén.
0: A borravaló az önkéntes.
2: Bizony, de belekalkulálták, hogy majd te eltartod az ő pincérét, hiszen majd te a borravalót adod. És az
0: de nem én vagyok a munkaadója a pincérnek.
2: Hát nem.
0: Ő a munkaadója a pincérnek. Ő vállal a kockázatot, hogy szart csinál-e éttermet, és nem megy oda sok vendég, vagy jót csinál, és megy oda sok vendég.
1: És ad ez borravalót.
0: És ad borravalót. Na mindegy, szóval én azt gondolom, hogy itt most nehéz helyzetben van a jogászunk, mert lehet, hogy utána olvasod gyorsan tegnap valaminek.
1: De hogy nem ennek, az biztos.
0: De hogy itt nagy viták lesznek, az biztos. Itt van velünk dr. Olt Gergely, ügyvéd. Szia Gergő, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Jól érzed, utána olvastam nagyon.
0: Na jó, szóval én emlékszem, hogy én is utána olvastam, Gergő. Még egy pár évvel ezelőtt, jó pár évvel ezelőtt ezek a szervizi dolognak, és arra jutottam az interneten, egyértelmű volt, hogy... vendégként megtagadhatod a szervizdíjat. Nem vagy kötelezhető rá. Ugyanakkor ismerjük a jogot, állandóan változnak ezek a dolgok. Ma mi az aktuális?
3: Ma az aktuális az ugye, hogy jogszabály teszi már a lehetővé a szervizdíjnek az alkalmazását. Olyan, minden olyan vendéglátó helyen, ahol magát a kiszolgálás, a felszolgálás folyamatának nagy és jelentős részét, azt nem a vendég végzi önmaga. Ez még kevés hozzám, ezt előre ugye az étterem fel kell, hogy tüntesse akár az étlapján, akár egy jól látható másik egyéb helyen, ami nem vitatható, és utána a számlán elkülönítetten a többi tételtől szintén meg, hogy jelenítse, ebben az esetben nem tudjuk megtagadni, tehát ez olyan, mintha megtagadnánk mondjuk a bécsi szeletünk utolsó 75 forintját, mert szerintünk sokat számít föl mondjuk az áramra.
0: Oké, de 1998-ig nem volt szervizdíj, most mondtam egy évszámot, tök mindegy, nem volt szervizdíj, akkor hogy működtek az éttermek? Hát akkor én is kihozták, gondolom, akkor is voltak pincérek, akkor is megsütötték. Hogy sikerült ezt a csodát összehozni az éttermeknek 98-ig, és most miért nem sikerül?
3: Abszolút egyetértek, és teljesen jogos a felháborodásod. Szerintem maga az elnevezés iszonyatosan megtévesztő, és ugye azt keveredik sok ember agyába azzal, hogy ha én miért fizessek a külön szervizért, hiszen az be van építve az árban.
0: Igen.
3: Valójában ugye itt nagyon fontos kitérni, senkit nem akarok felmutatni, de az adópolitikai részére és a bérezés részére, ugyanis teljesen máshogy viselkedik az, amit az étterem így szed be, és szervizdíjként válik az ő bevétele részévé, ez köteles kifizetni utána a munkavállalók részére, aki részt vett bármilyen szinten is a vendég kiszolgálásának a folyamatában, és meghatározott teljesen más adóterheken megy keresztül, mire megkapja a pincér. És a borra való meg megint szintén csak elkülönülhet.
0: Akkor
3: nem szervizdíjnak hívnánk, hanem
0: adóelkerülési sumákdíj.
3: Nem kerüljük el.
0: De elkerüljük az adót, nem lopjuk, nem csaljuk az adót, de elkerüljük. Elkerüljük. Én az adó elkerülésnek nem vagyok. Ügyvéd úr, kérlek, hadd mondjam.
3: Bocsánat.
0: Hogy én nem vagyok az adó elkerülésnek ellensége. Hiszen ugye elkerülni legális, lopni tilos. De az, hogy a vállalkozó adó megtakarításának azt rámhárítsa, az nekem már aggályos. Tehát ez itt gyakorlatilag akkor nem a személyzetről szól, hanem az, hogy neki legyen adómentes lóvéja. Ugye?
3: Nem neki lesz adómentes lóvéja, de abszolút egyetértek vele. Tehát én számomra is teljesen értelmezhetetlen, hogy miért így akarjuk segíteni a munkavállalói terheknek a csökkentését. Én azt érzem inkább, és nem is adó elkerülés vagy adó optimalizálást érzek alatt, hanem inkább azt mondom, hogy volt egy borra való, ami...
0: Az is adómentes volt, ugye?
3: Most is adómentes a borra való továbbra is, és ezt nem tudtak vele mit kezdeni, és ez egy elég jelentős tétellé vált, és azt mondták, hogy csináljunk ebből egy kis részt valami olyat, amit utána még pluszban meg tudunk adóztatni. Csak hogyha nagyon gyorsan, tehát hogyha mondjuk munkabérként kap egy pincér 10.000 forintot, akkor mire mindent abból utána kifizetnek, akkor neki abból 6.600 forintja lesz, a szervizdíjként van neki kiutalva és odaadva 10.000 forint, akkor abból 8.100 forintja lesz, és ha borravalóként lebeg a 10.000 forint, nyilván nehezebben ellenőrizhető, akkor mind a 10.000 az övé. Hivatalosan is. Úgyhogy én inkább azt érzem, hogy inkább a borravalónak egy ilyenfajta plusz megadóztatás, vagy annak egy részének a megadóztatásáról van szó, illetőleg a bérezésnek az eként való könnyítése, de hogy ezt miért teszi lehetővé a jogszabály, ehhez, hogy azt mondanám, hogy mondjuk a vendéglátásban dolgozóknak a járulék terheit csökkentjük, miért a szervizdíj bevezés, miért így hívjuk, ami közfelháborodást kelt, és teljes joggal vagyunk kiakadva, főleg úgy, hogyha elégedetlenek is vagyunk a szolgáltatással, de sajnos, hogyha a jogszabály lehetővé teszi, az étterem bevezeti, megfelelően kommunikálja, akkor nem tudjuk megtagadni.
0: Na nézzük a megfelelően kommunikálást. A megfelelő kommunikálást is nézzük. Mi van akkor, hogyha én akkor szembesülök először azzal, hogy szervizdíjat kell fizetnem, amikor kijön a számla?
3: Hogy miért szembesülsz, attól függ. Mert nem néztél után, nem nézted meg az étlapot rendesen, hogy oda föl van írva, vagy nincs.
0: Kinek a dolga ezt, hogy is mondjam, a figyelmemre felhívni? Tehát, hogy nekem kell keresnem? Vagy az étterem kötelessége velem ezt vagy szóban tudatni, még mielőtt rendelnék, vagy nagyban feltüntetni az étlapon, hogy tényleg szemet szúrjon, hogy legyen idő mérlegelni.
3: Én azt gondolom, hogy jól látható módon fel kell, hogy tüntesse mindenféleképpen, itt már fogyasztóvédelmi kérdések is ugye bejönnek, jól látható módon fel kell, hogy tüntesse, az a legjobb, hogyha szóban is kommunikálja, még a rendelés előtt, tehát nem csak utána a számla kihozatalakor, hogy szervizdíjat számolnak föl, és ők alkalmazzák ezt a fajta, hívjuk úgy, hogy bérezési rendszer, vagy bérezési rendszernek ezt a részét.
0: Miért nem úgy csinálták, hogy a 3200 a cigány pecsenye? Akkor igen, a szervizdíjjal mondjuk 3500 lesz a végén, ugye?
3: Attól függ, hogy mennyi a szervizdíj.
0: Igen, attól függ, de mondjuk ennyi. Akkor ugye az a része, az a plusz 300 forint, az az adómentes, ugye?
3: Nem adómentes, az sem.
0: Adócsökkentett.
3: Hanem azt a 300 forintot, hogy neki köteles szétosztani a vendéglátásban részt vett munkavállalói között, és az a kicsi, megkapják a fizetést is, csak amit ugye bérként kapnak meg, akkor abból 46,5%-ot fog a pincérbe fizetni a saját jövedelem után, illetve mi fizetjük be ő helyette, úgy a csökkentett részt kapja meg, és ebből pedig összesen 18,5%. Tehát ez a hatalmas nagy különbség a kettő között, hogy az egyik esetben ugye bekerül a bevételi oldalra a cég teljes bevételének részét képezi, nem köteles abból semmit visszaadni a pincérnek, a másik esetben pedig azt már tudhatjuk azt, hogy ebből mínusz 18,5%-a, ez biztos, hogy szét kell, hogy össze a munkavállalói között, nyilván ha szabályszerűen jár el.
0: Ezzel kapcsolatban is van gondolatom, de akkor miért nem úgy történik, hogy 3200 forint a cigánypecsenye, mint 98-ig is volt, és nem rákerül 300, hanem a 3200-ból 300 szervizdíjnak minősül az ő könyvelésükben, és akkor elvileg ugyanúgy 3200-at fizetek, de abból ő 2900-at kap a bizér, és a 300-at adja oda a munkavállalójának.
3: Nagyon jó meglátásod van, sok helyen így csinálják már, hogy nem azt írják, hogy kírják, hogy 3200 rántott hús, és még rászámolnak 15%-ot, hanem kírják a teljes plusz 15%-kal növelt árat, és visszaírják a végére, hogy már minden tétel tartalmaz a szervizdíj.
0: Ez nekem jobban esik.
3: Igen, abszolút, nekem is sokkal elérthetőbb a kommunikáció, meg szerint a fogyasztóvédelmi szempontból is.
0: De igen, és ez a szervizdíj kifejezés baromi rossz. Tehát, hogy én, mert akkor most igen. Bárhol felszámolhatnak szervizdíjat? Tehát például az IKEA-ban is felszámolhatnak szervizdíjat? Én mondjuk veszek egy Jürgen Bürgen polcot 2500-ért, és a pénztárnál 3200-at kell fizetnem, mert ott bizony a berendezték az IKEA-t, meg kirakták a műnövényeket, a pénztáros nő beütötte, a izé föltakarította, stb. Tehát, hogy a végén akkor ők is kapnak szervizdíjat, az IKEA-sok.
3: Hogyha törvényi, akkor jól érzed, így van, de most jelenleg ugye ez kizárólag csak a vendéglátóhelyekre igaz. Tehát ha fönt leülsz, nem fönt az IKEA-ban az étteremben nem magad néz körbe a tálcával, hanem leülsz a klöttyem-pöttyem kanapéra, és odahozza neked a pincér, és elvár, lenne egy ilyen szolgáltatás, akkor ott abban a részében már felszámolhatna az IKEA.
0: Tehát csak vendéglátásban lehet ezt, autószerelő nem kérhet szervizdíjat.
3: Nem. Mondjuk kitalálhat viszont teljesen más tételt, ami teljesen jogos lesz, hogyha a szerződés részévé tesz. Ugye, mert a vendéglőben is valójában az történik, meg az IKEA-ban, meg mindenhol, hogy egy ráutaló magatartással létrejön egy szóbeli szerződés, ugye a vendég és az üzemeltető között. Az a szerződés, hogy én megbízlak téged, hogy süssél rántott húst, vagy meg van sütve a rántott húsod, és megveszem tőled ezt a rántott húst, amiért én kifizettem az általad kért díjat. És hogyha előre azt kommunikálom, hogy ezt a szervizdíjat csak az adózási szempontból érdekes, hogy így hívjuk, nagyon buta elnevezés, mert nagyon sok zavart kelt, amikről, ami miatt most is beszélünk róla, de hogyha én be akarnék vezetni, hogy minden tételhez még plusz felszámolok, panírozási, újkopási költséget, és ezt feltüntetem előre, akkor én azt is felszámolhatnám, és az IKEA is a költjem-pöttyem áthelyezési díjat is felszámolhatná, csak előre kéne, hogy kommunikáljon, hiszen akkor én ezzel a tartalommal kötöm meg vele azt a szerződést, hogy tőle elhozom a költjem.
0: Magyarán, visszatérve a Jürgen Bürgen egyébként.
3: Testvérek, úgy érzem.
0: Magyarán, hogyha én egy étteremben ülök, rendelek, étlapon nem látok ilyet, hogy szervizdíj. Csak a 3200, ugye a cigánypecsenye. Végén kijön a számla, stb. Ott van egy hosszú papírcsík, ott van a végeredmény 18500, és akkor valahol ott van, hogy 19800 az egész, mert ott van, hogy szervizdíj. Tehát egészen a fizetés pillanatáig én nem szembesültem azzal, hogy itt szervizdíj kerül felszámolásra. Akkor megtagadhatom-e?
3: Akkor egészen nyugodtan, mert akkor abszolút tisztességtelen szerződési feltétel, fogyasztó megtévesztése, fogyasztóvédelmi kérdéseket is felvetése, egy csomó minden más.
0: Van még egy. Többször volt velem olyan étteremben, hogy szervizdíj után még ugye az ember vagy adborra valósz, vagy nem, majd a Gyuri elmondja az ő izét is, de elmondja nekem a pincér, hogy egyébként a szervizdíjat ők nem kapják meg. Tehát egy ilyen infót kapok a pincértől, hogy nem kapják meg. Azt is elrakja az étterem. Mit tudok csinálni?
3: Mármint az étteremmel, vagy a boravalóval?
0: Az étteremmel. A boravaló az egy másik dolog. Akkor
3: az étteremmel, hogyha nagyon-nagyon jogkövetésre nézetes vagy, akkor azonnal lehet ezt jelezni mind a fogyasztóvédelem, egyébként mind az adóhatóság felé, mert ugye attól számolhatja ő föl ezt a szervizdíjat, és azért hívhatja szervizdíjnak, mert az köteles szétosztani a vendéglátásban résztvevő munkavállalói között.
0: Gyuri, neked volt még ezzel, amikor még a szervizdíjra rájött neked a...
2: Igen, szervizdíj benne volt az árban, és amikor ugye kártyával akartam fizetni, és kihozta a terminált, akkor a terminál kijelzőjén ott volt, hogy én mennyi borravalót akarok adni. És ott
0: a szervizdíjon túl?
2: Így van, 10%, 15%, 20%, és nem volt olyan, hogy én nem akarok borravalót adni, hanem ezek közül választhattam még, gyakorlatilag rákényszerítve, hogy a szervizdíjat még leborravalózzam. Ez okés?
3: Most már nem. Régebben nem volt szabályozva, hogy kötelező kirakni a 0%-os borravaló választást is. Most már van. Tehát most már nem lehet olyan kijelzőt csinálni, hogy nem tudunk 0%-ot választani. Ennek egyébként kettő külön oka is van. Az egyik az, hogy ugye régen biztos emlékeztek, voltak tipboxok mindenhol, meg most is sok helyen vannak. Ez nem csak egy figyelemfelkeltő, hogy eszedbe jusson a borravaló, hanem olyan szinten vizsgálta egy időben az adóhatóság azt, hogy a borravaló totál el kell, hogy különüljön a többi bevételtől, hogy ezért ezt a megoldást tudták csak alkalmazni, mert ha bekerült mondjuk a pénztárgépbe, és jött egy ellenőrzés, akkor azt már a bevételnek minősítették, és megadóztatták. A tipboxnak ez tulajdonképpen egy digitális megfelelője is, ez a kis kijelző, hogy tessék, akarsz adni, akkor adjál borravalót, ugye most már kötelező 0% is, versenyjogilag én még most is aggályosnak tartom egyébként, hiszen a fogyasztói döntést azért erőteljesen befolyásolja, és eltolja egy irányba, van egy ilyen kényszer hatás, úgy kényszer érzetet, hogy te nem vagy jó ember, gonosz vagy, hogyha nem az borravalót nézed, a pincért szemét, ő is néz a tiédbe, megvetően elfordultál, a fogyasztói döntést azt azért befolyásolja. Én gondolom, hogy előbb-utóbb, ha tudják, fogják ezt is szabályozni, de ezt most úgy kell, úgy gondoljatok rá, sokkal könnyebb lesz a lelketeknek, hogy ez egy digitális tipbox tulajdonképpen. És a másikban sincs rossz érzésed. Ha nem dobod be azt a pénzt, mert nem vagy elégedett, itt is erre gondolj, ha mondjuk a 0%-ot dobod meg, mert ezek a pincei programok innentől tudják elkülönítetten kezelni.
0: Van-e jogom az étteremben magam kiszolgálni? Tehát azt mondom, hogy én előre tudom, igen, látom, hogy maguk szervizdíjat számolnak fel, kérem szóljanak, ha kész a kaja, én elmegyek érte a konyhába, kihozom magamnak.
3: Én biztos, hogy megengedném neked.
0: Na jó, mindegy, én akadékoskodó vendégnek tűnök, de az a baj, hogy ez nagyon zavar, nem csak engem egyébként, mindenkit zavar.
3: Olyan, abszolút, ez borzasztó megtévesztő, a neve is borzasztó, nem tudjuk, hogy ez miért van, mire figyeljünk, nem sok helyen nem tüntetik föl, nem rendesen alkalmazzák, főleg, ha kapunk egy ilyen infót még a pincéjától, ami vagy igaz, vagy nem, azt azért tegyük hozzá, hogy megkapják, vagy nem kapják, majd szétosztják, hogy osztják szét, azon belül is lehetnek ellenségesek, mert az egyik pincér bunkó, neki miért jár, én meg okos vagyok, és kedves nekem. Több kéne, hogy járjon, akkor járjon a szakácsnak is, meg a konyhai kisegítőnek, hiszen ők is része a folyamatnak, de ez a borravaló elosztásnál is minden ételemnek a belső feszültségében megtalálható.
0: Gergő, nagyon köszönjük. Szerintem mindenki most abszolút tájékozott, tudja, hogy mi a dolga. Nem észrevenni az étlapon a szervizdíjat, a végén megsértődni, hogy csak most szólsz, és utána megtagadni. Ezt csináljátok, barátaim. Köszönjük, Gergő, a jogi útmutatást. Dr. Old Gergely, ügyvéd.
2: Ezt elfelejtetted mondani, hogy még ilyen helyzetben mindenki hivatkozom Dr. Old Gergelyre.
1: Igen, a végén.
0: Na, valakit üzeni, hogy MSC hajóval utaztunk, tehát ez az egyik érintett légitársaság, nekünk is felszámolták ezt a díjat, de utolsó nap kértük a törlését. A rutinos utazók mind töröltették ezt a tételt, simán törlik. Anikó,
2: aha.
0: Ez milyen?
2: Hát akkor ezt ők is érzik, hogy ez valahol sántít, igen, és ha kiállsz magadért,
1: akkor... És aki rájön, és meri vállalni ezt a bátorságot, akkor ők visszakapják.
0: Na jó, kérdezzük meg a hallgatóinktól azt a helyzetet, amikor megtagadtad. Igenis voltál bátor, és megtagadtad a szervizdíj kifizetését, mert elégedetlen voltál egyszerűen ezért. Nem volt jó. Akkor meg miért fizessél? Na, ha voltál ilyen bátor, írd meg nekünk, mi volt az ok, és főleg az, hogy mi lett belőle. 0620 22 22 122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
7: Eseti megoldás. Tűzoltó munka. Én a hosszú távú megoldást keresem. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
8: És a döntő pillanat.
9: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cseri Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cseri Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
11: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
12: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
11: Neked Sedacur Forte kell.
12: Sedacur Forte?
11: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
13: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
15: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
16: A reklám után.
4: Hírek a Retrórádióban.
17: Mi a söpört végig az országon tegnap? Elindult a NAV nyári ellenőrzése. Idén is népszerűsítik a halfogyasztást Tiszacsegén. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Villámlás, jégeső és heves zivatarok vetettek véget a kánikulának. Tegnap délután az ország nyugati és keleti részén volt a legnagyobb szükség a tűzoltók segítségére. Sok helyen úttestre dőlt fák megbontott tetők miatt riasztották őket. Szombathelyen például több pincét is elöntött a víz. Sok helyen 20 fok alá is bekúszott a hőmérséklet, míg máshol még délután is 36-37 fokot mutattak a hőmérők. Nyárra esik egyébként az egész éves viharkárok, mintegy kétharmada, az egyik nagy biztosító adatai szerint. 2022 és 24 között ez az arány még csak 45% volt, de tavaly már megközelítette a 65%-ot. A legpusztítóbb viharok az utóbbi 12 évet nézve júliusban csaptak le. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tiszató térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
18: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak el.
17: Idén is lesz halászlé fesztivál Tiszacsegén, az eseményt most szombaton tartják. 6000 adag halászlevet főznek 20 óriási bográcsban, és sült halat is készítenek, többek között keszeget és kárászt. A rendezvény fő célja ezúttal is a halfogyasztás népszerűsítése. Emellett egésznapos kulturális és gyermekprogramokkal, kirakodó vásárral is készülnek a szervezők a Tiszaparton. A Tiszacsegei halászlé fesztivált 18. alkalommal rendezik meg. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Végre fellélegezhetünk, ma már 30 fok körül lesznek a maximumok. A napsütés mellett helyenként lehetnek majd frissítő záporok, zivatarok is. Holnap aztán egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad majd szeles az idő. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20, délután 26 és 32 fok között várható. Szombaton szeles napos felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Hasonló időt tartogat a vasárnap is.
7: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon a terelésben a 48-as Szárliget csomópont és a Biatorbágyi szakasz között. Az erős forgalom miatt a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Lassan már telítődnek a sávok. Például az M3-os autópályán az M0-as csomóponttól befelé kell számítani torlódásra. De sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között is. Olvasható az útinform.hu-n.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatóbb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 39 elmúlt egy perccel, sok sztorink van, és sok vélemény van, főleg ezzel kapcsolatban, de egyik vélemény sem jó. Viszont a vonalban Gábor, aki valamit megtagadott, vagy borravalót, vagy szervizdíjat, mindjárt kiderül. Szia Gábor, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt, Gábor! Na, mesélj, milyen volt az étterem, milyen volt a kiszolgálás, mi történt?
2: Szegeden voltunk egy, hát annak lehet mondani, hogy az egyik legnevesebb helyen, nem nevezném meg.
1: Okay.
2: És amikor bementünk négyen, a pincér az úgy jött ki, hogy leosztotta a kártyalapokat, magyarán az étlapokat, mint a haveroknak a kártyát.
1: Ajaj, így kiszórta így egyenként.
2: Igen, és a flagma volt egész végig, és akkor én ott az elején eldöntöttem, hogy jó, akkor ha ilyen a kiszolgálásunk, akkor itten ugrik a minden.
1: És sejtem, melyik étterem egyébként. A halhoz van köze?
2: Nincs.
1: Nincs, jó, akkor nem.
3: Akkor a másik.
1: Nincs. Akkor a másik. Jó, oké.
2: Okay. Van egy pár. És vagy jobban, mert volt egy pár, mert már mostan szerintem egy részem a bezet, de lényeg a lényegben, hogy én a végén a fizetéskor járt volna vissza 500 forint, és mondta a srác, hogy itt van a nyugta, és nincs 500, nem rakta le az 500-ast, ami visszajárt volna.
1: Tehát te annyit fizettél volna, amennyi a számlán volt, adottad a pénzt, és ő nem hozott visszajárót.
2: Így van, így van. És akkor megvártam, még a többiek kimennek az autókhoz, én meg szépen visszagyalogoltam a pulthoz, azt mondtam a srácnak a nyugtával együtt, hogy én ekkor összeget adtam, egy 500-as még ide nekem jár, és a srác mondta, hogy hát az az ő borravalója. Azt mondtam neki, hogy így ilyen hozzáállása, ez nem a borravalód, és ahogy mi ott beszélgettünk, eljutottam arra a szintre, hogy kérem a vásárlókönyvét is, és erre már kilépett az irodájából a főnök, mert kiderült, hogy a műszaknak akkor ő volt a vezetője, és az meg kérdezte, hogy én miért akarom a vásárlókönyvét. És ott mondta a főnök, hogy ő kifizeti a teljes fogyasztásunkat, hogy ő visszaadja a pénzemet. Én mondtam neki, hogy nem a pénzemmel van a probléma, mondom, ez az egyetlen egy emberrel, meg az az 500-as, amit szeretnék újra látni.
1: És
2: utána annyit láttam, hogy irodába be lett hívva, nem nagyon vigyorgott onnantól kezdve már a pincér, és becsukódott az ajtó, én meg elhagytam a helyszínt.
1: És az 500-as?
2: Azt ide adta a főnök, de még továbbra is adta volna vissza a teljes fogyasztásunknak az árát. Én megmondtam neki, hogy köszönöm szépen, a kaja az nagyon jó volt, csak a kiszolgálása volt a probléma.
1: Teljesen jól csináltad, Gábor. Abszolút. Igen, de ez borravaló amúgy, így van, de tök jól tetted. Nagyon jól tetted.
2: Így van,
1: hihetetlen,
2: van,
1: hogy ezek a flagmák szórják, és a borravaló még így jár van is neki.
3: Levonja magának.
4: Igen.
1: Igen.
2: Hát voltunk olyan helyen, ahol 10.000 forintot hagytunk tök véletlenül borravalóként, ott meg a hölgyik elvigyorogta magát, hogy ő életében nem kapott meg akkora borravalót.
1: Hát
2: akkor a társasággal voltunk. Onnan tükörben voltunk rájongva.
1: Na jó van, Gábor, köszönjük szépen a sztoridat, jó utat neked.
2: Rendben, további szépet nektek is, sziasztok.
1: Szia. Pofátlanság, ne további a szervizdíj, borravaló üzeni valaki, amikor fél önkiszolgálóban a kasszás, a bankkártyás terminál extra kijelzőjé mutatja, hogy mennyi lenne 10-15-20% borravaló a fizetendőn felül, a jó édes nénikéjük vasporos valagát, mire adjak borravalót, hogy kimerték a kért kaját, hogy lekasszázták. Én viszem egyensúlyozva tálcán az asztalhoz. Én dolgom ki a műanyag tányért, az evőeszközt az ételgyűjtőbe, és teszem használt tálcát a gyűjtőhelyre. Ezért imádom Kínát és Japánt. Nincs borravaló, Kínában nem értik, Japánban sértés is.
3: Teljesen bevet, hogy ahol nincs asztalszerviz, ott is már nyomaszt azzal, hogy a kijelzőn ott van, hogy ez a mennyi borravalót adjál, szörnyen, meg mit tudom én.
1: Sziasztok, ennyi erővel henteseknek is járna a pultban a szervizdíj, kiszolgálunk mindenkit, lassan már meg is kell főzni, sütni az adott húsrészt, vagy a hagymát alávágni. Ennyire el vannak kényelmesedve az emberek üzeni, Hentes Peti.
4: Ez tényleg így van. Tényleg.
1: Egy hentestől lehet kérni, ott, hogy csontozza ki, meg
4: mindent lehet kérni.
1: És halasnál is, hogy filézze ki?
4: Azt nem tudom, nem járok halashoz, de hentesnél igen, kérheted, hogy vágja le a csontot, vagy úgy szeletelje le. Mindent kérhetsz tőlük, és meg is csinálják, nagyon rendesek.
1: Sziasztok, mi tegnap jöttünk meg egy nem nagyon felkapott görög szigetről. A strandon a nyugágyakhoz kihoztak ételt, italt, és nem volt szervizdíj. Borravalót adtam, üzeni Zsolt. Igen, sziasztok, a baj még az is, hogy a legtöbb helyen a pincérek meg sem kapják a szervizdíjat, azt lenyeri az étterem kapzsi tulaja, ezt mondtam.
3: Igen, de ez meg nem a mi dolgunk egyébként vendégeké.
1: Tehát de azért a mi dolgunk, mert tőlünk elkér plusz pénzt, ami nem arra lesz elköltve, ami
4: amire való. A törvény
1: ez a te dolgod
3: ilyen
1: is.
3: Formán igen, de én azt gondolom, hogy ezt a tulajdonosnak és az ott dolgozóknak kell lefájtolni. Tehát az ott dolgozónak kell elérni, és van azért a vendéglátó szektornak, meg a vendéglátásban dolgozóknak már olyan ereje, hogy be tudják kényszeríteni.
1: Én akkor értenék ezzel egyet, hogyha ha ez benne lenne az árban, és a szervizdíj nem is szerepelne, mint tétel.
3: Oké, az lenne
1: akkor fájtolják le ők, hogy mennyit kap a izé.
3: Igen.
1: De az, hogy nekem föl van számolva a szervizdíj pluszban, majd nem kapja meg, az az én dolgom is szerintem.
3: Oké, lehet.
1: Sziasztok, szakácsként dolgozom, a szervizdíj felét lenyúlja a cég, és a maradék oszlik el köztünk, üzeni Anna.
4: Sejtettem.
1: A Frey kávézóban fogyasztás előtt kérik a szervizdíjat. Van lehetőség arra, hogy ne fizessünk, de akkor íztelen a kávé.
3: Nem már.
4: Nem hiszem el.
1: Teszem hozzá, a Frey kávézó hálózat az egy franchise, tehát ott nyilván minden tulaj és helyi személyzet olyan, amilyen. Tehát nem feltétlenül az egyik olyan, mint a másik. Csak nem akarom általánosítani, azért mondom.
3: Persze.
1: Budapest Akvárium Klubban mentem oda a pulthoz, és kértem egy palackos vizet. Az amúgy is túlárazott, 1000 forint feletti 5 deciliteres vízre még szervizdíjat is tettek. Szóltam a pultosnak, hogy azt legyen kedves levenni, semmilyen szerviz nem történt. Azt mondta, nem tudja levenni. Inkább nem kértem a vizet. Lehet egyáltalán ilyet? A vásárlókönyvét kellett volna kérnem? Ez egy jó kérdés. Nem hívta fel a figyelmet? Visszakérheti. Nem hívta fel a figyelmet előre, hogy ezen szervizdíj is lesz? Fölszámolta szó nélkül. Ő a blokkból értesült, hogy szervizdíj van rajta. És akkor azt mondja, nem tudja levenni.
3: Igen.
1: Hogy?
3: Azért mondom, ahol
4: ilyen van építve alkoholokat
3: is szolgálnak ki, meg ilyesmi, meg bulik történnek, ott egészen érdekesek tudnak lenni ezek a tételek.
1: Úgy tűnik. Sziasztok, Budakeszi Tanne étterem. Rendszeresen oda jártunk ünnepelni, majd egyszer fizetés után hazafelé számoltam. Valami nem stimmelt. Másnap visszamentem, főnök asszonnyal egyeztetve kiderült a szervizdíj. Kérdeztem, mi ez? A A4-es papírra nyomtatva fej fölé mutatott. Nem látható helyre. Mondtam neki, összeg, szervizdíj plusz, borra való. Többet nem jövünk, mert ez aljas, menjenek tönkre. Tönkre mentek. Kertész.
3: Vele se szórakoznék azért.
1: Helyes. Sziasztok, pizzéria, méreg drága, a pizza csodálatos. Az ásványvíz, magashegyi forrásvíz helyett klóros csapvíz. A Chianti meleg, ecetes löty. Szervizdíj megtagadva, levették a számláról az italokat. Üzzé!
3: Na. Ez így korrekt azért.
1: Ez korrekt, hogyha igen, ilyen panasszal éltél, és akkor valamit ott enyhítettek a számlán, az teljesen oké. Oké, köszönjük szépen, lesz itt ebből hangcsap, de nem nagyon.
3: Nem, sajnos.
1: Jó, de te beszélsz a Horthy Gáborra 20 percet.
3: Én már beszéltem tegnap vele 25-öt.
4: Majd beszélek
1: én vele. Neked van sportúságíró igazolványod való.
4: Abba.
3: Tényleg, félemlítsd már meg a Horthy Gábort vele.
4: Tényleg,
1: felemlítem. Vedd elő. Na jó, VB, és hullanak a nagy csapatok a VB-n, mondják, de igazából két nagy csapat hullott ki eddig, ugye a holland és a német.
3: De hát a Gábor valószínűleg még számít nagyokra, akik hazamennek.
1: Így van, Harry Kane-t ugye, ezt már beszéltük egyszer, egy gánai sámán átkozza, most újabb embereket vett célba.
3: Igen, ide a világ figyelem egy kicsit elvitte, és most már más csapatokat is inzultál.
1: Hívjuk tehát Horthy Gábort a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
2: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
3: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
6: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
7: A Praktikerben.
6: Júliustól.
7: Júliustól.
6: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsok. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív verseny eredményeként hirdették ki.
9: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
0: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Jövő hétfőn és kedden újra összeülhet a parlament. Teret nyer a Siesta a Balaton.

0: tartani. Több változást is hozott a július. A fővárosban elsőjével megszűntek a parkolóautomaták, több mint 3000 berendezés tűnik majd el az utcákról. Ezen túl csak mobiltelefonnal lehet fizetni, ráadásul 30-50%-kal drágult is a parkolás. Közben bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése. Mostantól sok településre könnyebb eljutni majd éjjelente. Ezek mellett az Európai Unión kívüli bebáruházakból rendelt csomagok esetében új uniós vámszabályok léptek életbe. A kevesebb mint 150 eurós pakkoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Egyre inkább teret nyer a siesta a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan kialakul egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték, mondta a rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
1: A nyaralásnak a ritmusa változott meg, ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Fontos számukra az, hogy megfelelő komfortérzetük legyen. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, úgy szervezik a programjukat, és utána pedig a későn órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indulnak el inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
0: A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Végre fellélegezhetünk, ma már 30 fok körül lesznek a maximumok. A napsütés mellett helyenként lehetnek majd frissítő záporok, zivatarok is. Holnap aztán egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad majd szeles az idő. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20, délután 26 és 32 fok között várható. Szombaton szeles, napos felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Hasonló időt tartogat a vasárnap is.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az Útinformtól tudjuk, hogy az M5-ösön több helyen is dolgoznak a Szeged felé vezető oldalon, az M0-as és a 30-as Ócsa csomópont között, valamint Kecskemét térségében a kiépített terelésnél. Baleset történt a 3-as főúton Füzesabony és Mezőkövest között. A főutat lezárták. Árokba hajtott és felborult egy személyautó a 73-as főúton, Csopak és Veszprém között az 5-ös kilométernél. Félpályás lezárás mellett vizsgálják a baleset körülményeit. Vezessenek figyelmesen.
2: Sporthírek a Retro Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Elképesztő meccsek a labdarúgó világbajnokságon. Belgium már 2-0-ás hátrányban volt Szenegál ellen, majd később egyenlített és a hosszabbításban megszerezte a mindent eldöntő gólt. 3-2-vel mentek tovább a belgák. 16 közé jutott Anglia is, amely alaposan megküzdött a sikerért. Kongó korán vezetés szerzett, de Harry Kane duplájával 2-1-re fordítottak a három oroszlánosok, és Mexikóval találkoznak a nyolcad döntőben. A társházigazda Egyesült Államok 10 emberrel is magabiztosan 2-0-ra verte Boszniát, és a nyolcad döntőben éppen Belgiummal csap majd össze. Ma este magyar idő szerint 21 órától Spanyolország Ausztriával játszik a 16 közé jutásért. Holnap 3 mérkőzést rendeznek a világbajnokságon, Portugália Horvátországgal, Svájc Algériával, Ausztrália pedig Egyiptommal csap össze. Én most megköszönöm a figyelmet, a foci VB híreit Bányász Árpádtól hallották.
4: A sporthírek támogatója a Rijsup Chips.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 9 óra 11 perc van, jó reggelt! Szevasztok, hallgatók! Jó reggelt mindenkinek! Itt van Évi, hello Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Szia Gyuri!
2: Jó reggelt,
0: szevasztok! Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Vannak jó példák is, ezt még az előző témánkra írták. Két éve Albániában voltunk, beültünk egy tengerpart melletti étterembe. Fizetéskor adtam 1 euró borravalót. A pincér marasztalt minket még egy pár percig, és megjelent egy nagy tál görögdínyével, és megköszönte, hogy ott ebédeltünk. Így is lehet. Utólag is boldog évfordulót kívánok, további sok sikert, jó egészséget. Edző Zsolti. Másik, ez figyelj, ez Magyarország. Én egy Tatabányához közeli településen lévő étteremben voltam egy társasággal. Két pincér csaj körbe ugrált bennünket, leste minden kívánságunkat. Amikor fizetéshez értünk, akartam adni nekik borravalót, de azt mondták, köszönik szépen, de nem fogadják el, mert ők tökéletesen meg vannak fizetve. Kérdeztem, nem szabad? De minden további nélkül elfogadhatnák, de ők így találják etikusnak. Azt hittem, leesek a székről, üzeni Gyula.
1: De jó, van nem, még ilyen.
2: Nem is hallottam ilyenről.
0: Tehát ezzel mit akarok csak mondani, hogy lehet úgy kalkulálni egy étterem üzleti tervét, hogy megvan fizetve a személyzet, és nem nekem kell külön megfizetni, hiszen egyébként az eladott kajából, stb. Ezt meg tudják tenni.
2: Igen, és valószínűleg, akik így futnak neki, azok könnyen találnak minőségi munkaerőt is, akik majd lebonyolítják és nekik a felszolgálást.
1: Igen, és rá tudja venni a munkavállalót egy jó fizetésé, hogy normálisan dolgozzon. Igen.
0: Pontosan, a jó fizetés ez a lényeg, és ne velem fizettesse meg a munka, mert én már megfizettem a szimbolikus cigányfecsenyével, igen. M1-es Pest felé, Tatától, Tatabányáig áll, ezt Bandita üzente. Akkor bocsi, légy szíves, foglalkozatok már a budapesti parkolójegy váltással, például honnan tudom, hogy melyik zóna, ha leszeredik az automatákat. Mi van akkor, ha én nem akarok a telefonommal fizetni, stb. Köszönöm, hogy ti is fontosnak tartjátok. Katta, tegnap foglalkoztunk vele. De arra nem tudok neked választani, hogy honnan tudod meg, hogy melyik zóna, de vélhetően valami táblák lesznek kirakva.
1: De táblák már most is vannak kint. Tehát például, hogy a Szentendrére elmegyek parkolni, akkor ott én sem tudom, hol a parkolóra, de kiírják egy táblán, hogy milyen telefonszámot. Tehát ugyanolyan megállító táblán, vagy behajtani tilos táblát kitesznek. Tehát várhatóan ez lesz. Igen. Illetve most én is tegnap töltöttem le applikációt. Zseniálisan működik. Tehát...
0: Melyiket?
1: Annak a szolgáltatónak, amit használ.
2: Ja, de továbbra is ott van, hogy ehhez igen előkészület kell, minden, de tegnap magunk között beszéltünk róla, és pár héttel ezelőtt pedig egy szakemberrel pontosan igen. Ezeket, hogy SoundCloudon, Spotify-on vissza tudjátok hallgatni.
0: Aztán még egy utolsó itt a vendéglátással és a borravalóval kapcsolatban, meg szervizdíjjal kapcsolatban, azt mondja, én egy street food étterem tulajdonosa vagyok, aki dolgozik is benne. Közel 40 éve vagyok a szakmában, és abszolút elítélem a borravaló rendszerét, ezért nem csak az éttermünk jellegéből adódóan nem alkalmazunk szervizdíjat, de borravalóra való ösztönzés sincs semmilyen módon. Ettől függetlenül van, aki ad, de nem ez határozza meg a vendéghez való hozzáállást. Úgy gondolom, ezt nem kikényszeríteni kell, ha akar adni valaki, akkor ad, ha nem, az sem jelent gondot, a lényeg, hogy újra eljöjjön. Üdv egy zuglói étterem!
2: De jó.
0: Fú, de jó, hogy vannak ilyenek. Jelentkezzetek, igen. Hogy vagytok még ilyenek, és nem az van, hogy még azt is lehúzzátok a személyzetről, amit mi adunk egyébként szervizdíjra vagy borravalóra, még azt is elveszitek tőlük. Miért is lehet hallani? Vagy tényleg nem adtok fizetést, az ő fizetése legyen a borravaló.
1: Így van. Vagy a szervizdíjat számolja.
2: Mennyiszer van ilyen?
0: Bizonyám. Bizony, és azt mondják, hogy nincsen ma Magyarországon, nem lehet kapni jó személyzetet. De nem fizetitek meg. Fizetitek meg. Ja, igen. Pont. És most jöjjön a foci VB.
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt táblások, jól vagytok meg minden?
0: Jól vagyunk, nagyon jól vagyunk. Hát, fáradunk már bele a VB-be, most már jó lenne a vége lenne.
7: Most kezd igazán jóvá válni, mert a csoportkörben volt egy-két izgalmas ilyen hype-olt mérkőzés, de hát most már élete halálra szólod, mert az összes meccs.
0: Igen, igen, most akkor gyorsabban hullanak, nem?
7: Ó, nagyon szépen potyognak a népek, menetrendszerűen. 90 perc vagy 120 perc után mindenki megkapja a útirányt balra vagy jobbra, tudod, mint a társkeresőbe, balra vagy jobbra. Hát volt, akinek ugye azt mondták, hogy a jobb a rossz irány, ugye? Jobbra.
0: Nem tudom, hogy miről beszélünk. Politika vagy?
7: Jó, de az a lényeg, hogy ma este nagyon fontos mérkőzés, Spanyolország Ausztriával játszik.
0: Hát... És az eléggé papírforma, hát, nem?
1: Igen, meg engem se hozott lázba.
0: Pedig az osztrákok jók az osztrákok.
7: Várjatok már. Volt itt egy magentás kommentátor férfi a paraguayi mérkőzés előtt, bizonyos Jonas Friedrich azt mondta, hogy ez a paraguai együttes, ez hozzánk képest egy harmadosztályú. Most azóta a németek már ki is csomagolták a VB cuccukat oda-haza.
0: A Nagelsmann már hazaért már.
7: Hát Nagelsmann még egyelőre azt mondja, hogy ő szövetségkapitány akar lenni. Az ország 97% azt mondja, hogy nem akar szövetségkapitány lenni. Egyedül ő tartja magában.
0: Szövetségi kapitánynak, igen.
7: Igen, igen, egyedül ő akar, már meg van Jürgen Klopp.
0: Jürgen Kloppal láttam egy interjút tegnap.
7: Na?
0: És rákérdeztek arra, hogy hát Jürgen, kénytelen vagyok megkérdezni, hiszen mindenki arról beszél, hogy neked kéne itt átvenni a szövetségi kapitányi posztot, és akkor azt mondja, hogy az a baj, hogy ezek a kérdések nyilvánvalóan felmerülnek, ugyanakkor én nem gondolkoztam ezen egy percig sem, sőt, elgondolkozni is majd csak akkor fogok, ha engem megkeresnek. Engem senki nem keresett meg, nekem ez terveim között nincsen, és teljesen tártalannak ítéli jelen helyzetben ezt a kérdést.
7: Ó, elég nagy vetítőgép ám őm, amikor...
0: Tegnap mondta!
7: Jó, de hát a menedzserével beszélnek az emberek, ő nem fog oda menni a német szövetségnek a központjában, meg Amerikában sem fog mutatkozni, egyetlen egy DFB-s alkalmazottal sem, mert akkor már rögtön elindulna mindenkinek az agya. Tegnap mondta, nyilván azért az ő hiúságának jó jönne ez. Még a Red Bull mellett pontosan beleférne. Valószínűleg, hogy Ulla asszony meg szíjat hasítana a hátába, mert még kevesebbet lenne otthon, mint eddig.
0: Hogy megjegyezted a nevét a feleségének, Ulla asszony? Igen.
7: Igen, igen, ő az, aki egyébként úgy finoman irányítja a Jürgen. És hát ott volt, mondom, ez a magentás sütszkú, Paraguay hagyjátok, vagy lesé játsszuk ezt a meccset, menjünk már, ígyunk valamit. Azt egyszer csak utaztak haza a németek. Ugyanígy jártak a szerencsétlen hollandusok. Ugye Ronald Koemannal, Marokkó ellen. Egyébként, ami Marokkóban történik, az a világ számára egy példaértékű folyamatnak a része. Ott kitalálták a szövetségben, hogy rohadtul ráállunk az utánpótlásra. És elkezdték a fiatal tehetséges gyerekeket összehozni, néhányan még Ronaldónak a tehetségkutató táborában is megfordultak, ugyanúgy, mint ahogy a grúz gyerekek, és elkezdték őket támogatni, elkezdték őket kutatni, és most ott tartanak, hogy hát megverték a hollandokat, igaz, 11-essel, de hát Marokkóra pedig mindenki azt mondta, hogy hát vagy legalábbis nem mindegy, pár évvel ezelőttük, azt mondták, hogy jó, hát tevegelés biztos jó, futballban nem. Hát most megfordult a helyzet.
0: De mit tudnak másképpen? Mi is elkezdtünk Magyarországon, ezek az akadémiák elvileg nem erre jöttek létre, hogy fiatal tehetségeket elvigyerek egészen az NB1-ig?
7: Igen, csak ott a fiatal emberek motiváltak, mert a jövőkép nem annyira varázslatos, mint idehaza a fiataloknak, akik már 17-18-19 évesen olyan szerződést kapnak, hogy az édesapjuk, amikor meglátja a fizetését, akkor azt mondja, hogy gyerekek, valamit szarul csináltam egész életemben, soha nem kerestem ennyit.
0: Igen, de nem tudom, hogy a motiváltság. Persze ezt mondják ugye a brazilokról is, hogy a motiváltság az, ez az egyetlen módja, lehetősége valakinek kitörni, és ezért teljesít jobban, de gondolod, hogy egy marokkói gyerek ezért többet fut, többet edz, stb., mint egy magyar gyerek, mert...
1: Ezzel nem kell gondolkodni, ez így van. Ez így van. Tényleg. Aha. Tehát azért óriási kitörési lehetőség, és nagyon-nagyon sok labdarúgónál, meg nagyon-nagyon sok sportolónál ez így vissza is megy az életébe. Tehát ha eléri, akkor visszamegy segíteni onnan, ahonnan kitört. És azért nagyon nagy a kontraszt a kettő között.
0: De ha ez így lenne, akkor a szegényebb országoknál kell, hogy legyen a jobb foci.
7: Láthatod, nincs itt semmi probléma. Tegnap a kongóiak majdnem megverték. Nem lehet gazdag országnak mondani őket, így van? Paraguay szintén nem a világgazdasági nagyhatalmai közé tartozik. Tovább jutottam.
0: Jó, lehet, hogy ez a fordulat, ez most bekövetkezik szépen lassan. Igen, Szenegál
1: is majdnem tovább jutott.
7: Ó, a szenegáliakat jól elintézte Harry Kane, akire azt mondták, a Barcelona nagyon fené a fogát, mert ugye Lewandowski elment Amerikába, a Chicago Fire.
0: Igen, azt is olvastam.
7: Igen, és hát nagyon kellene a Barcelonában, aztán mondták a Bayernesek, tudják, hogy Oli Gönösszük, hogy na, gyerekek, majd előbb valami kis pénz gyűjtsetek össze magatoknak, hogy ne ti legyetek a világ koldusai klubja. És a Harry Kane megoldotta azt a helyzetet, amire én nem tudom, hogy senki nem gondolt, elkezdett távolról kapura rugdosni.
0: És jó?
7: Olyan gólokat, ezek imádják, tudod, a gólvonalig kezdik el pilinckázni a labdát. Amíg 300 érintése nem jutnak a gólvonalig, addig semmit nem ér a támadás. Harry Kane meg fogta magát, az bedurrantotta a bal felső sarokba. Elkezdett átlövöldözni, meg Bappi is, meg a többiek is. Senkinek nem jut az eszébe az, hogy átlövésből születik a gól. És Harry Kane ezzel a, hát eléggé csudarul játszott egyébként az angol válogatott tegnap, nem is értem, hogy Tuchel hogyan ússza még meg kritika nélkül, nyilván kapja, mert kihagyja a legjobb futballistáit, például a Cole nevezetűt, és így olyan szerencsétlen gyerekekkel vette körül magát, meg olyanokat küldött, nem tudták a labdát átvenni. kipattant a lábukról az oldalvonalon túlra.
0: Hát ezt egy hallgatjuk eleget.
7: Hát mi jó, mi ezzel szocializálódtunk, de azért angol ligában nem ez a helyzet.
0: Oké, de egyébként Tuchel eredményes, nem továbbra is?
7: Számosszakilag rendben van. A játékot nézve olyan, mintha egy csavarhúzóval vágnák a körmödet. És rettenetes, ahogy játszanak. Még egyszer mondom, ha nincs Harry Kane, jó, erre lehet azt is mondani, hogy Leo Messi, ha nincs, akkor nincs Argentina. Ugyanez. Harry Kane-re úgy vigyáznak, térden rúgták, vagy valami történt, nagyon fájlalta magát, így felszítszent az egész ország. Vagy hát ugyanez a Haaland nevezetű fickóval Norvégiában.
0: Hát ő egyértelműen a norvégoknál az egyetlen, aki, de hát egyébként fantasztikus is. Láttam most tegnap előtt.
1: Azt látod azt a helyzetet, amikor a saját kapuja előtt még védekező volt, és utána végigfutotta a pályát?
0: Igen, na, elképesztő.
1: Az nem pénz. Ott nem a pénz motiválja.
0: Hát mi motiválja, de nem
1: az,
0: szegény
1: hogy,
0: gyerek.
1: Az, hogy tovább jusson. És az az életerő.
7: Láttátok azt a felvételt, hogy Haaland eszik, de nagyon csúnyán gusztustalanul tele a szája, egy étteremben is a bal kezénél egy tükör található, és így balra pillantott, és így megrémült magát, hogy így hátrahőkölt a fejében. Úristen, ki ez? Vagy, hát ugye a svéd válogatottról se lehet semmit sem mondani, viszont velük szemben a francia csapat, megmondom nektek őszintén, eddig kifogástalanul futballozott.
0: Én is láttam tegnap őket, hát le a kalappal.
7: És Mbappé egészen másként viselkedik ebben a csapatban, mint a Real Madridban.
0: Egy igazi csapattag. Tehát igen. Ezt lehet látni, ahogy ott Deschamps-al is elkezdett ölelkezni, mindent. Tehát látszik, hogy abszolút csapattag és nem szupersztárként viselkedik.
7: Így van. Mondjuk a szövetségkapitány azért ölelgették, mert pár nappal korábban
0: az apja?
7: Az édesanyja. Hát nem.
0: Hanem? De mi?
7: A francia szövetségkapitánynak elhúnyt az édesanyja, és két nappal korábban volt a temetés, és ezért Mbappé
0: szegény. De durva azt, amit
1: a világban
0: is. És ott kell maradnod, igen.
1: És semmi nem írhatja felül semmi.
7: Volt egy játékos, egy belga játékos, egy Jeremy Doku nevezetű fickó, aki azt mondta, hogy hát ő haza akar menni, mert a gyereke születésénél szeretne jelen, tehát ott tartózkodni a szülőszobában, és egy belga újságírónak neki támadt, hogy te micsoda egy szemét alak vagy, hogy mit képzelsz magadról, itt a VB és te meg a gyerekkel törődsz. Na, az asszonyt azóta kirúgták, és bocsánatot is kért. Most ez ugyanez érvényes a szövetségkapitány a Didier Deschamps-ra, hogy ő rá meg nem szólt senki sem. Oké, egy születés és egy halál, szóval nem ugyanaz a beszélgetés témája, de hát...
0: Hát nem ugyanaz, de érzelmileg mind a kettő ugyanazon a szinten van, csak az egyik pozitív, a másik negatív, de... Igen, szóval egy születés az elhalaszthatatlan és visszahozhatatlan, egy temetés akár, persze nem tudom most milyen vallást követnek és milyen eljárásokat, meg minden, de azzal még akár várni is lehet.
7: Az osztrák válogatottra visszatérve még hatalmas volt az utolsó mérkőzés, ami 3-3-ra végződött, nagyon üvöltött az ORF-nek a riportere, és Kalajdzsics, amikor már különböző dalok is születtek róla, és bocsánat, neked most érdekes, ez azt kiabálta, hogy biztud deppet! Ezt kurjantotta a gólszerzőnek, és most ezen lamentál mindenki, hát ugye ez a biztud deppet azt jelenti egyfelől, hogy te bolond vagy,
0: igen,
7: de különben még azt is jelenti, hogy te őrült mit műveltél, uh-huh. Mert gólszerzett. És hát most olyan láz ég Ausztriában, innen pár kilométerre, ha megúszod az M1-est a dugón, akkor néhány óra alatt odaérsz. Van den Bellen a köztársasági elnök néhány gyerekkel körülvette magát, és a következő kéréssel fordult a szülőkhöz. Drága édesanyák, édesapák, tudom, hogy ma este 21 órakor kezdődik a mérkőzés, és holnap még tanítási nap lesz az iskolában, igaz a szünet előtti utolsó tanítási nap. De kérem a drága szülőket, hogy engedjék a gyerekeket a mérkőzést meg, hogy láthassák, mert hogy így együtt vagyunk, és hogy befejezte a pandemben ellen ezt a mondani valóját, az összes kézjelek elkezdett mikácsolni meg tapsolni. Éjjel.
0: Cuki.
7: Igen.
0: Na, gyorsan még beszéljünk a gánai sámánról. Harry Kane úgy látszik nem tudja már tovább átkozni, mert eredményes, de a Gyuri azt mondja, hogy itt még célba vett más játékost is?
7: Hát ne is mondd, hát most már a világ ráfigyel, mert ugye kapott egy jó visszaigazolást, Harry Kane nem rúgott gólt, és innentől kezdve hitelessé vált a fickó, és azt mondta, hogy a zöldfoki szigetek kiüti Argentinát a világbajnokságból.
0: Na? Ez mikor lesz?
7: Ez azt mondja, hogy megmondom neked, hogy mikor lesz a zöldfoki szigetek.
1: Szombaton.
7: Szombaton, így van, 0 órakor. Argentina, zöldfoki szigetek. addig meg még hordhatja az igazságot, meg még promózhatja magát, és hát rémülten figyel mindenki ennek az embernek a mondatára, mert ugye Harry Kane-nel bejött, jó, és ő azt mondta, hogy Cristiano Ronaldo világbajnok lesz. Bocsi.
1: Akkor a sámán újra.
7: Ezt akartam mondani, hogy imádni fogjátok ezt a sámán, bármi is történjék Lionel Messivel.
0: De ő egyébként gánai sámán, aki az Egyesült Államokban most szurkolóként van ott, vagy ott él, vagy ez honnan szedték elő?
7: Én nem is értem egyébként, hogy utazhatott be, mert egy ilyen hintőporos arccal mutogatja magát, és különböző, a tenyeréből különböző mérkőzéseken így port fúj a futballpálya irányába. Úgy, hogy te egy papírzsebkendőt nem vihetsz be, mert ugye a biztonságért rögtön letartóztatnak. És az a férfi meg beviszi a mágiáját.
0: Hát én emlékszem, hogy a Maradona is vitt be a orosz világbajnokságon, vitt be port magával.
2: De ő nem fújta.
7: Igen, még élek, de ezt az üvegkorlátot...
0: Az üvegkorlátot nem fele.
2: Maradona is nagy sámán volt.
7: Ő magát reptette a világbajnoki címig, Isten
0: és ez így van. Ez így van. Igen.
7: És most mindenki ráfigyel minden egyes gondolatára, ha most kiesik, vagy ha mondjuk Argentina mégis megbotlik zöldfoki szigetek ellen, hát akkor ennek az embernek olyan lesz a hitele, hogy valamelyik labdarúgó válogatott biztos, hogy leigazolja, csak legyen velük ez a vudu imádó, és akkor intézzel az összes csapatot a sorukból. Szóval nagyon, nagyon kemény a férfi.
0: Én most két dolgot írnak a hallgatók, az egyik, hogy de, hazament a temetése, itt valószínűleg Deschampsról van szó. A másik meg, hogy a Hollandról az a videó, az egy AI által készített videó, hogy az nem igazi.
7: Akkor én megettem.
0: Lehet, hogy megettem, igen.
2: Ez így van.
0: És mit szólsz ahhoz, kérdezi Gábor, egy portugál-mexikó döntőhöz?
7: Mexikóval nagyon vigyázzatok. A mexikóiak nyertek, ugye most meg is mondom, hogy ki ellen. Ecuadort legyőzték 2-0-ra. Wow. A fővárosban olyan bulit rendeztek, hogy a kárrendező iroda egy hétre elvonult. Minden, szétvertek mindent. Kis ilyen Paris Saint-Germain effektus mutatkozott meg. Most kérdezed el, bejutnak a döntőbe. Hát a kőkövön nem marad Mexikóba. Amúgy sem egy ilyen nyugalmas, csöndes ország. Hát ha még ez a döntő, és Mexikó megnyeri a bajnokságot, amúgy meg még az amerikai Egyesült Államoknak is nagyon megvan az esély, hiszen a bosznyákokat legyőzték, és mindegyik rendező ország ott a világbajnokságon, tehát ennél jobbat nem lehet kérni, mert akkor így a helyi erők ugye nem törődnek semmivel, és mennek a meccsre.
0: Na jó. Gáborom, köszönjük szépen a nagy áttekintést, akkor izgalmas hétvége lesz, Argentína és zöldfoki szigetek. Mi van?
1: Portugália, Horvátország.
0: Portugália, na, az izgi lesz.
1: Az jó lesz. Igen. Azért lesz egy Kolumbia, Gána.
7: Uh-huh. Jaj, ezt hogy mondjam el, találtam egy nagyon gyönyörű kis írást az interneten, természetesen az Instagramon. Azt mondta, jaj, leveszem a zenét, azt mondta, hogy ha Mexikó világbajnok lesz, akkor gratis a tákó. Ha Németország világbajnok lesz, ingyen lesz a sör. Ha a svédek nyerik a VB-t, akkor a húsgolyó ingyen lesz. Reménykedjetek Kolumbia aranyérmében.
0: Jaj! Na jól van, Gábor.
7: A kívánságlista teljesíthető, nem?
0: Köszönjük szépen, igen. Köszönjük, szép napot, szia-szia! Horti Gábor. Na!
1: Ez kemény.
0: Mi volt
1: évi? Lesznek jó meccsek egyébként a hétvégén, úgyhogy érdemes nézni tényleg. Paraguay, Franciaország, az is jó.
0: Tényleg, igen.
1: És vasárnap Brazília, Norvégia, és a norvég szövetségi kapitány azt mondta az öltözőbe, hogy történelmet ír ugye a norvég válogatott, és azt üzente, hogy Carlo Ancelotti jövünk. Szóval ők arra készülnek, hogy Brazíliát...
0: De jó, én imádom az ilyen meglepetéseket.
1: És van benne. Tehát, hogy az, hogy történelmet írnak, nagyjából a fiúknak ez a 90 perc számít. Brazília ugye csak veszíthet, mert ugye ott esélyes a világbajnoki címre. Szóval nagyon jó meccsek lesznek.
0: Szerintem is. Jó, köszi szépen, Évi. A mai nap legjobb pillanatai mik voltak?
1: Szervizdíj, egy visszatérő téma nálunk. Ugye végignéztük, hogy kötelező, nem, kinek kell fizetni, milyen adózási formák vannak, úgyhogy Olt Gergő ügyvéd segített nekünk ebben.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
9: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
8: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
9: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra is, többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
12: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
13: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
14: Mi?
13: Ne!
14: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
13: Ugrunk egy bombát!
14: Szállás.hu.
15: Úgyis tett! Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 900 ml-es Algida Smile jégkrém 1499 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Chio sós chips csak 439 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 5:16, most egy jó hír országunkból. Sziasztok, el sem hiszitek, lent az Alföldön két kis települést összekötő utat leaszfaltozták, felújították. Szinte autópálya lett, köszönjük!
2: Wow!
3: Hát ez egy óriási, ilyen nem volt.
1: Nem tudtuk meg, hogy melyik két kis település, de köszönjük, hogy ilyen is van, pozitív hír, tök jó.
3: Hát szerinted Kádár óta nem volt normális utunk, úgyhogy figyelj, nézd meg ezt a fejlődést.
1: Ez a Kádár volt a legjobb útépítő. Most komolyan, hát...
3: Gyuri, ez mit szólsz?
2: El vagyok döbbenve. Hogy azóta nem sikerült. Tehát mondjuk
1: hát azóta nem.
2: Pesti utakon ezt érzem. Tehát a Rákóczi út nekem mindig az a veszőparipám. Ott még be is vannak deszkázva az üzlethelyiségek. Mint Bronx.
3: De az nincs közöd útnak.
1: Szörnyű a város. De, ugye, hogy lepusztult ez a város egyébként? Lehet itt szépé beszélni, de na mindegy. Jó, Évi drágám. A mai nap legjobbjai.
3: Szervizdíjról beszélgettünk, örök téma nálunk, kötelező nem, miért kell fizetni, hogyan kell adózni, úgyhogy ebben Old Gergő ügyvéd segített nekünk.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: A szervizdíj. Tudom, hogy ez nagyon sok mindenkit érdekel, és nem teljesen tiszta az a víz, amelyet ebbe a pohárba öntöttük eddig, mert nem tudjuk, hogy ez pontosan miről is szól. A létezését lassan már kezdjük elfogadni, ami bevallom, szerintem zavaró is, és gyakorlatilag ez egyfajta ilyen kötelező borra való íze van ennek, ugye?
2: Hát amikor felmerült, akkor az volt mindenkiben, hogy oké, tök jó, akkor ezután nem kell számogatni, most mennyi borra valót adjak, hogy aminek, hanem ők akkor megadták, és akkor kifizettem, és le van tudva.
1: Igen, na most azért beszélünk erről újra, mert most már nem csak a vendéglátó ipari egységeket érinti ez, hanem azt olvastuk, hogy a szálloda hajókon is egyre nagyobb divat ennek a kötelező borra valónak a felszámolása. Mondok egy pár adatot, tehát, hogyha beköltözöl családa vagy pároddal egy ilyen hajóra, ugye egy-két hétre, egy vagy két hetes utak vannak.
2: Persze,
1: többnyire.
2: És akkor vannak éttermek, meg mindenféle medencék, tehát ő tényleg mint egy ilyen úszó szálloda tulajdonképpen.
1: Úszó szálloda, vannak szórakoztató előadások, zenés előadások, ahogy mondod, medence, kaszinó, boltok.
2: Wow.
3: Mozi, színház, minden.
1: Pontosan. Szóval, egy ilyen hajón van egy szobád, és krúzolsz itt össze-vissza. Az kajapia az úgy néz ki, hogy előre veszel egyfajta ital vagy ételcsomagot. Vagy mind a kettőt.
3: Itt több kategória van, és akkor abból választasz, hogy te melyiket szeretnéd.
1: Pontosan. És akkor ezt előre kifizet, elindulás előtt, ez benne van. Most a Fox News többek között beszámolt arról, hogy egyes hajótársaságok eleve felszámolnak egyfajta borravalót napi szinten a vendégektől, attól függően, hogy milyen kategóriájú kabinban vannak. Tehát ezt úgy hívják ott angolul, hogy crew appreciation, azaz egyfajta ilyen lefordítva nagyon durván egy ilyen csapat elismerési díj. Tehát ez egy ilyen csoportos jutalom, elismered a csapatot, a hajótársaság csapatát elismered, ez a díj. Uh-huh. És ezért fizetsz te, hát itt van az MSC Cruises, vagy a Carnival Cruise, különböző karibi és alaszkai járatain, ezért fizetsz te $17 naponta és személyenként. A lakosztály az $19 naponta és személyenként. Egy másik társaságnál itt Európában $15.50 a sima kabin, lakosztályonként 17, nem dollár, euró, bocsánat, 17 euró fejenként.
2: Igen. Egy olyan csapat elismerési díj, amit ugye előre kérnek. Tehát ez a csapatot még a kanyarban sem láttad, nem tudhatod, hogy te hogy fogsz velük viszonyulni, ilyesmi, ők mit fognak veled kezdeni, de azért te már ezt kifizeted.
1: Te hétfőn már beszálltál, nem tudom, Miami-be a hajóba, én már is le is vonták a hétfőit. Te is a párod, az $34.
2: Bizony. És még egy koktélt nem csinált neked senki a csapatban.
1: Senki nem csinált semmit, maximum az ágyad meg van vetve. Aha. Kösz szépen. Igen. Na most ez pont ezért nagyon nagy vitát váltott ki, mert itt megkérdeztek a jogászokat, és ők azt mondják, ez nem borravaló, hiszen a borravaló az egy önkéntes elismerés. Ez nem önkéntes. Itt azt mondják a jogászok, hogy érdemes ezt előre tisztázni, hogy ez most egy ajánlott dolog, ez a 15 vagy 17 euró vagy dollár, vagy ez egy kötelező dolog. Elég kötelezőnek tűnik, hiszen ők vonják le, tehát nem tudsz nagyon mit csinálni.
3: Ez benne van, tehát hogy ezt már előre fizeted, nem utólag, tehát nincs mit variálni.
1: Na most ez nagyon hasonlít a mi szervizdíjunkra, nem? Tehát ez valami hasonló.
3: Hasonló.
1: Szóval én azt gondolom, hogy itt most nehéz helyzetben van a jogászunk, Mert lehet, hogy utána olvasod gyorsan tegnap valaminek.
3: De hogy nem ennek, az biztos.
1: De hogy itt nagy viták lesznek, az biztos. Itt van velünk dr. Olt Gergely, ügyvéd. Szia Gergő, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Jól érzed, utánolvastam nagyon.
1: Na jó, szóval én emlékszem, hogy én is utánolvastam, Gergő, még egy pár évvel ezelőtt, jó pár évvel ezelőtt ezek a szervizi dolognak, és arra jutottam az interneten, egyértelmű volt, hogy vendégként megtagadhatod a szervizdíjat. Nem vagy kötelezhető rá. Ugyanakkor ismerjük a jogot, állandóan változnak ezek a dolgok. Ma mi az aktuális?
4: Ma az aktuális az ugye, hogy jogszabály teszi már a lehetővé a szervizdíjnek az alkalmazását. Olyan, minden olyan vendéglátóhelyen, ahol magát a kiszolgálása, felszolgálás folyamatának nagy és jelentős részét, azt nem a vendég végzi önmaga. Ez még kevés hozzám, ezt előre ugye az étterem fel kell, hogy tüntesse akár az étlapján, akár egy jól látható másik egyéb helyen, ami nem vitatható, és utána a számlán elkülönítetten a többi tételtől szintén meg hogy jelenítse, ebben az esetben nem tudjuk megtagadni, tehát ez olyan, mintha megtagadnánk mondjuk a bécsi szeletünk utolsó 75 forintját, mert szerintünk sokat számít föl mondjuk az áramra.
1: Oké, de 1998-ig nem volt szervizdi, most mondtam egy évszámot, tök mindegy, nem volt szervizdi, akkor hogy működtek az éttermek? Hát akkor én is kihozták, gondolom, akkor is voltak pincérek, akkor is megsütötték. Hogy sikerült ezt a csodát összehozni az éttermeknek 98-ig, és most miért nem sikerül?
4: Abszolút egyetértek, és teljesen jogos a felháborodásod. Szerintem maga az elnevezés iszonyatosan megtévesztő.
1: Akkor
4: nem szervizdíjnak hívnánk, hanem
1: adóelkerülési sumákdíj.
4: Nem kerüljük el.
1: De elkerüljük az adót, nem lopjuk, nem csaljuk az adót, de elkerüljük. Elkerüljük. Én az adó elkerülésnek nem vagyok. Ügyvéd úr, kérlek, hadd mondjam. Hogy én nem vagyok az adó elkerülésnek ellensége. Hiszen ugye elkerülni legális, lopni tilos. De az, hogy a vállalkozó adó megtakarításának azt rám hárítsa, az nekem már aggályos. Tehát ez itt gyakorlatilag akkor nem a személyzetről szól, hanem az, hogy neki legyen adómentes lóvéja. Ugye?
4: Nem, neki lesz adómentes lóvéja, de abszolút egyetértek vele. Tehát én számomra is teljesen értelmezhetetlen, hogy miért így akarjuk segíteni a munkavállalói terheknek a csökkentését. Én azt érzem inkább, és nem is adó elkerülés vagy adó optimalizálást érzek alatt, hanem inkább azt mondom, hogy volt egy borravaló, ami...
1: Az is adómentes volt, ugye?
4: Most is adómentes a borravaló, továbbra. De
1: miért nem úgy csinálták, hogy a 3200 a cigánypecsenye? Akkor igen, a szervizdíjjal mondjuk 3500 lesz a végén, ugye?
4: Attól függ, hogy mennyi a szervizdíj.
1: Igen, attól függ, de mondjuk igen, ennyi. Igen. Akkor ugye az a része, az a plusz 300 forint, az az adómentes, ugye?
4: Nem adómentes, az sem.
1: Adócsökkentett.
4: Hanem azt a 300 forintot, hogy neki köteles szétosztani a vendéglátásban részlet munkavállalói között, és az a kicsi, megkapják a fizetést is, csak amit ugye bérként kapnak meg, akkor abból 46,5%-ot fog a pincérbe fizetni a saját jövedelm után, illetve mi fizetjük be ő helyette, úgy a csökkentett részt kapja meg, és ebből pedig összesen 18 és felett. Tehát ez a hatalmas nagy különbség a kettő között, hogy az egyik esetben ugye bekerül a bevételi oldalra a cég teljes bevételének részét képezi, nem köteles abból semmit visszaadni a pincérnek, a másik esetben pedig ott már tudhatjuk azt, hogy ebből mínusz 18,5%-a, ez biztos, hogy szét kell, hogy össze a munkavállalói között, nyilván, ha szabályszerűen jár el.
1: Ezzel kapcsolatban is van gondolatom, de akkor miért nem úgy történik, hogy 3200 forint a cigánypecsenye, mint 98-ig is volt, és nem rákerül 300, hanem a 3200-ból 300 szervizdíjnak minősül az ő könyvelésükben, és akkor igen, elvileg ugyanúgy 3200-at fizetek, de abból ő 2900-at kap a mizér, és a 300-at adja oda a munkavállalójának.
4: Nagyon jó meglátásod van, sok helyen így csinálják már, hogy nem azt írják, hogy kírják, hogy 3200 rántott hús, és még rászámolnak 15%-ot, hanem kírják a teljes plusz 15%-kal növelt árat, és visszaírják a végére, hogy már minden tétel tartalmaz a szervizdíj.
1: Ez nekem jobban esik.
4: Igen, abszolút, nekem is sokkal elérthetőbb a kommunikáció, meg szerintem a fogyasztóvédelmi szempontból is.
1: Magyarán, hogyha én egy étteremben ülök, rendelek, étlapon nem látok ilyet, hogy szervizdíj. Csak a 3200, ugye a cigánypecsenye. Végén kijön a számla, stb. Ott van egy hosszú papírcsík, ott van a végeredmény 18.500, és akkor valahol ott van a 19.800 az egész, mert ott van, hogy szervizi. Tehát egészen a fizetés pillanatáig én nem szembesültem azzal, hogy itt szervizi kerül felszámolásra. Akkor megtagadhatom-e?
4: Akkor egészen nyugodtan, mert akkor abszolút tisztességtelen szerződési feltétel, fogyasztó megtévesztése, fogyasztóvédelmi kérdéseket is felvet, és egy csomó minden más.
1: Van a még egy. Többször volt velem olyan étteremben, hogy szervizdi után még ugye az ember vagy adborra valós, vagy nem, majd a Gyuri elmondja az ő izét is, de elmondja nekem a pincér, hogy egyiket a szervizdíjat ők nem kapják meg. Tehát egy ilyen infót kapok a pincértől, hogy nem kapják meg. Azt is elrakja az étterem. Mit tudok csinálni?
4: Mármint az étteremmel, vagy a boravalóval?
1: Az étteremmel. A boravaló az egy másik dolog. Akkor
4: az
1: most...
4: étteremmel, hogyha nagyon-nagyon jogkövetésen érzetes vagy, akkor azonnal lehet ezt jelezni mind a fogyasztóvédelem, egyébként mind az adóhatóság felé, mert ugye attól számolhatja ő föl ezt a szervizdíjat, és azért hívhatja a szervizdíjnak, mert az köteles szétosztani a vendéglátásban résztvevő munkavállalói között.
1: Gyuri, neked volt még ezzel, amikor még a szervizdíjra rájött neked a...
2: Igen, a szervizdíj benne volt az árban, és amikor ugye kártyával akartam fizetni, és kihozta a terminált, akkor a terminál kijelzőjén ott volt, hogy én mennyi borravalót akarok adni. És ott
1: a szervizdíjon túl.
2: Így van, 10%, 15%, 20%, és nem volt olyan, hogy én nem akarok borravalót adni, hanem ezek közül választhattam még, gyakorlatilag rákényszerítve, hogy a szervizdíjat még leborravalózzam. Ez okés?
4: Most már nem. Régebben nem volt szabályozva, hogy kötelező kirakni a 0%-os borravaló választást is. Most már van. Tehát most már nem lehet olyan kijelzőt csinálni, hogy nem tudunk 0%-ot választani. Ennek egyébként kettő külön oka is van. Az egyik az, hogy ugye régen biztos emlékeztek, voltak tipboxok mindenhol, meg most is sok helyen vannak. Ez nem csak egy figyelemfelkeltő, hogy eszedbe jusson a borravaló, hanem olyan szinten vizsgálta egy időben az adóhatóság azt, hogy a borravaló totál el kell, hogy különüljön a többi bevételtől, hogy ezért ezt a megoldást tudták csak alkalmazni, mert ha bekerült mondjuk a pénztárgépbe, és jött egy ellenőrzés, akkor azt már a bevételnek minősítették és megadóztatták. A tipboxnak ez tulajdonképpen egy digitális megfelelője is, ez a kis kijelző, hogy tessék, akarsz adni, akkor adjál borravalót, ugye most már kötelező 0% is, versenyjogilag én még most is aggályosnak tartom egyébként, hiszen a fogyasztói döntést azért erőteljesen befolyásolja, és eltolja egy irányba, van egy ilyen kényszer hatás, úgy kényszerérzetet, hogy te nem vagy jó ember, gonosz vagy, hogyha nem az borravalót nézed, a pincért szemét, ő is néz a tiéd, de megvetően elfordultál. A fogyasztói döntést azt azért befolyásolja. Én gondolom, hogy előbb-utóbb, ha tudják, fogják ezt is szabályozni, de ezt most úgy kell, úgy gondoljatok rá, sokkal könnyebb lesz a lelketeknek, hogy ez egy digitális tipbox tulajdonképpen. És a másikban sincs rossz érzésed, ha nem dobod be azt a pénzt, mert nem vagy elégedett, itt is erre gondolj, ha mondjuk a 0%-ot dobod meg, mert ezek a pincei programok innentől tudják elkülönítetten kezelni.
1: Gergő, nagyon köszönjük, szerintem mindenki most abszolút tájékozott, tudja, hogy mi a dolga, nem észrevenni az étlapon a szervizdíjat, a végén megsértődni, hogy csak most szólsz, és utána megtagadni. Ezt csináljátok, barátaim. Köszönjük, Gergő, a jogi útmutatást. Dr. Old Gergely, ügyvéd.
2: Elfelejtetted mondani, hogy még ilyen helyzetben mindenki hivatkozom Dr. Old Gergelyre.
3: Igen, a végén.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz pontosan 6 perc múlva, és megkaptuk a két alföldi település, amelyek között ugye az út épült, az Tarna, Szent Miklós és Péj. No. Vagy Péli.
2: De jó. Hát jó utazgatást kívánunk. Igen. A két település között.
1: Így van. Most ma menjetek többször. Az elején az ember élvezze ki.
2: Persze.
3: Aztán megszokás lesz.
1: Megjönnek a kátyúk, meg minden. Igen.
2: Vigyétek gyerekek. El a gyereket, mutassátok meg neki, milyen ez.
1: Azért mégiscsak mi építettük, tehát ez egy jövő után már lesznek kátyúk.
2: Addig lássák az unokák, milyen zötyögés nélkül menni, amíg
1: ilyen. Igen. M1-es, Bicskei kihajtó előtt Budapest felé lerobbant egy kamion, bójákat kerülgetve kikerülhető. Oké. Okay. A szervizdíj után felmerült, egyébként nem az első SMS, ami írja, hogy akkor miért nem kaphatnak az orvosok hálapénzt. Na jó, Jani papa, nem tudom, ez biztos van egy régi nosztalgiád, de azért ez egy nagyon-nagyon rossz rendszer volt.
2: Vagy a Jani papa orvos lehet.
1: Az is lehet, orvos. De hogy ez nagyon-nagyon rossz volt, hogy az életemért, az egészségemért és a hozzám való viszonyt azt én pénzért veltem meg az orvostól. Ez...
3: Meg most ne nyissuk ki ezt a témát.
1: Ez nem is érdemes, mert ez most már büntetendő.
3: Igen.
1: Ja. Jó, akkor szerintem vágó piros táskáját látja Gyuri.
2: Nem látom, képzeljük.
1: Kinek a hátizsákját látod akkor?
2: Semmi, de Ati mondja, hogy ő lesz. Tehát még van ideje.
1: Bízunk benne, hogy ő lesz. Jó. Vágó piros jön. Évi.
3: Helyes. Nagyon jó. Jöjjön.
1: Na jó, hát akkor megyünk haza. Hello, kis leopárd.
4: Szia.
1: Találkozunk holnap reggel 6:08.
2: Viszlát.
0: Nem a témáik fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal. Majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
3: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
4: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
3: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
7: Rendelek.
6: És a mosókapszula is.
7: Rendelek.
6: A WC papír is az utolsó hurigán van.
7: Sejtettem, azt is rendelek.
6: És mikor lesz itt?
7: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
6: Akkor én meg figyelem a készletet.
7: Persze, ahogy eddig is.
8: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
9: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykópot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
10: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
11: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
10: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykópok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
9: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
12: Csapjunk bele a nyárba!
13: Nappal strand, este buli.
12: Bükkfürdő.
13: Csúszdák, ninja pálya, napágy chill, koktélok.
12: Bükkfürdő.
13: Minden, ami egy igazi nyári sztorihoz kell.
12: Találkozzunk Bükkfürdőn.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Korábban utalják a nyugdíjat júliusban, teret nyer a Siesta a Balatonnál, felfrissült a levegő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A megszokottnál korábban utalják ebben a hónapban a nyugdíjakat, július 12 ugyanis vasárnapra esik, és a csúszás elkerülése érdekében előre hozták az időpontot. Így a bankszámlákra 2 nappal korábban, tehát 10-én pénteken érkezik meg a pénz, közölte az államkincstár. Azoknál, akik postán kérik a nyugdíjukat, nem változik a kézbesítés rendje. Több változást is hozott a július. A fővárosban elsőjével megszűntek a parkolóautomaták, több mint 3000 berendezés tűnik majd el az utcákról. Ezen túl csak mobiltelefonnal lehet fizetni, ráadásul 30-50%-kal drágult is a parkolás. Közben bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése. Mostantól sok településre könnyebb eljutni majd éjjelente. Ezek mellett az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt csomagok esetében új uniós

0: van, sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, úgy szervezik a programjukat, és utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indulnak el inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
1: Mit tesz a szerelem? Egy fiatal pár tegnap a New Yorki Empire State Building tetejére mászott fel, ahol készítettek egy fotót, majd eljegyezték egymást. A felelőtlen jegyeseket, miután lejöttek, őrizetbe vették. Végre fellélegezhetünk, ma már 30 fok körül lesznek a maximumok. A napsütés mellett helyenként lehetnek majd frissítő záporok, zivatarok is. Holnap aztán egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad majd szeles az idő. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20, délután 26 és 32 fok között várható. Szombaton szeles, napos felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Hasonló időt tartogat a vasárnap is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Július 2-án, 10 óra után nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, töltsük együtt a következő 4 órát. Egy kicsit fellélegezettebben, egy kicsit felfrissültebben, és már is indítom Nick Kershaw

Ezeket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? És a 2000-es éneklő. Cause you're hot and you're cold. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Na nem szélmalomharc, de szélharc, az biztos. Volt éjszaka ablakcsapkodás, ajtócsapkodás, de megérkezett a hidegfront. Ahogy elnézem az ország térképét, a keleti ország részben még most alakul az időjárás, de már sehol nem emelkedik majd 30 fok fölé a hőmérséklet a délutánban. Szóval ténylegesen fellélegezhetünk. Én pedig köszöntöm egyébként a hallgatóinkat, és már is folytatjuk egy ikonikus 90-es évekbeli klubslágerrel, aminek mondhatom, hogy különleges maga a létrejötte. Ugyanis két német DJ, két frankfurti úriemberről beszélünk, felkért amerikai katonákat és egy fantasztikus torkú énekesnőt, egy spanyol-német származású hölgyet, Rachel Gomez-t nevezetesen, vegyenek részt a C-Block formációban. És bár a dal elég fülbemászó, és annak idején hatalmas sláger volt, azért alapvetően elég sötét vagy komoly a témája, a drog elleni küzdelem. So Strung Out tehát most a Retróban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ahogy tehát a meteorológusok előre jelezték, megérkezett a hidegfront elég nagy széllel nagyon sok helyen, és ahogy már tegnap előtt is akadt dolgok a tűzoltóknak a kidőlt fákkal kapcsolatban és egyéb károkkal kapcsolatban, úgy ma is, úgyhogy azt hiszem, hogy megérdemlik, hogy küldjünk nekik egy slágert a Retro Rádióból, szóval mindenkinek jó munkát, aki szolgálatban van és igyekszik a vihar okozta károkat eltüntetni. Kylie Minogue és az I Should Be So Lucky jön már is a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sokan majd eztán indulnak nyaralni, lehet, hogy pont pinteken, vagy a hétvégén, és lehet, hogy egy kicsit aggódnak, hogy jó, de hát ezért nyáron szeretnénk nyári időt. Mindenkit megnyugtatok, hogyha hazánkba mennek nyaralni, akkor azért jelentős időjárás romlással nem kell számolni. Maradnak majd a 30 fok körüli értékek, talán a következő hét közepe felé lesz ennél picit hűvösebb az idő. De ugye a napokban már azt írták, hogy a Balaton is szinte termálvíz hőmérsékletűre melegedett, és már egyáltalán nem volt hűsítő hatása, úgyhogy legalább akkor ezt a funkcióját is visszakapjuk majd. Akik mennek nyaralni, jó készülődést, jó pakolást kívánok, és folytassuk a Genesis-szel, a Land of Confusion-nel a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha viszont munkában vagyunk, akkor jól jön egy kis lendület, amit szerezhetünk akár a zenékből is. Ricky Martinnal is folytatom majd a Livin' La Vida Loca-val. És egy korábbi kedvenc a Baltimore-tól. Jöjjön a Tarzan Boy is 11 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Milli palackos jeges kávé 399 forint, két termék vásárlásakor a 280 g-os Pic Piccolino sertésvirsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat!
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel!
4: Szívem! Foglaltam két helyet a medencénél!
5: Szállás.hu.
4: Úgyis tett!
6: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
7: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárazságra. Ti ismeritek?
8: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
9: A Cicatridina Plus nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
8: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárazság kezelésére.
10: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Kevés a víz a halas tavakban. A földrengések után 8 nappal is találtak túlélőt a romok alatt Venezuelában. Enyhült a nagy-nagy meleg. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti. Mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
15: Drasztikusan ellapadtak azok a vízforrások is, főként a Dunántúli völgyzárógátos halastavak esetében, amelyek a vízutánpótlást biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk elég sok helyen. Vagy hogyha meg tudjuk előzni, akkor kényszerhalászatot kell végeznünk, de ez is kritikus beavatkozás, hiszen a halászatoknál meleg víz és az oxigén hiányos állapot az a megmaradást igen csak csökkenti. Azokon a helyeken, ahol nem megfelelően biztosítható a víz utánpótlás, sajnos nagy valószínűséggel meg fognak szűnni.
14: Katonai konvoj közlekedik a Szolnok-Eger-Szolnok útvonalon. Technikai eszközöket csoportosítanak át. A menet a Szolnok-Jászladány-Zagyvarékas-Heves-Tenk-Dormánt-Maklár-Eger útvonalon, majd Egerből Szolnokra ugyanerre halad délután 4-ig. A honvédség kéri, hogy a katonai járművek közelében óvatosan haladjanak. Ismét túlélőre pukkantak a romok között Venezuelában, ezúttal 8 nappal a pusztító földrengések után. A nemzetközi mentőegységek egy 43 éves biztonsági őrt húztak ki egy beomlott őrbódi alól. Az ország északi részét múlt szerdán rázta meg 7,2-es és 7,5-es erősségű rengés. A természeti csapásnak már csaknem 2300 halottja és több mint 11 000 sérültje van. Az érintett térségekben több mint 26 000 mentőt és 17 000 önkéntest vezényeltek ki. Idén is lesz halászléfesztivál Tiszacsegén. Szombaton 6000 adag halászlevet főznek majd 20 óriási bográcsban, és halat is sütnek, például keszeget és kárászt. A rendezvénnyel ezúttal is a halfogyasztást népszerűsítik. A szervezők egésznapos kulturális és gyerekprogramokkal, kirakodó vásárral is készülnek a Tiszaparton. A Tiszacsegei halászléfesztivált 18. alkalommal rendezik meg. A felhők mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Eleinte kevesebb, aztán egyre több helyen számíthatnak majd csapadékra, főleg az ország keleti részén jöhet zápor, zivatar. A szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, néhol viharos. A hőmérséklet általában 26-31 fokig emelkedik. Holnap sok napsütés várható, de elszórtan záporok, zivatarok is jöhetnek, a legnagyobb eséllyel északkeleten. Délutára 27-32 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Már el is röppent egy óra a közösen töltendő 4-ből, 11 után is köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és színes lesz a kínálatunk. Shakirától kezdve az emberekig, Lady Gagáig sok mindenki belefér. A Wemmel indulunk, Wake Me Up Before You Go.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sokan indulnak útnak a következő napokban, hosszabb, rövidebb nyaralásra, pihenésre. Ki kocsival, ki pedig repülővel, ugye mind a kettőnek megvannak a maga előnyei. Azért alapvetően a kocsiba egy kicsit lazábban pakolunk, már hogy több mindent. Ez a hát, ha jó lesz valamire, míg a repülőre sokkal jobban átgondoljuk. Egy-két tanáccsal folytatom majd itt a Retro Rádióban, meg persze zseniális slágerekkel, mint amelyik amúgy most szól, Paula Abdullal.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A nyár alapvetően ez a júliusi időszak, abszolút az utazások időszaka, sokan indulnak útnak. A barátnőm éppen tegnap küldött át egy képet a készülődésről, ahogy az ágyra szépen ki vannak pakolva a különböző dolgok, amiket majd becsomagol, és persze viccesen odaírta, hogy át már most túlpakolta magát. Alapvetően, hogyha nem számít a súly, a méret, akkor azért én is hajlamos vagyok erre, ez a fel kell készülni mindenre alapon. Ugyanakkor az ember mondjuk ezekkel a rövid városlátogatós, csak hátizsákkal, útnak indulós repülőutakkal megtanult, hogy lehet tulajdonképpen ennél összeszedettebben is készülni egy utazásra, és lehet, hogy tényleg nem kell a fél gardrobot magunkkal vinni. Már is mondom, hogy mit mondanak a szakemberek, ami viszont még saját tapasztalat, a fiam már most elment egy hétre nyaralni, tegnap érkeztek vissza belőle, és alapvetően már évek óta maga pakol saját magának, szóval nem nagyon kell felügyelni, meg kikérdezni, de azért bosszankodtam, mert hogy a nyaralás második napján talán megcsípte egy darás, de nagyon csúnyán. És akkor csaptam a homlokomra, hogy semmiféle ilyen emergency kis táskát nem raktam be neki a különböző alapvető gyógyszerekkel, többek között akár a rovarcsípésre valókkal is. Szerencsére nem lett komolyabb bajuk, borogatással megoldotta aztán az egészet, de hallgatóink tanuljanak ebből a példából. És persze bármerre is mennek, ameddig lehet, vigyenek magukkal bennünket is. Stevie Wonderrel folytatom már is.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Nem is tudom, mikor találkoztam először a kapszula gardrób kifejezéssel jó sok évvel ezelőtt még. Ez tulajdonképpen ugye arra vonatkozik, hogy okosan alakítsuk ki a ruhatárunkat, úgyhogy jól tudjuk egymással kombinálni a különböző darabokat. Ami, valljuk meg őszintén, hogyha az ember színesen öltözik, és nem csak egyféle színből, mondjuk a kék árnyalataiból szeret szemezgetni, hanem van kék, zöld, piros, rózsaszín, mindenféle, akkor azért egy fokkal nagyobb kihívás. Mindennek pedig, amikor utazunk, különösen nagy jelentősége van. Erre például van egy alapszabály, ez az 5-4-3-2-1 szabálya, amikor egy egyhetes nyaralást vesznek alapul. 5 felső, 4 alsó, tehát nadrág, szoknya, bármi ilyesmi, 3 ruha vagy overall, 2 pár cipő és 1 kalap. És a cipőnél ugye nagyon fontos, hogy legyen egy zártabb, hogyha esetleg hűvösebb idő van, és olyan, amivel például tök jól tudunk várost nézni, például egy sneaker, és mondjuk egy szandális. Feltéve, hogy persze olyan helyre megyünk nyaralni, ahol ezek kompatibilisek. Bizony nálunk azért elég gyakran előfordul, hogy valami fajta túrázás, kirándulás, hegymászás is bele van kalkulálva a tervbe, ahhoz viszont egy jobb fajta bakancs mindenképpen szükséges. De persze egy egyhetes vízparti nyaralás teljesen más. És lehet, hogy éppen a vízparton szól már a következő sláger, Modern Talking és a Sherry Sherry Lady a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, megpecsételve azzal a csókkal természetesen az esti tengerparton, ha már az utazásnál tartunk. A folytatásban a retro rádióban jöjjön Enrique Iglesias Rhythm Divine-ja is. És folytatódik a lazulós csütörtök Mika Relax-ével is. Ezekre a slágerekre is számíthatnak tehát délután a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
3: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
6: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
5: Neked Sedacur Forte kell.
6: Sedacur Forte?
5: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A 4 fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
9: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
10: Rendelek.
9: És a mosókapszula is.
10: Rendelek.
9: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
10: Sejtettem, azt is rendelek.
9: És mikor lesz itt?
10: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
9: Akkor én meg figyelem a készletet.
10: Persze, ahogy eddig is.
11: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
12: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Mintegy 400.000 gyerek kaphat iskolakezdési támogatást, súlyos légitámadás érte Kijevet, kicsit enyhült a hőség, akár zivatarok is jöhetnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok, számolt be a kormány döntéséről a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az összesen 100.000 forintra jogosult lesz mindenki, akinél az állam már megállapította a rászorultságot, például akinek jár rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Megkapják a támogatást többek között az emelt összegű családi pótlékban részesülő tartósan beteg súlyos fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások vagy az egyszülős családban nevelkedő gyerekek is. Az első 50.000 forintot augusztus 24-éig utalja az államkincstár. A második részletet novemberben utalvány formájában adják. Az adómentes támogatás mintegy 400.000 gyerek számára könnyítheti meg az iskolakezdést. Tömeges orosz rakéta és drón támadás érte éjjel Kijevet. A csapásokban 13-an meghaltak, köztük civilek is, több mint 80-an pedig megsebesültek. Megrongálódott egy mentőállomás, egy benzinkút, a biokémiai intézet, egy szálloda és több családi ház is. A mentés tart, a romok alatt túlélőket és további áldozatokat is találhatnak. Ismét túlélőre bukkantak a romok között Venezuelában, ezúttal 8 nappal a pusztító földrengések után. A nemzetközi mentőegységek egy 43 éves biztonsági őrt húztak ki egy beomlott őrbódé alól. A természeti csapásnak már csaknem 2300 halottja és több mint 11 000 sérültje van. Feketén beszerzett árukra, illegális munkásokra, fiktív számlákra bukkant a NAV kőbányán. Az ellenőrök három raktárban is razziáztak. Lefoglaltak játékokat, élelmiszereket, mosószereket, piperecikkeket, táskákat és ruhákat is. Az érintett cégek nem tudták igazolni, honnan származnak az áruk. A raktárakra nem volt bérleti szerződés, és volt, hogy a dolgozókat sem jelentették be, egyikük tartózkodási engedéllyel le is járt. Úgy tűnik, vége a nagy hőségnek, hamarosan záporok, zivatarok is érkezhetnek. Mindjárt mondom is a részleteket a várható időjárásról. Elő-elő bújik a nap, de felhők is lesznek az égen, és egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok, leggyakrabban keleten. Néha

Ebédidőben minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, wow, és már is folytatjuk majd az AC/DC-vel. Ugyanakkor az utazás témában hallgatóink is írtak üzenetet, most rápillantottam az SMS falunkra. Erzsó például a következő. Szia Piros! Mi is utazunk, és én is már napokkal korábban elkezdem gyűjteni a szükséges holmikat. Sőt, listát is írok, és kipipálom, amit már bepakoltam. Ennek ellenére azért otthon szokott ez az maradni. Legutóbb például egy telefontöltő, de simán pótoltuk. Ezek is megfontolandó jó tanácsok, folytassuk akkor az AC/DC-vel, adjon ez lendületet.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Még egy kis utazás és az utazási előkészületek kapcsán egy újabb tanácsra bukkantam, vagy inkább úgy mondom, hogy saját tapasztalatra, élményre az SMS falunkon Katitól. Szia Piros, imádom már a készülődést is az utazásokra. Nálam a textilzsákok jöttek be. Minden ruha csoportot külön zsákba csomagolok, és a szennyesnek is viszek egyet külön. Nekem így sokkal könnyebben megy a bőrönbe való be- és kipakolás. Ezt teljesen megadom, és különösen egyébként a szennyes zsák egy nagyon hasznos dolog. Sőt, ugye a szakemberek azt is javasolják, hogy ne hajtogatva tegyük a ruhákat a táskába, hanem göngyölgetve, mert hogy úgy kevésbé gyűrődnek. Én magam ezt még egyébként nem próbáltam. Viszont legutóbb vettem egy hátizsákot az egyik utazás alkalmával. Azt leszámít, hogy mindenhonnan van bejárata, de tényleg előről, oldalról, hátulról, alulról, felülről, mindenhol van egy cipzár, ami vezet valahová, és eleinte óriási gondot okozott, hogy oké, de hol van a nagy pakolós rekesznek a bejárata, de minden esetre van egy ilyen nejlonnal kibélelt rész, ahova például a cipőket vagy a nedves fürdőruhát, szennyest külön lehet rakni, szerintem ez egyébként nagyon jó megoldás. Akár az utazási előkészületekhez, vagy még a munka közben jöjjön Taylor Dane és a Tell It To My Heart a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Már is megidézünk egy olyan eseményt, ami ezen a napon történt, és bizony én is szívesen ott lettem volna. 1900-ban ugyanis ezen a napon 15 ezer ember gyűlt össze a Bodeni tó partján, illetve magán a vízen is csónakokban, hogy megnézzék az első kormányozható léghajó felszállását. A Ferdinand von Zeppelin grófról, ötletgazdáról és a repülés megszállottjáról elnevezett hajó 17 perces repülést követően kényszerleszállást hajtott ugyan végre, de ettől függetlenül mégiscsak egy komoly időszakot indított el, a repülés időszakát az emberiség történetében. Egyébként maga a gróf csődbe ment, de 5 évvel később előállt a Zeppelin javított változatával. Mi pedig az eredetit játsszuk most, a Bonnie M-mel, a Sunnyval folytatom a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Már is folytatjuk majd a Rigérával a Vamos a la Playa slágerrel. És meghallgatjuk a London Beat-tól az I've Been Thinking About You-t is. Van mindjárt, repül az idő. Köszöntöm a hallgatókat, tartsanak velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám!
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
4: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó órigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopérjáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlőcsomagja pedig csak 589 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
10: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Bevezetik az iskolakezdési támogatást a rászoruló családoknak. Elindult a Gyesev új Intercity motorvonat flottájának gyártása. Enyhült a hőség, de azért meleg lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a 100.000 forintra minden olyan tanuló jogosult lesz, akinek rászorultságát az állam már megállapította. A támogatást megkapják többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások vagy az egyszülős családokban nevelkedők. Az első 50.000 forintot augusztus 24-ig utalja az államkincstár. A második részletet novemberben utalvány formájában adják. Az intézkedés mintegy 400.000 gyermek iskola kezdését segíti. Elkezdték gyártani a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottáját, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, az első jármű év végére meg is érkezhet Magyarországra. Az új motorvonatok egy része várhatóan jövő év második felében, a teljes flotta 2028 nyarán állhat forgalomba. Az öt részes óránként 160 kilométeres sebességre képes járművek a jövőben a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalon közlekednek majd. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Egy tavalyi felmérés szerint csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk. Mondta el rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos.
14: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra, mert megszárad, megromlik, vagy már nincs kedvünk megenni.
13: A felhők mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Eleinte kevesebb, aztán egyre több helyen számíthatnak majd csapadékra, főleg az ország keleti részén jöhet zápor, zivatar. A szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, néhol viharos. A hőmérséklet általában 26-31 fokig emelkedik. Holnap sok napsütés várható, de elszórtan záporok, zivatarok is jöhetnek, a legnagyobb eséllyel északkeleten. Délutára 27-32 fokig melegszik a levegő.
12: Sporthírek a Retro Rádióban.
15: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Szenzációs fordítás, kényshow és amerikai továbbítás, erről szólt többek között a labdarúgó világbajnokság legutóbbi játéknapja. Belgium már 2-0-ás hátrányban volt Szenegál ellen, mégis 3-2-re nyert a hosszabbításban. Anglia sem hibázott, Harry Kane kétszer is betalált, így a szigetországiak 2-1-re felülmúlták Kongót, és Mexikóval csapnak össze a nyolcad döntőben. A társházigazda Egyesült Államok 10 emberrel is 2-0-ra verte Bosznia-Hercegovinát, így a belgákkal találkozik a legjobb 16 között. Ma este magyar idő szerint 21 órától Spanyolország Ausztriával csap össze. A holnapi párosítások Portugália, Horvátország, Svájc, Algéria és Ausztrália, Egyiptom. Szombaton el kell az utolsó két hely a legjobb 16 között. Argentína a Zöldfoki-szigetekkel csap össze, Kolumbia pedig Gánával játszik. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó

jövők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Igen, a retróba bekerült abszolút egy nyári dal is, a Despacito 2017-ből Luis Fonsival és Daddy Yankee-vel. Magának a dalnak a jelentése a lassacskán, és igazából benne is van a Despacito-ban. De bevallom őszintén, hogy ilyenkor egyből beugrik, ha ezt a dalt hallom, a Pamkutya-féle feldolgozás is. A fiam, fúristen, még pont nemrég néhány hónapja is meghallgatta egyébként, úgy nosztalgiázva. Nosztalgiázunk is tovább már is a retróban. Orsival, a Ha lemegy a nappal is folytatjuk, Robbie Williams, egyik nagy slágere a Feel Soul, de jöjjön most a Vanilla Ice-szal az Ice Ice Baby a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha már ma sokszor említettük az utazást, akkor ejtsünk szót egy mai eseményről. Lehet, hogy hallgatóink közül is többen látták már a szénai pálió lóversenyt. Ezt magát a főtéren rendezik, a Piazza del Campon, egy kagyló alakú főtér, gyönyörű, egyébként magam is emlékszem rá, hogy láttam, lovak nélkül. Itt zajlik minden július 2-án, és aztán augusztus 16-án is ez az ominózus lóverseny, amit nevezhetünk igen bátran a világ legőrültebb történelmi lovas futamának, és egyébként nagyban ihletője volt a Geszti Péter által megálmodott nemzeti vágtának. Érdekessége, hogy itt csak a ló számít. Az a lényeg, hogy az a ló nyeri, amelyik 3 kört megtesz a téren, akkor is, hogyha leesik a zsoké. Kit érdekel a zsoké? Persze mindezt ezen az ominózus főtéren, ami macskakővel vagy valami ilyesmivel van kirakva, szűk a pálya, veszélyes kanyarokkal teli, és az előbb említett zsokék szőrén ülik meg a lovat. Szóval minden elismerésem az övék. Annyi a könnyebbség, hogy most ott is utolérte már őket a hidegfront, kellemes 26-27 fokban rendezik majd az esti futamot, ami ezek szerint kb. Másfél perc alatt lemegy. Én ennél kicsit hosszabb zeneszámmal folytatom, a Culture Clubtől szól mindjárt, a Karma Chameleon a Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
3: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
4: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra is, többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
9: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu.
10: Úgyis te!
11: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. 2 lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
12: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, és valóban egy ikonikus, klasszikus slágerrel folytatjuk már is. Ráadásul egy nagyon szép kerek szám is kötődik a Dancing Queenhez. A Madácsban ugyanis a holnapi napon tartják a Mamma Mia Musical előadás 600. előadását. Gratulálok nekik, és hát persze, hogy az egyik központi elemmel folytatom már is egy elmaradhatatlan ABBA slágerrel, a Dancing Queennel a Retro.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hol csodálatos filmélményt, vagy lehet, hogy valakinek éppen színházi élményt elevenítünk fel a zenéink által. Ez itt speciál, ugye egy filmes emlék sokaknak a Berlinnel, a Take My Breath Away Tom Cruise főszereplésével, a 86-os Top Gun filmből. Én pedig ezzel köszönöm meg a figyelmet, és adom át a szót Dénes Tamás kollégámnak. Kellemes csütörtök estét, délutánt kívánok mindenkinek, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
3: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte. Az ápolt lábak szakértője.
4: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
3: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
5: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
7: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt!
7: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
8: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Kikapcsolták az arcfelismerést a kórházi kamerákon, halászlé fesztivált tartanak szombaton Tiszacseggén. Főleg keleten jöhetnek majd záporok, zivatarok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Alaposan megtépázták az országot tegnap a viharok, a tűzoltókat több mint 520 helyen vetették be. Budapesten és valamennyi vármegyében szükség volt rájuk. Főként kidőlt fák, letört ágak, villámárvizek, elöntött pincék miatt hívták őket. A legtöbb riasztás Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyéből érkezett, tudta meg a katasztrófa védelemtől az Infostart. Az áramellátás összesen 1250 fogyasztónál akadozott. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, mától az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem működnek. Azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. A kórházakból ezentúl szabadabb rend szerint lehet tudósítani, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti, mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
13: Drasztikusan ellapadtak azok a vízforrások is, főként a Dunántúli völgyzáró gátos halastavak esetében, amelyek a víz utánpótlást biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk elég sok helyen. Vagy hogyha meg tudjuk előzni, akkor kényszerhalászatot kell végeznünk, de ez is kritikus beavatkozás, hiszen a halászatoknál meleg víz és az oxigén hiányos állapot az a megmaradást igencsak csökkenti. Azokon a helyeken, ahol nem megfelelően biztosítható a víz utánpótlás, sajnos nagy valószínűséggel meg fognak szűnni.
12: Idén is lesz halászléfesztivál Tiszacsegén. Szombaton 6000 adag halászlevet főznek majd 20 óriási bográcsban, és halat is sütnek például keszeget és kárászt. A rendezvénnyel ezúttal is a halfogyasztást népszerűsítik. A szervezők egésznapos kulturális és gyerekprogramokkal, kirakodóvásárral is készülnek a Tiszaparton. Elő-elő bújik a nap, de felhők is lesznek az égen, és egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok, leggyakrabban keleten. Néhol felhőszakadás sem kizárt. A hőmérséklet általában 26-31 fokig emelkedik. Késő este 19-25 fok valószínű. Holnap sok napsütés várható, de elszórtan záporok, zivatarok is jöhetnek. Délutánra 27-32 fokig melegszik a levegő. Szombaton marad a gomoly felhős napos idő, esetleg egy-egy záporral 25-30 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
14: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes csütörtök délután kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, szerintem már 6 az érkezett hidegfront. Nem véletlenül hozom Korda Györgyöt, vagy éppen a Europot. A kezdés már is

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, én tegnap belementem a Dunába, és azt kell mondjam, mintha a Balatonba vagy a tengerbe mennék be. Olyan langyos, kellemes volt a Duna vize. 26 Celsius fokos volt ott a Szentendrei sziget környékén. Zseniális volt, csodálatos volt. Tényleg én, aki egyébként a hidegvizet annyira nem komálom, szóval kifejezetten csak úgy mentem és élveztem a vizet. Azt kell mondjam, hogy a Duna hőmérséklete a következő napokban még nem esik a valamivel hűvösebb idő hatására, de ami a tavakat illeti, ott majd csökken a hőmérséklet, bár van honnan, hiszen jelen pillanatban a Balaton 27 fokos Siófoknál, a Velencei tó 29 fokos Agárdnál, a Fertőtől 28 fokos akárcsak a Tisza tó Sarudnál, a Szelídi tó 27 fokos és 28 fokos a Lupatavak hőmérséklete. Ezek igazán meleg vizek, azt kell, hogy mondjam, nagy hűsölést nem jelentenek, bár most közel ugyanannyi a hőmérsékletük, mint a levegő hőmérséklet, hiszen most nálunk itt 28 fokot mutat a hőmérő. Menjünk tovább, hamarosan jön Charlie jéggel és dupla viszkivel, itt lesz a végső visszaszámlálás, előttük a Unique 2 és egy régi nagy diszkosláger feldolgozása a 90-es évekből, ez a Break My Stride, itt a Red.

hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

0: Metrórádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Joy Valeriével folytatom, és a Well Hello is jön majd itt a Retrórádióban. Most viszont közlekedjünk, 6 perc múlva lesz 3:43. Baleset történt az M5-ös autópályán Kecskemét és Kunszálás között Szeged felé, a 97-es kilométernél. Itt most a belső sávba terelik a járműveket, az arra autózók körülbelül 3-4 kilométeres torlódásra készüljenek.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 2 perccel járunk most már 3:43 után. A folytatásban az amerikai Toto következzék, a 70-es évek végének, a 80-as évek elejének egyik legnagyobb hatású amerikai bandája. David Page ennek a dalnak a zeneszerzője, Bobby Kimball fog énekelni, és a Toto egyik legnagyobb sikere jön. Ez a Hold the Line itt a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ugye az óra elején jeleztem, hogy én tegnap belementem a Dunába, és isteni volt valakit, azt így, én most voltam a Balatonban, most jöttem ki, szintén nagyon kellemes. Na jó, akkor mindenre jön a következő órában majd a V-motorok egyik legszebb dala.
1: Most is várod még álmod szép ígéretét, várj, még fel kell majd a
0: Michael Jackson-tól pedig az egyik legnépszerűbb. És még rengeteg nagy siker, nagy sláger a folytatásban itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvos gyógyszerészét.
5: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerez sportos élményeket kedvező áron!
6: Új fejezet a spórolásban! Megérkeztek a Lidl pontok! Kenned be Lidl Plusz kártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
7: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
9: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
9: Rendelek.
8: A WC-papír is az utolsó hurigámban.
9: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
9: Hamar, ha a Sopérjáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
9: Persze, ahogy eddig is.
10: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Augusztusban érkezhet az iskolakezdési támogatás első fele. Rendőröket sebesített meg egy őrjöngő férfi Berlinben. Ma még főleg keletre juthatnak záporok, zivatarok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a 100 000 forintra minden olyan tanuló jogosult lesz, akinek rászorultságát az állam már megállapította. A támogatást megkapják többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások vagy az egyszülős családokban nevelkedők. Az első 50 000 forintot augusztus 24-éig utalja a Magyar Államkincstár. A második részletet novemberben utalvány formájában adják. Az intézkedés mintegy 400 000 gyerek iskolakezdését segíti. Feketén beszerzett árukra, illegális munkásokra, fiktív számlákra bukkant három kőbányai raktárban a NAV. Az ellenőrök lefoglaltak játékokat, élelmiszereket, mosószereket, piperecikkeket, táskákat és ruhákat is. Az érintett cégek nem tudták igazolni, honnan származnak az áruk. A dolgozókat sem jelentették be, egyikük tartózkodási engedélye le is járt. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe, mondta a rádiónknak Pilling Robert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozás tudományi tanszékének mesteroktatója.
14: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumiból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hosszabb távon viszont érdemes keretek közé szorítani, mint minden mást.
13: 13 rendőrt sebesített meg egy ámokfutó Berlinben. A félmeztelen őrjöngő férfi az utcán gyerekeket fenyegetett, rátámadt az egyenruhásokra, az autóikat is megrongálta. A járőrök paprikaspirével és gumibottal próbálták megfékezni, végül azonban csak úgy tudták megállítani, hogy elektromos sokkolóval fenyegették. A férfit végül bevitték a pszichiátriára, írta az Index. A felhők mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Eleinte kevesebb, aztán egyre több helyen számíthatnak majd csapadékra, főleg az ország keleti részén jöhet zápor, zivatar. A szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, néhol viharos. A hőmérséklet általában 26-31 fokig emelkedik. Holnap sok napsütés várható, de elszórtan záporok, zivatarok is jöhetnek, a legnagyobb eséllyel északkeleten. Délutánra 27-32 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Még mindig olyan furcsa kimondani, hogy már 2026 júliusa van, pedig július másodika van, az Ottók ünneplik egyébként a névnapjukat. Boldog névnapod a mikrofonnál, Dénes Tamás. Nekik szól majd többek között Puff Daddy vagy az Edda, nyitányként pedig CC Cat.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 4 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, miközben az Egyesült Államokban rendezett labdarúgó világbajnokságon fél Amerika annak örült, hogy az amerikai csapat tovább jutott egy 2-0-ás győzelemmel. Aközben egész New York azt figyelte, hogy mit csinál két fiatal a New Yorki Empire State Building tetején. Úgy tűnt ugyanis, hogy a 102 emeletes felhőkarcoló legmagasabb pontján valakik ott mászkálnak és csinálnak valamit. Aztán az is kiderült, hogy mi történt, ugyanis két orosz rooftopper, magyarul ilyen biztosítás nélkül mászó, nevezetesen egy hölgy, illetve egy úriember, Angela Nikolajú és Iván Berkusz fölmásztak az Empire State Building tetejére, de nehogy azt higgyenek, hogy csak ott valahova, hanem egészen pontosan az antennák legesleg tetejére, tényleg a legesleg csúcsabbra, ahol már csak egy lámpa van, és kifeszítettek egy zászlót, amire ez volt írva, amikor a szeretet ereje legyőzi a hatalom iránti vágyat, a világ békére lel. És ezzel a lendülettel a fiú el is jegyezte a lányt. Amihez ezúton gratulálunk, csendben teszem hozzá, hogy igen, ők voltak azok, akik egy másik felhőkarcoló tetején a Dirty Dancing emelést is megcsinálták, Netflix film is készült róluk. Szóval azt hiszem, hogy ismert emberekről van szó. Minden esetre helikopterrel szedték le a rendőrök őket onnan, az Empire State Building leges-leges legcsúcsáról, legtetejéről. Menjünk tovább a folytatásban, maradjunk a szerelemnél, az örök szerelemnél, itt a Roxette és a Joyride, Michael Jackson, Billie Jean-nyel előtt a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan Cindy Lauperrel és a TNT-vel folytatom majd itt a Retrórádióban, most viszont közlekedjünk, 2 perc múlva lesz 3:44. Kigyulladt egy kis busz az M31-esen, az M3-as felé vezető oldalon, a 3-as főút és az autópálya az M31-es csomópontjai között a 10-es kilométernél le is zárták a külső sávot. Útépítés miatt van forgalomkorlátozás a 11-es főúton Szentendrén, a 22-es kilométernél, a Dunakorzóra vezető Ady Endre út és a Papszigeti bekötő út közötti szakaszon, mind a két irányban, főként a Leányfalu felé autózók számítsanak araszolgatásra. Én ebbe tegnap belefutottam, úgyhogy tudnék mesélni. Baleset történt az M5-ös autópályán Kecskemét és Kuncálás között, a Szeged felé vezető oldalon, a 97-es kilométernél, a belső sávba terelik a járműveket, nagyjából 3-4 kilométeres a dugó.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: ők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Éva és Bence is jelezte, hogy Daniéknak szeretnék jelezni, hogy Egerben felhőszakadás van, vigyázzanak, Szilvásváradon várják őket. És vidám zene is kell, hát most nem vidám zene lesz majd, hanem Ákosnak kiválunk majd egy indián tánccal gyógyulást a következő órában.
1: Ez egy indián tánc, és én elhiszem.
0: De hogy azért a vidám zenéről ne maradjunk le, jön a Rembrandts és a Jó barátok zenéje. És még egy egész csomó nagy sláger a folytatásban itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
4: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős beszfél Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
9: Na figyelj! Az előző készlet, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
10: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
11: Itt a nyár. Itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
12: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI Ecomaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
14: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
2: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Ismét megyék lehetnek majd a vármegyék. Fokozottan ellenőriz az utakon a rendőrség a nyáron. Nagyon erős lesz holnap az UVB-sugárzás. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Bevezetik és egyelőre a meglévő jogosultságokhoz kötik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, mintegy 400.000-en kaphatnak segítséget, köztük például a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások családjai vagy az egyszülős családok. Az első 50.000 forint augusztus végéig megérkezik, a második 50.000-et pedig utalvány formájában adják ősszel. Az intézkedés mintegy 40 milliárd forinttal terheli meg a költségvetést. Visszanevezik megyére a vármegyéket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottak lesznek, közölte szintén a miniszterelnök. Magyar Péter kijelentette, a 21. században modern elnevezésekre van szükség. Beszélt arról is, hogy Magyarország egészségügyi segélycsomagot, illetve gyors segélyt küld a földrengés sújtotta Venezuelának. A tájékoztatón elhangzott az is, hogy ősszel kezdődhet az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, illetve kezdeményezik 4 energetikai törvény módosítását. Országos nyári közlekedésbiztonsági akciót indított a rendőrség. Ebben az időszakban ugyanis általában több a súlyos és halálos baleset, a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség miatt. Az előző 3 hétvége alatt például 18 közúti balesetben 31-en vesztették életüket. A nyáron a legforgalmasabb útszakaszokon, csomópontokban és üdülő övezetekben fokozott ellenőrzések lesznek. Sebességmérőket, drónokat, motoros rendőröket is bevetnek majd, közölte az ORFK. Nagyon erős lesz holnap az UVB-sugárzás, figyelmeztet a Hungaromet. Leginkább a Nyugat-Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az Észak- és Dél-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell erre készülni. A legmagasabb 7,9 körüli értékek a Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon várhatók. A szakemberek azt kérik, délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenki kerülje a napozást, használjon fényvédő készítményeket, viseljen sapkát, kalapot, vállat, takaró ruhát. Elő-elő bújik a nap, de felhők is lesznek az égen, és egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok, leggyakrabban keleten. Néhol felhőszakadás sem kizárt. A hőmérséklet általában 26-31 fokig emelkedik. Késő este 19-25 fok valószínű. Holnap sok napsütés várható, de elszórtan záporok, zivatarok is jöhetnek. Délutánra 27-32 fokig melegszik a levegő. Szombaton marad a gomoly felhős napos idő, esetleg egy-egy záporral 25-30 fokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ma este éjszaka a foci VB-n pályára lép a spanyol csapat, sőt, Cristiano Ronaldo és Modric is focizni fog, szóval a sztárok minden mennyiségben, a mikrofonnál Dénes Tamás.

érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 8 perc múlva lesz délután 4:30, a mikrofonnál Dénás Tamás, és Londonban az egyik busztársaság, amely viszi körbe ilyen emeletes buszokon a turistákat, a 75. évfordulóját ünnepelte, méghozzá egészen különleges dologgal, tessék elképzelni, harmadik Károly brit király vezette a buszt, a buszról pedig David Beckham integetett válogatott mezben, de ott volt mellette Gordon Ramsay és Ed Sheeran is. Természetesen mindez csak úgy jöhetett létre, hogy a hírességek hasonmásai voltak, tehát a királynak is a hasonmása vezette a buszt. De se David Beckham, se Gordon Ramsay, sem Ed Sheeran, sem a többi híresség nem az eredeti volt, de attól még London imádta ezt a buszjáratot, úgyhogy integetett mindenki. Én azt gondolom, hogy valahogy így kell ünnepelni egy jó évfordulót. Nálunk a folytatásban hamarosan jön a Queen és a Friends Will Be Friends, és azaz Ákos is énekelni fog, akin súlyos műtétet hajtottak végre. Ezúton is gyógyulást kívánunk a kitűnő énekesnek, az indián táncot játszom majd tőle. Mindezek előtt szóljon akkor Ákosnak a következő dal, Share és a Strong Enough, az erősnek lenni itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Tina Turner vagy a Berecki Dolhai Mészáros Árpád Zsolt triumvirátus következik, most közlekedjünk. 16 óra 37 perc van, és több jármű ütközött össze Veresegyház és Gödöllő között Szada településen átvezető főúton, a Rákóczi utca és a Kossuth utca közötti szakaszon. A forgalmat itt Szadán megállították, az arra közlekedő Gödöllő és Veresegyház felől is torlódásra készüljenek, kerülni Szada utcán keresztül tudnak. Négyes főút Debrecenben a Kassai úton, a Hatházi úti kereszteződésben két autó ütközött a 228-as kilométernél, itt a félútpályát lezárták. Útépítés miatt elég kemény a forgalomkorlátozás a 11-es főúton Szentendrén, a Dunakorzóra vezető Ady Endre út és a Papszigeti bekötő út közötti szakaszon, mind a két irányban nagyon komoly a dugó, a lassulás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben érkezett Lacitól Szlovákiából egy SMS. Szia Tamás, Komárom 29 fok napsütés, Kisbér Mór szintén 29 fok, Székesfehérvár 30 fok napsütés, csodás napot. Akkor folytassuk ezt a csodás napot majd Cserháti Zsuzsával a következő órában. Vagy éppen a Scooterrel. Egész sor nagy sztárral a folytatásban majd. Ezen a csütörtöki délutánon itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 900 ml-es Algida Smile jégkrém 1499 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Chio sós chips csak 439 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
5: A Praktikerben.
4: Júliustól.
5: Júliustól.
4: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Július 10-én Szikora Róbert és az Ergo hozza az ikonikus dalokat Siófokra, a Plásra. A koncert előtt DJ Dominik. Plássiófok.hu.
7: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
8: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
7: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Lucullus fűszersó, fűszerkeverék és gyors pác 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
11: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, univer.
12: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
13: Rendelek.
12: És a mosókapszula is.
13: Rendelek.
12: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
13: Sejtettem, azt is rendelek.
12: És mikor lesz itt?
13: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
12: Akkor én meg... figyelem a készletet.
13: Persze, ahogy eddig is.
14: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
15: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
16: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Ismét megyék lehetnek a vármegyék. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz egész nyáron. Visszaáll a régi rend a jégkármérséklő rendszernél. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Bevezetik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, ezt egyelőre a meglévő szociális jogosultságokhoz kötik. Az első részletet augusztus végéig utalják, a másodikat ősszel utalvány formájában kapják meg az érintettek. A kormány emellett visszanevezi a vármegyéket megyékre, a főispánokat pedig kormány megbízottakra. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, ősszel kezdődhet az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, és 4 energetikai törvény módosítását is kezdeményezik. Ezzel egyebek mellett megkönnyítik a szélerőművek építését az országban. Országos vízi közműfejlesztési programot indít a kormány, erről is beszélt a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Azt mondta, a hálózat állapota miatt több ezer milliárd forintos fejlesztésre van szükség, mert az ivóvíz 20-30%-a már a vezetékekben elvész. A program része lesz a víz megtartása, kapacitás bővítés, egy új klímatörvény és a mezőgazdaság alkalmazkodását segítő intézkedés csomag is. Országos nyári közlekedésbiztonsági akciót indított a rendőrség. Ebben az időszakban ugyanis általában több a súlyos és halálos baleset, a nagyobb forgalom a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség miatt. Az előző 3 hétvége alatt például 18 közúti balesetben 31-en vesztették életüket. A nyáron a legforgalmasabb útszakaszokon, csomópontokban és az üdülővezetekben fokozott ellenőrzések lesznek. Sebességmérőket, drónokat és motoros rendőröket is bevetnek majd, közölte az ORFK. Visszaáll a megszokott működési rendre a jégkármentesítő rendszer. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást a működéshez. Így a rendszer újra bekapcsolható narancssárga riasztás esetén is, hogy szélesebb körben segíthessen csökkenteni a jégeső károkat, közölte az Agrárkamara. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, emiatt a talajgenerátorok csak a legkockázatosabb helyzetekben piros riasztásnál indultak el. A Dunántúlon felszakadozik a felhőzet, keleten viszont továbbra is számíthatunk záporokra, zivatarokra, néhol felhőszakadás sem kizárt. A szél sokfelé veszít az erejéből, de zivatarok környékén viharos lehet. 26 és 33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 19-26, hajnalra 15-21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, elvétve lehet zápor, zivatar, 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Hétvégén kellemes nyári idő lesz.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Több járműt között össze Veresegyház és Gödöllő között Szada település átvezető szakaszán a forgalmat megállították. Az arra közlekedők Gödöllő és Veresegyház felől is torlódásra készüljenek, kerülni Szada utcáin keresztül lehet, írja az Útinform. Baleset történt a 4-es főúton Debrecenben, a Kassai úton a Hatházi út kereszteződésében, ahol két személyautó ütközött össze. Lezárták a félútpályát a 228-as kilométernél. Útépítés miatt forgalomkorlátozás van a 11-es főúton Szentendrén, a 22-es kilométernél a Dunakorzóra vezető Ady Endre út és a Papsziget bekötő út közötti szakaszon. Mindkét irányban lassabb haladásra és torlódásra kell számítani. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tata és Biatorbágy között, szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, főképp Tata, Tatabánya és Óbarok térségében torlódtak fel a járművek.
17: Sporthírek a Retro Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Hihetetlen fordítást mutatott be Belgium a labdarúgó világbajnokságon. A szenegáliak már 2 góllal is vezettek, az európaiak aztán előbb egyenlítettek, majd a hosszabbításban a mindent eldöntő 3. gólt is megszerezték, így bejutottak a legjobb 16 közé. Anglia sem úszta meg izgalmak nélkül, Harry Kane duplájával fordított Kongó ellen, és 2-1-es sikerrel jutott tovább. Az Egyesült Államok emberhátrányban 2-0-ra legyőzte Bosznia-Hercegovinát. A nyolcaddöntő egyik legnagyobb rangadója így Belgium és a társházigazda Egyesült Államok összecsapása lesz. Nem kell sokat várni a következő mérkőzésre. Ma este 21 órától Spanyolország Ausztriával játszik. A holnapi párosítások Portugália-Horvátország, Svájc-Algéria és Ausztrália-Egyiptom. Köszönöm a figyelmet, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokság.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 4 perc múlva. Ez délután 17:30 a mikrofonnál. Dénes Tamás tart a labdarúgó világbajnokság Kanadában, Egyesült Államokban és Mexikóban, és az angol válogatott eddig, hát azt nem mondanám, hogy magabiztosan menetel, de úgy megyeget. Kongó a legutóbbi mérkőzésen az egyenes kieséses szakaszban vezetett 1-0, majd jött Harry Kane, vagy ahogy ők nevezik, Kane király, King Kane, és gyorsan kettest szórt, és ezzel megfordította az eredményt. Ez így csodálatos, én azt hiszem, aki az angoloknak szurkol, baromi elégedett, de nem ez volt a lényeg. Nekünk, akik zenei rádiót csinálunk, vagy hallgatunk, nekünk nem ez volt a lényeg, hanem az, ami utána történt ugyanis, ahogy az egyébként Magyarországon is szokás, ha a magyar válogatott játszik és győz, pláne ha győz, akkor ugye a közönség a B közép elé kiáll, a válogatott és eléneklik a himnuszt együtt, közönség és csapat egymásra talál. Hát itt is valahogy így indult, csak hogy a közönség nem az angol himnuszt akart elénekelni, hanem az Oasis Wonderwall című számát. És váltott, és az angol csapat is teli torokból énekelte King Kane-nel, Rice-al és a többiekkel együtt az Oasis nagyslágerét. Valahogy úgy, mint annak idején, amikor a Soho Party a 2016-os Európa-bajnokság idején meghódította a magyar közönséget és a válogatottat is az Éjjel soha nem érhet véget című dallal. Hát most ugyanez van az angoloknál az Oasis-szel és a Wonderwall-al. Ez viszont már Gloria Estefan nagy sikere, a You'll Be Mine Party Time itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Earth, Wind & Fire vagy éppen Rúzsa Magdi itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk, egy perc múlva lesz 3:46. Megerősödött a forgalom, telítettek a sávok az M1-es, M7-es közös kivezetőjén. Az M7-esen az M1-es elválás után is lassabb haladásra készüljenek az érdi szakaszig. Egy kamion és egy kisbusz ütközött a 81-es főúton Kisbér és Mór között, az utóbbi településhez közelebbi szakaszon a 32-es kilométernél le is zárták a félútpályát, mind a két irányból dugóra készüljenek. Több jármű ütközött Veresegyház és Gödöllő között Szadán, az átvezető úton a Rákóczi utca és a Kossuth utca közötti szakaszon. Továbbra is állít a forgalom Szadán, az arra közlekedők Gödöllő és Veresegyház felől is torlódásra készüljenek, kerülni Szada utcáin keresztül tudnak.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 9 perc múlva lesz délután 6 óra. Folytatásban hozok egy jó kis funky muzsikát, csak azért is, hogy jó kedvük maradjon, és csak azért is, hogy tovább hallgassák a Retro Rádiót. Itt az Earth, Wind & Fire és a szeptember, hol máshol szólna ilyen csuda muzsika, mint itt a Retro Rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió a folytatásban érkezik a két órás élő retro kívánság műsor Nyerges Izával, azt követően pedig Abaházi Csabi jön, és a szokásos Abaházi Presszó vendégekkel. Most viszont, ahogy ígértem, teli üzenettel már is indítja majd Izabellánk a két órás élő retro kívánság műsort, méghozzá hírek után rögtön Elton Johnnal. Én ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozunk holnap ugyanis.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerj S-Büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-Büdzsé terméket. Használd a MyStar appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-Büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
4: A Praktikerben.
3: Júliustól.
4: Júliustól.
3: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
6: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
5: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
7: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea a Szolunár AI Ecomaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
8: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
9: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
8: De hát honnan tudtad?
9: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
8: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Milli palackos jeges kávé 399 forint. Két termék vásárlásakor a 280 g-os Pic Piccolino sertés virsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek Coop-on.
11: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
12: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
13: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
14: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
16: Több százezer rászoruló család kap iskolakezdési támogatást. Volt dolga a tűzoltóknak a tegnapi viharokkal. Nagyon erős UV-sugárzás lesz holnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Bevezetik és egyelőre a meglévő jogosultságokhoz kötik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, mintegy 400 ezeren kaphatnak segítséget, köztük például a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelésigényű iskolások családjai vagy az egyszülős családok. Az első 50 ezer forint augusztus végéig megérkezik, a második 50 ezret pedig utalvány formájában adják ősszel. Az intézkedés mintegy 40 milliárd forinttal terheli meg a költségvetést. Visszanevezhetik megyékre a vármegyéket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottak lehetnek, közölte szintén a kormányfő. Magyar Péter kijelentette, a 21. században modern elnevezésekre van szükség. Beszélt arról is, hogy Magyarország egészségügyi segélycsomagot, illetve gyors segélyt küld a földrengés sújtotta Venezuelának. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy ősszel kezdődhet az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, illetve kezdeményezik 4 energetikai törvény módosítását. Alaposan megtépázták az országot a tegnapi viharok, a tűzoltókat több mint 520 helyen vetették be. Budapesten és valamennyi vármegyében szükség volt rájuk, főként kidőlt fák, letört ágak, villámárvizek, elöntött pincék miatt hívták őket. A legtöbb riasztás Győr, Moson, Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből érkezett, tudta meg az Infostart. Az áramellátás összesen 1250 fogyasztónál akadozott. Nagyon erős lesz holnap az UVB sugárzás, figyelmeztet a Hungaromet. Leginkább a nyugat, közép és dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az észak és dél-alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell erre készülni. A legmagasabb 7,9 körüli értékek a dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon várhatók. A szakemberek azt kérik, mindenki fokozottan védekezzen, délelőtt 11 és délután 3 között kerülje a napozást, használjon fényvédő készítményeket, viseljen sapkát, kalapot, vállattakaró ruhát. A Dunántúlon felszakadozik a felhőzet, keleten viszont továbbra is számíthatunk záporokra, zivatarokra, néhol felhőszakadás sem kizárt. A szél sokfelé veszít az erejéből, de zivatarok környékén viharos lehet. 26 és 33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 19-26, hajnalra 15-21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, elvétve lehet zápor, zivatar, 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Hétvégén kellemes nyári idő lesz.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Megerősödött a forgalom, telítettek a sávok az M1-es, M7-es közös kivezető szakaszán. Az M7-esen az M1-es elválás után is lassabb haladásra kell készülni, Érdik, írja az Útinform. Egy kamion és egy autóbusz ütközött össze a 81-es főúton Kisbér és Mór között az utóbbi településhez közelebbi szakaszon. A 32-es kilométernél félpályás lezárás van, mindkét irányból torlódásra kell készülni. Több jármű ütközött össze Veresegyház és Gödöllő között Szada átvezető szakaszán. A forgalmat megállították. Az arra közlekedők Gödöllő és Veresegyház felől is torlódásra készüljenek. Kerülni Szada utcáin keresztül lehet. Útépítés miatt van forgalomkorlátozás a 11-es főúton Szentendrén, illetve az erős forgalom miatt az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között szakaszos lassulásra és időszakos torlódásra kell készülniük.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Tibi Lázira a családjának szeretne küldeni egy szuper jó retro slágert, és igen, gondolom ebből már mindenki kitalálta, hogy indul a 2 órás kívánságműsor. Amíg Elton John énekel, én szeretettel várom a hívásokat és az SMS-eiket is.

0: Klubrádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket a csütörtök esti kívánságműsorban július 2-án. Engem Nyerges Izabellának hívnak, és várom a hívásaikat és az SMS-eiket, ha szeretnének üzenni azoknak, akik igazán fontosak, akikre valami miatt ma sokat gondoltak. Olá Jenő a legelső, aki megtalált, ő SMS-t írt, és annyi, de annyi keresztnevet írt bele az üzenetbe, hogy nagyon remélem, hogy senki sem fog kimaradni, és senkinek a nevét nem fogom elrontani. Na lássuk. Kedves Izabella, nagyon jó a műsorotok. Szeretnék egy számot küldeni a Pásztói Margit Kórház mozgásszervi rehab dolgozóinak, elsősorban a nővéreknek, a főnővérnek Anikónak, és az ott dolgozó doktornőknek, gyógytornászoknak, Valentinának, Krisztinek, Boginak, Móninak, Anna Marinak, Noéminek és Petrának, és azoknak is, akiket név szerint nem ismerek. Szóljon még a dal a masszőröknek, Ginának vagy Ginának és Zsuzsikának, az ergósoknak, Juditnak és Hajnikának, Evelinnek, és még a takarítónőknek is. Ja, meg persze neked, Izabella, erőt és egészséget kívánok nekik. Aztán szóljon még a Nógrád Szakáli Községháza iroda dolgozóinak, Fanninak, Zsuzsikának, Izoldának, és persze Juditnak, a polgármesterasszonynak is. Üdvözlettel Olá Jenő, aki azt is megosztotta velem, hogy egy gerinc protézis műtét miatt töltött el hosszabb időt ezen a bizonyos mozgásszervi rehabilitációs osztályon, a Margit Kórházban. Jenő, neked mielőbbi teljes felépülést kívánok. Reméljük, hogy a lista, akiket felsoroltál, teljes, és senki sem marad ki, és senki sem fog megsértődni. Jön az ajándéksláger is! Anastasia énekel!

0: Retro Rádió. Ez a kívánság műsor egy roppant boldog műsorvezetővel, hiszen úgy tapasztalom, hogy megszerelték a klímát abban a stúdióban, ahol én most ebben a percben ülök. Várom a hívásaikat és az SMS-eiket is. Lepjük meg közösen a szeretteiket. Jó estét!
1: Halló! Egy számot szeretnék kérni a barátomnak, Lalikának Kubába, hogy jobban menjen neki a meló.
0: Jó estéket, hogy hívnak?
1: Laci!
0: Jó, Laci, honnan telefonálsz nekünk?
1: Kubából.
0: És mik azok a kedves gondolatok, amit a barátodnak szánnál?
1: Hát szeretnék küldenek egy ilyen pörgősebb zenét, hogy jobban haladjon a munka.
0: Jó, mit dolgoztok ebben a pillanatban?
1: Aratunk, vállát hordunk.
0: Néhány kedves személyre szóló gondolatot mondasz még a barátodnak?
1: Hát, majd este iszunk, buli lesz.
0: Jó szórakozást nektek, engedjétek ki egy kicsit a fáradt gőzt. Gala énekel a Retro Rádióban, az ajándékslágere Freed from Desire.

0: jobb slágerei Retro Rádió. A kívánság műsorban ön is üzenhet a szeretteinek, megköszöntheti őket, hogyha névnapot vagy szülinapot ünnepelnek, vagy elmondhatja nekik csak úgy, hogy mennyire fontosak, mennyire szereti őket. Jó estét! Kivel beszélek? Jöhet a bemutatkozás.
1: Belemen Iván Tamással, és a barátnőm apukájának szeretnék üzenni azt, hogy minél előbb jöjjön le Balatonra, hogy együtt tudjunk nevetni és szórakozni.
0: Jó, és neked hogy telik a vakáció? Ezek szerint most is nyaralsz ebben a percben?
1: Zamádival vagyok, és nagyon jól telik eddig.
0: Mit csináltál ma? Mik voltak a programjaid?
1: Átjöttem a barátnőmhez, és itt játszottunk egész nap.
0: Nagyon jó, és pancsoltatok, és szép idő volt hozzá?
1: Igen, most fogunk lemenni egy ilyen 10-15 perc múlva.
0: Oké, és örülök, hogy beszéltünk, és érezd magad szuper jól a vakáció teljes idejében.
1: Köszönöm, viszontlátásra.
0: Ó, de jó is a vakáció. A Neoton Familia és a Santa Maria következik a Retro Rádióban, ez is egy tipikus nyári sláger, ideális lesz a gyerekek csobbanásához.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Inforádió Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Rádió, az Alföldön van általában a legmelegebb, vagy tévedek? Szerintem ott azért elég kemény tud lenni a nyár, úgyhogy jön a tankcsapda is az alföldi gyerek. Jó estét!
1: Jó napot, én a Laci vagyok Budapestről, és van egy születésnapos, nagyon kedves hölgyismerősöm, a Kisalgó Teliáné, és szeretném őt fölköszönteni, hogyha lehetséges.
0: Igen, hogy hívják őt, és mit üzennél neki?
1: A Taribeának hívják, és azt üzenem neki, hogy tartsa meg ezt a nagyon jó szokását, ami most van. Mindenkin segít, de tényleg mindenkin, és hogy komolyan én elolvadok ettől a nagy szívűségétől, és ezt nagyon tartsa meg, meg gyógyuljon meg, mert hát sajnos ő is beteg.
0: Akkor mielőbbi teljes gyógyulást és felépülést is kívánunk neki a boldog szülinap mellé. Tankcsapda, alföldi gyerek, ez lesz a köszöntő ajándék.

Rádió. Elképesztő mennyiségű SMS érkezett a kívánság műsorba, úgyhogy csokorba szedek néhányat. Hajni azt írja, a kedves Izabella, a kis családomnak, Dudinak, Lórinak és Szabinak szeretnék kérni egy dalt. Hosszú autóúton vagyunk éppen Zalaegerszeg felé. Kitartás nektek, Hajni. Hello, Ízus, Erikának hívnak. A férjemnek és az unokámnak, Bencének szeretnék gratulálni. Nagyon-nagyon ügyesen horgásznak, már 6 pontyot fogtak. További jó fogást az éjszakai harcsázáshoz. Egy jó kis szám feldobja a hangulatot. Erikától kaptam az SMS-t. Kellemes kikapcsolódást nektek. Sziasztok, Tamás vagyok. Kérek egy dalt Debrecenbe Anikónak a szombati első találkozásunkhoz. Reméljük, Tomi, hogy jól sül el a randi. Kedves Izabella, egy számot szeretnék küldeni a mezőgazdaságban dolgozóknak, akik még nyomják, és szóljon még a kert landos kollégáknak is. Külön üzenem nekik, hogy kitartás a melóhoz. És az aláírás Peti, illetve Bandónak és Antinak szeretném még külön küldeni a slágert. Peti ezt még így kiemelte az SMS-ben. Hello, kérek szépen egy dalt a világ legaranyosabb buszsofőrjének. Itt nincs aláírás. No, innen fogjuk folytatni. Előtte viszont még Holly Johnson énekel, ez az Americanas a Retro Rádió kívánság műsorában.

0: slágerei Retro Rádió. Ön is a kívánság műsort hívta, és a jó hír az az, hogy sikerült bejutni. Hello, hello!
1: Igen, Brandgyőző vagyok Majosról. Jó napot, szia! Rohangálok az udvarba, mert nincs térerő.
0: Igen, most már hallom, és kit szeretném meglepni?
1: Feleségemet szeretném meglepni, születésnapjára a Zsuzsannát.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit neki üzennél?
1: Hát nagyon örülök, hogy vele lehetek, és nagyon szeretem.
0: Jó, és hogyan fogtok ünnepelni? Hétvégén lesz valami kis romantikus program?
1: Családdal fogunk ünnepelni, unokákkal, gyerekekkel.
0: Szuper, hát az is romantikus valamilyen szempontból. És lesz valami kis közös főzés, esetleg bográcsozás, grillezés?
1: Természetesen közös főzés, ebéd és ünneplés.
0: Ez nagyon jól hangzik, hát akkor Isten éltesse az ünnepeltet, remélem, hogy sokan összegyűltök. Én is adok ajándékot, jó így előre. John Parr és a Szent Elmo tüze következik a Retro Rádióban a hírek után mindjárt.

0: Boldog szülinapot kívánok mindenkinek, aki ma látta meg a napvilágot. A 0620-22-22-122-es szám este 8-ig még él. Ez a kívánság műsor.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Sporolj velünk hétről hétre. A 125 grammos toffifény csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
4: A Praktikerben.
3: Júliustól.
4: Júliustól.
3: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
6: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
5: De hát honnan tudtad?
6: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
5: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
7: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra is, többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
9: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat!
10: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
9: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
10: Szállás.hu.
11: Úgy is tett.
12: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
13: Na figyelj! Az előző készlet, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
14: Július 10-én Szikora Róbert és az Ergo hozza az ikonikus dalokat Siófokra, a Plásra. A koncert előtt DJ Dominik, plássiófok.hu.
15: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
16: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után...
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Októberben kezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozatala. Kikapcsolták az arcfelismerést a kórházi kamerákon. Földrengés volt a Görög-sziget világban. Villányi Eszter vagyok. Ősszel kezdődhet az ügynökakták nyilvánosságra hozatala. A kormány új törvényjavaslatot nyújtott be az állambiztonsági iratok feltárásáról. A tervek szerint az első dokumentumokat 2026. október 22-én teszik közzé. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a nyilvánosságra hozatal nem jelent válogatás nélküli adatközlést. A feltárásban pedig történészek, levéltárosok és jogászok is részt vesznek. Társadalmi egyeztetés lesz az elektronikai berendezések biztonságáról. Erről is beszámoltak a kormány szóvivői tájékoztatón. Elhangzott, a változtatásra azért van szükség, mert az Európai Unió tavaly több olyan irányelvet fogadott el, amely módosította az egyes veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló szabályokat. Ezeket Magyarországnak is át kell ültetnie a saját jogrendszerébe. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, mától az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem működnek, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. A kórházakból ezentúl szabadabb rend szerint lehet tudósítani, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. Idén is lesz halászlé fesztivál Tiszacsegén. Szombaton 6000 adag halászlevet főznek, majd 20 óriási bográcsban, és halat is sütnek, például keszeget és kárászt. A rendezvénnyel ezúttal is a halfogyasztást népszerűsítik. A szervezők egésznapos kulturális és gyermekprogramokkal, kirakodó vásárral is készülnek a Tiszaparton. Földrengés volt a Görög-szigeteken, Kárpátosztól délre 13 kilométerrel a tengerfenék alatt volt az 5,2-es erősségű rengés epicentruma. Rodoszon és Krétán is érezték a földmozgást, nagyobb károkról nem érkezett bejelentés. Kellemes nyári napok jönnek, néhol záporokkal, zivatarokkal, már is mondom az időjárás részleteit. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, keleten lehet még zápor, zivatar, de már egyre kisebb az esély a csapadékra. A szél is veszít az erejéből, zivatarok környékén azért még viharos lehet. Késő estére 19 és 26, hajnalra pedig 15 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de elvétve lehet zápor, zivatar, 30 fok körül alakulnak a csúcsok, és nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk. Hétvégén kellemes nyári idő lesz.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Erős a forgalom és telítettek a sávok az M1-es, M7-es közös kivezető szakaszán. Az M7-esen az M1-es elválás után is lassabb haladásra kell készülni, egészen Érdig, írja az Útinform. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Biatorbágy között. Szakaszos lassulásra, időszakos torlódásra kell számítani, főképp Tata, Tatabánya és Óbarok térségében. Vezessenek óvatosan. Több jármű ütközött össze Veresegyház és Gödöllő között, Szada településen átvezető főúton a forgalmat megállították. Az arra közlekedők Gödöllő és Veresegyház felől is torlódásra készüljenek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Újabb SMS érkezett a kívánság műsorba. Szia Izabella, én a kolléganőimet szeretném meglepni a Rád Géberben, és egyúttal nagyon boldog születésnapot kívánok Pataki Attilának is. John Parr és a Szent Elmo tüze következik. Én Nyerges Izabella vagyok.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

0: slágerei Retro Rádió. Az a tapasztalatom, hogy ma is nagyon-nagyon sokan hívják a kívánságműsort, aminek egyfelől örülök, másfelől viszont szomorú vagyok, amikor nem tudok mindenkivel kapcsolatot teremteni, de hát ez benne van a pakliban, egy országos rádió esetében sokan próbálnak bejutni. Pici kitartást kérek, jó? Ha valaki ma nem ér el, vagy holnap nem ér el, ne adja fel, csörögjön vissza jövő héten, és előbb vagy utóbb biztos vagyok benne, hogy az ön szeretteit is meg tudjuk lepni. Jó estét!
1: Szia, Szia Zsolt!
0: Honnan hívsz bennünket?
1: Itthon vagyok.
0: Igen, de melyik településről?
1: Nagyhegyes.
0: Kinek szeretnél slágert küldeni?
1: Mindenkinek.
0: És ki lenne az a személyes ismerős, aki nagyon közel áll hozzád, akinek szívesen üzennél?
1: Akkor anyának szeretném küldeni.
0: Oké, és neki mi a keresztneve?
1: Fejesné Furia Lilla.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit neki szeretnél üzenni?
1: Hát, hogy ne legyen beteg, és hogy mindig boldog legyen.
0: Cuki vagy, nagyon pink, édesanyádnak énekel, meg persze neked is.

napra a kívánság műsorban. Hello Izabella, én a világ legcsodásabb férjének, Szálkai Tamásnak szeretnék küldeni egy szuper jó számot. Üzenem neki, hogy egy óriási mázlista vagyok, hogy vele élhetek. Szálkai Vera aláírással kaptam az SMS-t. Kedves Iza, Sanyikának szeretnék boldog születésnapot kívánni, én az ő kis felesége vagyok, Móni, vagy ahogy ő szokta mondani, babám. Most pecázni vagyunk, remélem, hogy idén is jön a szülinapi halacska. Üzenem, hogy nagyon szeretem, és köszönöm, ha beolvaslátok. Isten éltesse az ünnepeltet. Szervusz Izabella, Melinda vagyok Kulcsról. A férjemnek üzenem, hogy most nem is olyan sokára, 25-én leszünk 18 éves házasok. Szeretem, és büszke vagyok rá. Szeretném, ha erős lenne, mert én itt vagyok neki. Hello Izabella, kérek szépen egy zenét a cuki 8 éves Vincének. Öleli őt Andi és Zoli. És végül itt van velem Németh Luca is, aki a családját szeretné meglepni azzal az üzenettel, hogy nagyon szereti őket. A szuper jó retrós lágerek között az Ergo nyújtja át most ezüst tálcán képletesen az ajándékot. Ez a Létezem.

Rádió. A 0620-22-22-122-es szám este 8-ig az Abaházi Presszóig él. Szia Izós, így kezdődik a következő SMS. Az osztálytársaimnak kérnék egy dalt. Üzenem nekik, hogy jó nyarat kívánok. Sajnos nem írták alá. Szia Izabella, Melinda vagyok. Marika néninek szeretnék kedveskedni egy szép számmal. Üzenem, hogy imádom. Hello Izabella, engem Norbinak hívnak, Prágából kereslek. A nővéremnek, Sebők Tímának szeretnék egy zeneszámot küldeni Gömörfalvára, Szlovákiába. A mai kerek 50. születésnapja alkalmából köszöntjük őt. Nagyon szeretjük. A család apraja és nagyja aláírással jött az SMS. Hello Izabella, én Debrecenbe Anikónak a szombatesti első találkozásunkhoz szeretnék küldeni egy slágert. Na most azt hiszem, hogy ezt az SMS-t már ma másodjára olvasom be. Elég egyszer elküldeni. Jó, ez is egy ilyen kis szolgálati közlemény. Egy SMS-t egyszer bőven elég elküldeni. Köszönöm szépen. És akkor jön az ajándék sláger is. Ez a Liquido és a Narkotik.

0: Gerei Retro Rádió. Szia Izabella, Bence vagyok a Combine-ból. A Kertlandos Petinek szeretnék küldeni egy számot. Köszönöm az előbbi jó zenét, amit nekem küldött. És ahogy mondtam, Bence írta az SMS-t. Van velem valaki a vonalban is. Jó estét!
1: Estét kívánok, Szilvia vagyok, és szeretnék egy számot küldeni. Itt fekszem a Honvéd Kórház cipőprotézis műtét után vagyok, és hálával és köszönettel tartozom az osztály egész dolgozó számára.
0: Van valaki, akit külön ki szeretne emelni? Egy nővérke keresztnével, vagy egy orvos?
1: Hát nem, hanem az egész osztály, viszont van, aki nekem segít, mert én abszolút egyedül élek, és a egyes lakásban lakó szomszédom az, aki segít engem, és a címet Láklónak hívják. És ő gondoskodik rólam, hogy segít. Na, őt kifejezetten szeretem köszönteni. De az osztály orvosai és nővérei is nagyon megérdemlik, mert mindent megteszek a gyógyulásom érdekében.
0: Én is azt kívánom önnek, hogy mielőbb épüljön fel teljesen és tökéletesen. Donna Summer önnek énekel, illetve mindazoknak, akiket felsorolt ez a Hot Star.

0: Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Ágerei Retro Rádió. Így a kívánságműsor végéhez közeledvén mindig elmondom, hogy nem szabad szomorúnak lenni, hogyha nem értek el. Egyszerűen csak vissza kell csörögni holnap vagy hétfőn. Hétfőtől péntekig hétköznaponként pont azért van egymás után ötször is a kívánságműsor minden héten, hogy előbb vagy utóbb önre is sor kerüljön. Egy leheletnyi kitartás szükséges ehhez a műsorhoz. Országos rádió lévén gondolhatják, el tudják képzelni, milyen sokan próbálnak felhívni. Nos, önnek viszont még sikerült, úgyhogy ez a nap jó híre. Halló, halló, miben segíthetek?
1: Jó estét, a barátomnak szeretnék kérni zenét.
0: Jó, mutatkozz be, légy szíves, és mondd el az ő keresztnevét is.
1: Balázs Imród vagyok, és Ricardo neve.
0: Oké, és mit üzennél neki? Mik azok a kedves gondolatok?
1: Az ő, hogy ne bukjon meg.
0: Milyen tantárgyból kell belehúznia?
1: Matek.
0: Matekból, jó, az nekem is a gyenge pontom volt annó. És hogy telik a vakáció, mik a programjaitok?
1: Megyünk pizzázni.
0: Nagyon jó étvágyat, és még mit fogtok csinálni nyáron?
1: Biciklizünk.
0: Helyes, használjátok ki a szép időt egy kis aktív pihenésre. Kesha nektek zenél, ez a TikTok a Retro Rádióban az én ajándékslágerem. Mindazoknak szól, akiket felsoroltál, és természetesen érez nyugodtan magadénak is. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I

0: Metrorádió, Brigi írt SMS-t a kívánság műsornak. Szia Jézus, én az anyukámat, Juditot szeretném köszönteni az 55. születésnapja alkalmából. Puszíja őt az egyszem lánya Brigi, azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Van velem valaki a vonalban is, jó estét kívánok, halló, halló.
1: Szervusz, Imre vagyok, Budapest.
0: Szia, kit szeretnél meglepni?
1: A Simon Anna Máriának szeretnék küldeni egy számot, és sok boldog névnapot kívánok neki.
0: Jól van, és mi az a néhány kedves gondolat, amit így utólag a névnapja alkalmából üzennél neki?
1: Hát az, hogy nagyon szeretem a hangját, és egy nagyon jó énekesnő, és még sok sikert kívánok neki.
0: Örülök, hogy beszéltünk. A kívánság műsorban a Desire lesz slágerével, a Vajázs Vajázzsal ajándékozzuk őt meg, a sláger, ami az utazásról szól. Július 2-a van, sokan kirándulnak, sokan vakációznak, úgyhogy én azt gondolom, hogy a téma abszolút aktuális.

Nagyobb slágerei Retro Rádió. Csokorba szedek néhány SMS üzenetet a kívánság műsorban, ezeket is a 0620-22-22-122-re küldhetik. Kedves Izabella, én nagyon szeretem a Retro Rádiót. Tegnap meséltél a Michael Jackson filmről. Képzeld, én most néztem meg moziban. Az a véleményem róla, hogy egy igazi energiabomba, feltöltött energiával, nem csak a zene, hanem Michael Jackson karaktere is. Szeretnék kérni egy szuper jó pörgős számot mindenkinek, aki Michael Jackson rajongó, és mindenkinek, aki tervezi megnézni ezt a filmet. Timitől kaptam az SMS-t. Köszönjük szépen a filmajánlót. Hello Iza, kérek szépen egy számot annak a férfinak, akivel ez év áprilisában Gunarasban találkoztam. Üzenem neki, hogy most ezen a héten nem a jacuzziban, hanem a Tamási piacon leszek. Köszönöm, ha beolvasod. Sziasztok, én kérek szépen egy számot Debrecenbe Pap Anikónak a szombati első találkozásunkhoz. És végül itt van velem László is, Mindszentről. Hello, én Mindszentre az élelmiszer áruházba Huszka Gabriellának szeretnék küldeni egy szuper jó slágert, azzal az üzenettel, hogy nagyon szeretem. Az ajándék slágert a Nox énekli el, ez a Százszor ölej még a Retro Rádió kívánság műsorában.

0: slágerei Retro Rádió. Andi Abaházi Csabáról szeretne megemlékezni, Hortról írt SMS-t. Hello Jézus, én Csabit szeretném megköszönteni egy szuper jó számmal, és ezzel kívánok neki nagyon boldog születésnapot. Mindjárt jön az Abaházi Press, úgyhogy a szülinaposunk műsort is vezet egy kicsit, és hát nagyon remélem, hogy vidáman és nyugodtan telik a mai napja. Hello Iza, fiamnak tegnap volt a 32. születésnapja, kívánok neki sok boldogságot. Ma együtt vonulunk mentővel, szeretném, hogyha egy szuper jó számmal megköszöntenéd. Kedves Izabella, apukámnak és a kollégájának küldenék egy számot, kitartás az M1-es autópályán. Köszönettel Mátyás írta mindezt, és végül itt van velem Levi Tiszaújvárosból is. Kérek szépen egy dalt a szerelmemnek, Pircsinek, aki egy szuper jó meglepetés születésnapi bulit szervezett nekem az 50. születésnapomra. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem és üdvözlöm itt a Retro adásában. És van velem valaki a vonalban is. Haló, haló!
1: Szia, Iza, Bogi vagyok.
0: Szia, kinek szeretnél slágert küldeni?
1: A munkatársaimnak és a férjemnek.
0: Jó, mondd el a keresztneveket, légy szíves. Hogyha a munkatársak sokan vannak, akkor ott nem kell. Csak a párodét.
1: Dia, Ági és Józsi.
0: Jó, és mit üzennél a szeretteidnek néhány mondatban?
1: Hogy végre a hőségnek, hurrá! Igen, végre esett az eső, és lehűlt a levegő.
0: És mit kell tudni a nyári vakációról? Mész-e valahová pihenni? Ha igen, akkor hol töltöd a nyarat majd?
1: Majd petázni megyünk le a Tiszára, Jándra.
0: Jaj, de jó, nagyon jól hangzik, és mennyi időt szoktatok ott eltölteni?
1: Pár napot.
0: Ezen kívül lesz-e ilyen hosszabb, több hétig tartó szabadságod esetleg?
1: Nem.
0: Mi a foglalkozásod, hogy nyáron is ilyen keményen nyomni kell a melót?
1: A családtámogatási osztályon dolgozok.
0: Jól van, oké, és hát figyelj, akkor kívánom neked, hogy azért ősszel majd tudjál jobban gazdálkodni a szabadsággal, legyen egy kis pihenőidő is.
1: Köszi szépen, puszi!
0: Puszillak én is, mutatok egy pici ízelítőt az ajándékslágerből, ami nektek szól az Abaházi Presszó nyitányaként.

0: Ez a Gyere Kicsi a Retro Rádióban a hírek után. Örülök, hogy ma is ilyen sokan itt voltak velem a Kívánság műsorban, és ígérem, hogy holnap folytatjuk. Pontban 6-kor jövök. Puszi, Nyerges Izabellát hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Ismét megyék lehetnek a vármegyék. Már gyártják a Gyesev új IC-flottáját. Veszélyes művelettel óvja űrteleszkópját a NASA. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Bevezetik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, ezt egyelőre a meglévő szociális jogosultságokhoz kötik. Az első részletet augusztus végéig utalják, a másodikat ősszel utalvány formájában kapják meg az érintettek. A kormány emellett visszanevezi a vármegyéket megyékre, a főispánokat pedig kormány megbízottakra. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, ősszel kezdődhet az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, és négy energetikai törvény módosítását is kezdeményezik. Ezzel egyebek mellett megkönnyítik a szélerőművek építését az országban. Elkezdték gyártani a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottáját, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, az első jármű évvégére meg is érkezhet Magyarországra. Az új motorvonatok egy része várhatóan jövő év második felében, a teljes flotta 2028 nyarán állhat forgalomba. Az öt részes, óránként 160 kilométeres sebességre képes járművek a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalon közlekednek majd. Ismét túlélőre bukkantak a romok között Venezuelában, ezúttal 8 nappal a pusztító földrengések után. A nemzetközi mentőegységek egy 43 éves biztonsági őrt húztak ki egy beomlott őrbódé alól. A természeti csapásnak már csaknem 2300 halottja és több mint 11 000 sérültje van. Vakmerő és veszélyes művelettel igyekszik megóvni a Swift űrteleszkópot a NASA. A berendezést még 2004-ben bocsátották fel, eredetileg 2 évig működött volna, de azóta is aktív volt. Mostanában viszont süllyedni kezdett, és félő, hogy lezuhan a földre. Az amerikai űrhivatal lekapcsolta a tudományos műszereit, hogy a folyamatot lassítsa. A tervek szerint egy hónap múlva egy űrstartup által épített 3 karú eszközzel kapják el a Swiftet, és magasabb, stabilabb pályára állítják. Ha sikerrel járnak, az űrteleszkóp szeptemberre újra működhet. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, keleten lehet még zápor, zivatar, de már egyre kisebb az esély a csapadékra. A szél is veszít az erejéből, zivatarok környékén azért még viharos lehet. Késő estére 19 és 26, hajnalra pedig 15 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de elvétve lehet zápor, zivatar, 30 fok körül alakulnak a csúcsok, és nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk. Hétvégén kellemes nyári idő lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek! Az Abaházi Presszó szabadságon van, ahogy fogalmazni szoktunk ilyenkor, tatarozzák a presszót, de természetesen nem hagyjuk hallgatóinkat presszó élmény nélkül, és visszaidézzük azokat az estéket, amelyeket mi nagyon-nagyon szerettünk, olyan pillanatokat, olyan beszélgetésekből, amelyek színűnek nagyon kedvesek voltak. Mi ezt magunk között újra hasznosított Abaházi Presszónak hívjuk,

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam, egy régi jó barát, egy igazi rádiós legenda. Garami Gábor, hello!
2: Üdv neked és a hallgatóknak, és szerintem az életünkben először fordul elő az a szituáció, hogy most te interjúolsz engem, amikor én már ugye elhagytam a rádiós pályát, és amikor én először interjúoltalak téged, akkor neked utána indult a rádiós karrier.
1: Így van. Onnan indult az egész, hogy beültem hozzád egy rádió műsorba. Danomius Rádióban neked volt egy esti műsorod, mint most nekem itt, ahol beszélgetős műsorod volt, és onnan indult el az én rádiós karrierem, mert akkor ott Rókus Valvi Pali azonnal elhívott téged.
2: Igen, de egyébként ki fog szerinted most bennünket felhívni? Bár ez most egyfajta búcsúztatást, tudod, mert én nagyjából lezártam egy közel 30 éves rádiós
1: karrier. Hát figyelj, lehet, hogy most is telefonál egy programigazgató. Te ez a Garami? Mert akkor mondd neki, hogy
2: ez a házi hétfő jöjjön be hozzám, tudod.
1: De hát most engem fognak felhívni, hát a belső vonalon.
2: De annak idején engem hívott fel a Rókus Valvi, hogy azonnal küld be ezt a fickót hozzám.
1: Én nagyon sok mindent tanultam tőled egyáltalán a rádiózásról, mert akkor te már akkor is rutinos voltál. Te neked mikor indult el egyáltalán a rádió, vagy minek kapcsán kezdtél el te rádiózni? Hogy kerültél a rádió közelébe?
2: Egyébként nekem is közem van a Rókus Valvihoz, mert annak idején egy fogászati rendelő kért meg arra, hogy készítsek el egy rádió reklámot, hogy én kölcsönözzem a hangom. És akkor bediktáltak egy címet, Bartók Béla út, talán 33. És hogy keressem a Rockszer feliratot. És akkor én nem tudtam még akkor, hogy ki ez a Rókus Valvi, megnyomtam, bementem az akkori hangmérnökhöz, Cvikovszki Gáborhoz, aki egy zseniális jazzzenész, és felvetek egy rádió reklámot. És a Rókus Valvi meg ott szaladgált a folyoson, és bejött, hogy ki ez a hang, ő még ezt életében nem hallotta, és hogy nekem rádiózással, vagy minimum hangomból kéne élni, és mondta, hogy miért nem rádiózom. Mondtam, engem az annyira nem érdekel, mert én dobos vagyok. És mondta, hogy te még zenész is, hát akkor neked biztos, hogy rádióznod kell, hiszen akkor értesz a zenéhez.
1: Igen.
2: Na most onnantól kezdve viszont eltelt még jó pár év, mert azt mondta, hogy most még nem tud felvenni, vagy akkor nem is ajánlott fel semmit. Viszont akkor annyira felbátorított, hogy én elkészítettem egy demókazettát, egy Örkény István egypercessel, amit elküldtem rengeteg helyre. És a sok hely közül, vagy a néhány hely közül a Tere István hívott vissza, vagy jelentkezett az akkori Solaris stúdió vezetőjeként, a korábbi

0: Hogy én miért nem ezzel foglalkozom, hogy beszélek. Illetve akkor be is kerültem az ottani, az iskolai színjátszó csoportba, és kétszer jelentkeztem a színművészeti főiskolára, és aztán így jött annak a fogorvos barátomnak az ötlete, hogy hát te tudsz beszélni, gyere be, meg te biztos olcsón megcsinálod, majd kicseréljük a töméseidet.
1: És aztán bartelezés.
0: És akkor ennyi történt. A rádiózásom elején én gyakorlatilag hetente jártam beszédtanárhoz.
2: Az mikor körvonalazódott, hogy neked ez a jövőd? Tehát, hogy ebből is meg lehet élni, vagy ez lesz neked a szakmád?
0: Nagyjából az akkor, amikor az első komolyabb rádió, tehát a Melody FM, remélem ezen senki nem sértődik meg, még azért ez egy kisebb rádió volt, ott magunk készítettük be a CD-ket, tehát képzeljétek el, nyilván akkor még nem volt internet, de elkezdtem az akkori lexikonokból a zenék után nézni, szerzők után utána járni. De gyakorlatilag az igazi első komoly rádió nekem, amikor a Danubiusból megérkezett a hívás. Hogy a Rókusfalvi Pali felhívott, hogy figyelj, mit szólnál ahhoz, hogyha én nem ülnék ott a hétvégén, hanem te lennél a hétvégi műsorvezető. És akkor először nem is hétvégére, hanem éjszakára hívott el, felajánlotta az éjszakai műsorvezetést. És meg kell említsem Boros Lajos nevét, aki egy szerintem fantasztikus kreatív ember volt, és ő adta azt az ötletet az éjféli műsornak, hogy csak az éjfél Garami Gábortól. Én imádtam a Lajosnak a kreativitását.
1: Erre még emlékszem én is.
0: És akkor sokáig ugye ment, ahova te is aztán vendégként megérkeztél. De én igazándiból a Danubiust hívom annak, amikor az már igazi nagy rádió volt, nagy stúdió, rengeteg hallgató.
2: Az, hogy milyen műsort készítesz, vagy készíthetsz, azt abban már az elején neked volt beleszólás.
0: Nem.
2: Vagy a rádió vállalása és a például a kreatív igazgató Boros Lajos kitalálta, hogy te miről és hogyan beszélj.
0: Abszolút, ezt ők találták ki. Én meg egy jó terelhető fickó vagyok. Mm. Tehát, ha én bekerülök egy zenekarba és valaki azt mondja, hogy figyelj, azt a cintányért holnap ne hozz, akkor én nem hozom. Én nem vagyok egy ilyen harcios alkat. Szóval, hogy lehet, hogy nem sokan merik bevállalni. Nekem nagyon jó, ha megmondják, hogy mit kell csinálni. Mm. Azon a kereteken belül én tudok kreatív lenni, de nekem nagyon jó, ha elmondják az irányt, hogy figyelj, most nem tudom, én 70-es évek zenéit fogjuk játszani. Akár egy zenekarral, vagy egy adott rádióban.
2: És akkor te a megvalósításban viszont pró, vagy ahogy abban mondják a mai fiatalok.
0: Azt megpróbálom a csúcsra járatni, így van.
2: Mik voltak az első sikereid, vagy egyáltalán akkor, amikor még nem volt internet, nem volt még SMS fal sem, tehát miből tudtad azt, hogy ha te jól csinálod, az hol jött vissza?
0: A hallgatói levelekből. Hát akkor
2: kaptunk. Leveleket írtak.
0: Abszolút analóg leveleket. Hát szerintem abban a korszakban még te is belelógsz.
2: Nem, amikor én voltam, akkor már volt SMS fal.
0: De érdekes. Leveleket már nem írtak. Tehát, hogy, és akkor mindenkinek volt egy postaládája, és ott volt a nem tudom én a Boros Lajos postaládája, a Rókusfalvi, a Róna Jagoné és a Garamié, és abban is egyre több érkezett a hétvégi. Hát akkor kértek emberek dalt írásban. Tehát megírták, hogy szeptember nem tudom, akár hányadikán lesz a születésnapom, és aznap játsszátok le a dalt. Tehát persze létezett a telefonhívás is, de még akkor együtt ment a hagyományos analóg levéllel.
2: Ez óriási.
0: Ugye?
2: Nyilván a Kívánság műsor az is nagyon-nagyon sokat változott, de akkor volt lehetőség, hogy tényleg azt a dalt játszd le, és akkor, amikor a hallgató kérte?
0: Képzeld, annyira volt lehetőség, hogy szó szerint szabad kezet kaptam az akkori programigazgatómtól, vagy többtől is, akik egymást követték, hogy azt mondták, hogy figyelj, ha gondolod, akkor játsz le a Süsü zenéjét, vagy játsz le, nem tudom. És nekem gyakorlatilag a rádiós pályafutásom alatt érkezett meg az, hogy egy zenei szerkesztő dolgozott a kezem alá, vagy én dolgoztam a keze alá, attól függ, honnan nézzük.
2: Nem is voltak soha műsorterveid, vagy műsor ötleteid, hogy te jó lenne egyszer reggeli műsort vezetni, milyen jó lenne, nem tudom, milyen műsort csinálni. Nem. Ilyenek nem is voltak?
0: Tudod miért? Mert én dobosként is én vagyok a zenekarban hátul, persze egy fontos szerepet töltök be, de én imádom, ha más énekel, imádom, ha más zongorázik, és soha nem akartam igazán címlapra kerülni. Volt egy rövid időszak, ráadásul kedvenc kollégánkkal, Vágó Pirossal vezettem együtt reggeli műsort, az nem az én alkatom, tehát én nem, abban nem tudtam jól lenni, vagy kiteljesedni, vagy nem is vonzott.
2: Tehát azt is megcsináltad, mert megkértek rá.
0: Szó szerint.
2: Így. De úgy érezted, hogy az nem
0: az. Nem én vagyok. Egy év után az szerintem lehet, hogy az én döntésem miatt, vagy mert csökkent a hallgatottság, én már nem emlékszem rá, de én mondtam.
2: De az nem a Danubiusban volt, az még előtte volt, nem?
0: Az még a 92.9 Sztár Rádió.
2: Azt hittem, hogy 92-ben volt azért,
0: nem,
2: csak.
0: Nem, azért jóval később, de nem. Talán most a hallgatóid között lesznek, akik még emlékeznek, ahogy vagy ne, akár persze. Van hanganyaguk, azt küldjék el neked, mert örömmel meghallgatnám.
2: Levélben küldjék.
0: Mindenképpen.
2: A kazettán. Van még kazettás magnód?
0: Nekem nincs. Egyébként az öcsémnek van, képzeld, elkezdte bedigitalizálni a kazettákat. Mert túl sok értelme nincs, hiszen ma már minden digitális formában ott van.
2: Garami Gábor a vendég, a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Galami Gábor, a mai beszélgetőtársam. Tényleg furcsa ez.
2: Itt a presszóban rendelsz nekem egy, mondjuk egy limonádét. Tudod, én nem iszom alkoholt, meg kávét sem, úgyhogy egy limonádét elfogadok.
1: Limonádét? Jó.
2: Például.
1: Egyébként mindig ezzel szoktuk kezdeni, hogy iszol-e valamit, de ez mindig adáson kívül történik. De ez most meg se kérdeztem. Jut eszembe, én is nagyon szomjas vagyok. Na mindjárt, most okay, beszéljünk még egy kört, és aztán iszunk. Viszont, ha már itt tartunk, te élharcosa vagy a vegetáriánus étkezésnek. Vegetáriánus vagy vegán?
2: Most már vegán, az utóbbi jó pár évben.
1: Honnan indul ez?
2: Ez szintén onnan indul, hogy 15 éves koromban elolvastam az akkori Reform Konyha című könyvet, amit Olá Andor írt, amiben egyáltalán nem arról volt szó, hogy tedd le a húst, és csak egyél zöldségeket és növényeket, hanem valahogy az egészséges életmódról volt szó. Nagyjából akkor tájt ez a 80-as évek közepe felé kezdett Magyarországon elterjedni a volt a milyen kont? Testkontroll, vagy volt egy ilyen...
1: Látod,
2: volt az Agykontroll című könyv, José Silva módszere, akkor elterjedt, és visszatérve az étkezésre, én valamiért ez nekem nagyon vonzó volt. Mi falun nőttünk fel a családommal, Fejér megyében, Lajoskomáromban, Mezőkomáromban, és ott mindig volt zöldség, gyümölcs, valahogy fiatalon sem, vagy gyerekkoromban sem rajongtam már a húsért, vagy nem, volt persze disznóölés, és én ott mindig kerestem, hogy oké, de akkor nekem adjatok savanyúságot. Mm. Szóval valahogy ez egyszerűen csak eltűnt az életemből a hús.
1: Tehát nem volt mögötte semmiféle ilyen ideológia.
2: Nincs, most sincs ideológia, nincs mögötte vallás, és bár az elején nem akartalak kijavítani, mondtad, hogy élharcos, pont ami nem vagyok, harcos nem vagyok, mert ugye pont a vegánság azt tanítja, hogy erőszakmentesség, tehát én például soha senkit nem akartam erre rábeszélni.
1: Neked például ebből soha nem volt orvosi problémád, egészségügyi problémád, mert mondják, hogy ha nem eszel húst, vagy valamit nem eszel, amit az emberek általában, akkor valami hiány lép fel a szervezetedben, tehát ebből neked soha nem volt semmi.
2: Problémám nem volt, de az összes vizsgálaton kiderült, hogy a B-vitamint vagy a B12-t azt pótolnom kell valami másból.
1: És úgy, akkor azt ilyen B-trend kiegészítőkkel.
2: Abszolút, de ennyi. Vérnyomásom rendben van, a pulzusom rendben van, a koleszterin az abszolút lent van.
1: A vegetáriánus és a vegán közötti különbséget nyilván nagyon sokan tudják, de ott is volt egy váltás.
2: Volt egy váltás.
1: Mert a vegetáriánus az fogyaszt állati eredetűt, például tojás, sajtot, stb. Így a vegán az. Viszont semmiféle állati eredetű.
2: Vegánt, ha magyarra kéne fordítani, akkor az növényi alapú étkezés. Aha. Tehát az bármit ehetsz, aminek az alapja növény. Uh-huh. Tehát, és semmit nem ehetsz, vagy ez nem, hogy mondjam, nem egy szabály. Tehát, hogyha most valószínűleg...
1: Tehát semmit nem eszel, ami állati.
2: Így van. Aha. Tehát nem eszem tejet, tojást, sajtot, és még sorolhatnánk hosszan. De valószínűleg...
1: Na, de és akkor ez miért alakult át benned, vagy hogy alakult át benned?
2: Egyszerűen finomabb, meg úgy vagyok vele, hogy frissebbnek érzem magam.
1: Aha.
2: Ilyen egyszerű az oka.
1: Hány éve élsz már így?
2: Szerintem 10. Én elfelejtem ezeket. Az biztos, hogy 15 évesen majdnem napra pontosan hagytam abba a húsevést. Mm. És akkor még utána jó pár évig fogyasztottam mondjuk sajtot, meg nem tudom én tojást.
1: Nem volt ebből soha problémád?
2: Nem. Hát a katonaságnál kiröltek.
1: Na igen, azért, mert hogy az ember elmegy vidékre, és egy ebédet, akkor rácsodálkoznak,
2: hát hogy nem,
1: nem eszel hús, tehát legalább a kis kolbász tegyél.
2: Tehát problémám sose volt, de mondom, a katonaságnál emlékszem, ott mindenki kapott hetente egy csomagot, vagy bizonyos időközönként, vagy amikor hazajött a szabadságról, vagy a hazalátogatásról, és mindenki hozta az óriási kolbászokat, és én kinyitottam a dobozt, és mindig mondták a srácok körülöttem, hogy figyelj, neked a szüleid nem csomagolnak rá valami rendes kaját, mert volt benne kukoricakonzerv, sárgarépa, karalábéveket. Tehát ezek voltak. Ja.
1: Legalább nem ették meg előled.
2: Soha.
1: És a zene akkor már jelen volt az életedben? Tehát a zene az mikor indult el
2: nálad? Zenélni olyan 11 néhány éves.
1: Bocsánat, dobolni.
2: Ja, vagy, igen, ezt javítsuk ki, mindig nem, hogy a zenészek megsértődjenek, tudod. Tehát olyan 10 éves korom körül elkezdtem, ahogy minden dobos meséli, már a kispárnát is ütötte meg a pilleszéknek a tetejét. Ezt szerintem a retro rádió hallgatói pontosan tudják, hogy milyen a pilleszék. Nekünk egy piros színű pilleszék volt, amit szerintem egy óra alatt betörtem már, mint a tetejét.
1: És neked voltak ilyen amatőr zenekarai? Tehát ugyanúgy végigjártad ezt a ranglétrát? Mert én úgy tudom, hogy te igazából a jazz zenét szereted, de szerintem játszottál mindenféle stílust.
2: Hát ez igaz. Hát most sem vagyok, hogy mondjam, képzett és túlképzett, vagy nagyon kvalifikált jazz dobos, de jazz zenésznek meg zenét szerető dobosnak hívom magam. Amivel annak idején elkezdtem, az a Lokomotív GT hatására történt, a Solti János hatására, és akkor a Dunajvárosban mindenféle amatőr zenekarban, leginkább baráti társaságok amatőr zenekaraiban játszottam. Egyébként mindig azzal szoktam viccelődni, hogyha tegyük fel, hogy jobb tanuló vagyok, akkor nem a szakközépiskolába vesznek fel kohász szakra, ami a leggyengébb tagozat volt, oda a legrosszabb tanulókat is felvették, hanem tegyük fel, akkor bejutok a gimnáziumba, az akkori Münich Ferenc gimnáziumba, ahol a Quimby tagjai jártak. Kis Tibieknek is néha meséltem, hogy srácok, lehet, hogy most én lennék a dobos, és mondják, hogy nem tudjuk, hát figyelj, ha oda jártál volna, valószínűleg veled kezdünk haverkodni. Nem tudom.
1: Volt nekünk egy közös zenekarunk. Amennyire emlékszem, inkább az öcsét, Garami Balázs, aki a szintén a Danubius Rádióban dolgozott hangtechnikusként, vagy hát ő keverte például az akkori reggeli műsort, talán tőle indult el az ötlet, de te is nagyon szorgalmaztad, hogy az akkori ott a Danubiusban dolgozó műsorvezetőkből, vagy egyáltalán kollégákból álljon össze egy zenekar, mert hogy mindenkinek van valamiféle zenei múltja, hogy akkor csináljunk valamit. Ez tőled indult, vagy az öcsétől?
2: Szerintem az öcsémtől, vagy lehet, hogy mind a kettőnktől, de nagyon jó volt látni azt, hogy tényleg ott van egy gitáros, egy énekes, egy
1: basszus gitáros. A Rákóczi Feri volt,
2: okay, igen. Aztán ott van egy billentyűs. Egy
1: Buzasanyi.
2: Ott vagy te ugye énekesnek, ott van az öcsém basszus gitározni, és én ott vagyok dobosnak, és kitaláltuk, hogy hát mi lenne, ha összehoznánk egy próbát. És aztán először arra te talán jobban emlékszel, hogy mi volt az első 3-4-5 dal.
1: Hát olyan dalokat próbáltunk megtanulni, amiket a rádió játszik. Tehát azt tudtuk,
2: tehát
1: hogy,
2: biztos, hogy volt.
1: Olyan rendezvényeken szerettünk volna fellépni, ami a rádióhoz köthető.
2: Igen.
1: Tehát, hogy mi a rádiót népszerűsítjük azzal is. Épp ezért olyan dalokat tanultunk meg, de azokból is a rockosabbakat, és tényleg elmentünk a Danubius Roadshow-kra, meg ilyen Danubius klubbulik.
2: Én azt megelőzően még soha nem játszottam akkora színpadokon, és akkora közönség előtt. Hát ez azóta is gyakran viccelünk, hát neked nyilván a Sing Singben te megélted a nagyobb több ezeres tömeget is akár, de nekem az volt az első olyan fellépésem, hogy felléptünk, és már az első dal alatt tapsoltak. Igaz, hogy nem a saját dalunk volt.
1: Már akkor sztárok voltunk, mikor még nem mentünk a színpadra.
2: De konkrétan, tehát hogy felmentünk, és bemutatkozott a zenekar, és már akkor tapsoltak.
1: És mindegy is volt, hogy mit és hogyan adjuk el.
2: Hát azért szerintem jól játszottunk. Na, tehát, mert azért az a fajta igényesség meg volt már akkor is bennünk, hogy biztos, hogyha annyira nem szólt volna jól a zenekar, akkor addig próbálunk, amíg nem szól jól.
1: Hát mint ahogy ezt csináltuk
2: meg is. Tettük, igen.
1: Ráadásul neked volt akkor a Danubius Rádióhoz közel egy lakásod, aminek egy pincéjét
2: Újpesten, igen.
1: alakítottál át stúdióvá.
2: Igen, igen.
1: Néha medencének tűnt.
2: Hát néha be is folyt a víz, sajnos.
1: Ez hozott-e annyit neked, hogy kedvet kapj további zenekarokat alapítani, vagy hogy téged felkértek-e más zenekarokba?
2: Képzeld, nem nagyon kértek fel, mert valahogy én úgy kezdtem beleépülni a zenészek, a valódi zenészek fejébe, hogy a Garami úgyse ér rá, mert ő biztos a Danubiusban dolgozik, vagy éppen a hétvégén valahol műsort vezet, vagy nem tudom én, DJ-zik valahol. Tehát én kikerültem, nagyon benne sem voltam igazán a zenész körforgásba, ezért nem is terveztem, mert a Best Of az akkor annyira jól működött.
1: Best Of volt a mi zenekarunk neve.
2: Így van, és futott magától. Lett menedzserünk, volt turnébuszunk, volt ember, aki pakolta helyettem a dobot, meg a mikrofont, meg a gitárt, meg mindent. Szóval én nekem a Best Of volt az első, akivel megélhettem azt a fajta sikert, amire vágytam. Tehát, hogy amire zenészek vágynak, hogy pakolnak helyetted, hogy kiírják a neved egy debreceni fellépésre, akkor ott rögtön tömeg van a főtéren.
1: Igen.
2: Tehát, hogy nem nekünk kellett, vagy Budapesten is, amikor játszottunk klubokba, emlékszem, hogy szerintem napok alatt elfogytak a jegyek. Az jó volt.
1: Megint egy rövid szünet, és aztán folytatjuk Garami Gáborral a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Garami Gábor, a mai beszélgető társam. Néhány hónapja meglepő hírrel álltál elő. Most egy nagyot ugrottunk a te karrieredben. Bejelentetted, hogy te abba hagyod a rádiózást. És én tudom, hogy neked voltak korábban is olyan pillanataid, amikor azt képzelted, hogy a te életed akár valahol külföldön teljesebb lesz. Volt, hogy Amerikába költöztél, de a rádiózást konkrétan sosem hagytad abba, maximum szüneteltetted. Erre én jól emlékszem?
2: Erre jól emlékszel. Először 40 éves koromban, az 2007-ben volt, mentem ki Amerikába egy évre, egy zeneiskolába.
1: Nem úgy mentél, hogy letetted a mikrofont, hanem ha azt mondtad, hogy egy év szünetet tartok.
2: Egy év szünetet, tehát ez egy fizetés nélküli szabadság volt, hívjuk így. Abszolút.
1: Miért mentél ki? Mi az, ami téged ott oda vonzott? Hát addigra már Magyarországon is voltak nagyon jó zeneiskolák, meg nagyon jó dobosok, akik oktattak.
2: Igazad van, de minden amerikai dolog, zene, film, művészet, és főleg a modern, tehát jóval a háború utáni, tehát mondjuk a 60-as évek amerikai zenéje, az rám a mai napig olyan hatással van, hogy ha lehetne vásárolni időgépet, akkor én vennék egyet, és beállítanám rajta, hogy menjek vissza 1962-re, vagy nem tudom, és utána éljek 30 évet Amerikában.
1: Na de 2007-ben nem tudtál visszamenni, szintén 62-ben, tehát 2007-ben
2: persze, tudtam,
1: hova mentél?
2: Kerestem. Egyszerűen ott akartam lenni azokon az utcákon, New Yorkban, Los Angelesben, ahol ezek a zenészek már akkor persze nem éltek, de én vágytam arra, hogy majd találkozom Andy Warhol-lal, vagy ott jön Mick Jagger szembe, vagy nem tudom, ott találkozom a híres jazzzenészekkel, Charlie Parkerrel, vagy Miles Davis-el egy klubban. De hát persze.
1: De milyen iskolában mentél? Mi volt az iskola?
2: Ez egy Musicians Institute nevű iskola volt, ahol zenészeket képeznek, és oda bárki egyrészt be is fizethet, de van egy felvételi, van tandíj magyarul, és ha a felvételin túljutsz, akkor már volt internet, akkor interneten ki kellett küldeni MP3-ban mindenféle dobolást. Felvettek, ezután befizettem szépen a tandíjat, és oda elkezdtem járni. És ott zenét tanítottak, tehát nagyjából addigra már ugyanazt a tudást itthon is meg lehetett volna szerezni, de olyan jó volt ott lenni ezek között, a amerikaiak között, nem tudom.
1: De mizsuk, fel kellett számolnod az itthoni életedet? Mi mindent kellett pénzét tenni, ha nem vagyok indiszkrét, hogy ezt meg tud valósítani?
2: Eladtam az újpesti kis lakásomat, ahol akkor annak idején próbáltunk, illetve ez egy kertes ház volt, egy pici félház, vagy minek mondják, ikerháznak az egyik fele, azt eladtam, és gyakorlatilag annak majdnem a felét elköltöttem tandíjra, és az egy éves kintlétre.
1: Mert hogy kint nyilván nem vettél házat, hanem albérletben laktál.
2: Vettem használt autót, öreg autót, persze, mert az az igazi, az amerikai V8-as, egy 73-as Chevrolet Caprice-am jártam, tehát imádtam.
1: És hol voltál helyileg?
2: Helyileg Los Angelesben és New Yorkban. Teljes egy év volt a tanulóvízum miatt, és a tanulóvízum lejárta előtt, két nappal hazajöttem, mert nyilván nem akartam illegális lenni.
1: De benne volt a pakliban, hogy ha valami ott időközben beüt, akkor ott maradsz?
2: Nagyon nehéz ezzel eljátszani, de valószínűleg, ha egy olyan lehetőség jött volna, hogy valaki munkát ajánl, vagy szerződést ajánl egy zenekarra, mert ugye annak idején is, ez szerintem 2007-ben is igaz volt, hogy olyan nagyon könnyű nem volt elintézni a vízumot. Tehát egy európai vagy magyar állampolgárként nyilván nem osztogatták a vízumot. Persze, maradj itt.
1: Ezek szerint nem jelentkezett senki.
2: Nem jelentkezett senki. Eljártam lelkesen meghallgatásokra, de hát nem engem választottak. Szóval én akkor is
1: rádiózni ott nem próbáltál? A hang, az ott is hang?
2: Az ott is hang, de képzeld, akkor még nem voltam elég bátor. Akkor azt gondoltam, hogy hát
1: de angolul tök jól beszéltem, akkor is
2: jól beszéltem, de tudod, akkor bennem volt ez a, nem tudom én, egy ilyen közép-európai szorongásnak hívom, hogy én biztos nem is lennék jó, és hát közben ott van Salma Hayek, Penelope Cruz, Antonio Banderas, akiknek a mai napig olyan spanyolos akcentusuk van, és világsztárok lettek vele. Tehát valószínűleg bennük nem volt bennük ez a fajta félelem, hogy én nem is beszélek olyan szépen angolul.
1: Te is tök egyedül voltál egyébként?
2: Teljesen.
1: Nem ment veled senki?
2: Nem. Én egy ilyen nagyon magányos fickó vagyok. Nagyon jól el vagyok egyedül is. Hát hiszen ha majd beszélünk vagy nem beszélünk róla a magánéletemről, nekem évtizedek óta nincs kapcsolatom. Feleségem, gyerekem nem lett, pedig hetero vagyok, ha ezt még ma el lehet divatosan mondani, vagy az ezzel lehet coming out-olni.
1: Ha most nem lenne bekapcsolva a mikrofon, akkor nyilván rákérdeztem volna, hogy mi lett veled.
2: Persze.
1: Nem találkoztunk, de nem is vágytál családra egyébként?
2: Képzeld, nem. Nem vagyok az a családapa alkat, azt hiszem, és én azt elég korán beláttam.
1: Na de az, hogy közben nem volt egy hosszan tartó kapcsolatot sem, ahol mondjuk a nő szerette volna a gyereket, hát és akkor rábeszélt téged, ilyen se volt?
2: Nem tudok. Rábeszélni. Persze olyan
1: tehát
2: volt.
1: Ezért nem voltak hosszú tartó kapcsolatok.
2: Valószínűleg ezért, meg én egy ilyen nagyon magamnak való fickó vagyok. Ezt én sem tudom, hogy honnan jött. Most arra persze azért, ha lehetek teljesen őszinte, fájdalmas néha az egyedüllét, de nem kell engem sajnálni. Tehát azért én nagyon szeretek dobolni, vagy ellenni a hangszerek között. De most így közel a 60-hoz, 57 vagyok idén, ez sem titok, nem is kérkedésként mondom. valami fajta kapcsolódásra, de látod, milyen érdekes, hogy most is ezt a szót használom, hogy kapcsolódásra vágyom, de összeköltözésre nem biztos. Bár én szoktam mondani, hogy Woody Allent nagyon szeretem a humora tekintetében, ő még a saját családtagjainak a elmúlásával is tud viccelődni. És én szoktam mondani, hogy és ezzel persze nem viccet, mert én nagyon-nagyon szeretem az édesanyámat, már nincs köztünk, de nyilván tisztelettel gondolok rá. De szoktam mondani, hogy én most már főnyeremény vagyok egy lánynak, ugyanis nekem nem kell, hogy ő megszeresse az anyósát.
1: De én értem, hogy miről beszélsz, mert közben meg nagyon sokan vannak, akiknek úgy alakul az életük, hogy elválnak, és mozai családok lesznek, és bele kényszerülnek bizonyos helyzetekbe, veled akkor ilyen
2: nem fordulhat elő. Mondjuk nem zavarna, hogy valaki, akivel megismerkedem, neki van gyereke. Hiszen én dolgoztam régen a rádiózás előtt árvaházban.
1: De valami kosztarikai szép nő legyen.
2: Képzeld, a legutóbbi programigazgató megengedte azt, hiszen a Covid alatt mindenki otthonról rádiózott, igen, és a technika a rendelkezésünkre állt. És én néhány évvel ezelőtt azt mondtam, hogy én annyira szeretnék kimenni Amerikába, de szeretném megtartani az állásomat. És mondta, hogy figyelj, vegyél egy mikrofont, kapsz egy laptopot, vagy vegyél egy laptopot,
1: igen,
2: nézz egy hangkártya, csendes szobát, ahol lehet rádiózni.
1: Erős nyilván, internet.
2: Abszolút, nyilván korábban vagy az időeltolódás, mert máskor kellett felkelnem, de ez ma már működik. Tehát, hogy most te is onnan tudod, hogy mondjuk baleset történt az oktogonon, hogy bekapcsolod az internet. Nem azért tudod, mert ott ülsz az oktogonon. Ugye van is ma már ez a fogalom, hogy digitális nomád, tehát ma már rengetegen egy laptoppal a tengerpartról dolgoznak, vagy akár a Balaton közepéről. Másfél hónapot kintről dolgoztam.
1: Akkor hol voltál abban a másfél hónapban?
2: New Yorkban. Jó drága volt, de meg nekem tehát, hogy Manhattan az nagyon drága, de most mit csinálják, ha én ezt szeretem? Más meg Balira jár nyaralni, az is drága. Hát nem járok drága autókkal, meg a turkálóból vásárolom a ruháimat, mert engem ez nem annyira fontos.
1: És New Yorkra költöd a pénzed.
2: És New Yorkra költöm a pénzem, hát ki mire?
1: Márciusban most mégis úgy döntöttél, hogy te abba hagyod a rádiózást, mert jött egy lehetőség.
2: És milyen érdekes az univerzum, hogy az utóbbi időben, ha bárkivel akár folyosón beszélgettem, vagy voltak interjúim, és kérdeztek, hogy Garami, mi lenne a legnagyobb álmod? És mondom, ha felhívna valaki, és azt mondaná, hogy gyere itt egy zenekar, mit tudom én, Chicagóból indulunk, és körbejárjuk Amerikát, biztos, hogy mindent itt hagynék. Hát ez még nem történt meg, tehát ezt nem vonzottam be az univerzumtól, de közben egy hajózós zenekart meg bevonzottam. Úgy történt, hogy én jelentkeztem egy ügynökségre, beküldtem egy videót, és az ügynök azt mondta, hogy jó, ha lesz hely, majd szólunk. Na most más.
1: Tehát, mint dobos jelentkeztél, hogy ha beférsz egy zenekarba, igen, akkor örömmel.
2: Abszolút. Ez több mint másfél évvel ezelőtt történt, és másfél évig párszor felhívtam, és mondta, hogy hát most sincs üresedés, most sincs olyan zenekar. Majd egyszer csak csörgött a telefonom, hogy figyelj, most lenne egy zenekar, két hónap múlva kéne indulni. Jó, másnap bementem az akkori vezetőmhöz, a főnökömhöz, és elmondtam neki a szituációt, és azt mondta, hogy nagyon köszöni, hogy időben szóltam, teljesen korrektül rendeztem, egy feltétellel enged el, hogyha újra visszajönnék, akkor neki szóljak először.
1: De ha azt mondtad, hogy itt most akkor befejezed.
2: Igen, azt éreztem, hogy ez most egy olyan jel az életemben.
1: De hát ebben nincs semmi, ami biztos, hogy ez lehet, hogy egy útra elhívnak.
2: Egy csomó dologban nincs. És azt, lehet, hogy soha többé
1: jó, nem. De lehet, hogy a végére annyira megutáljátok egymást, hogy soha többé nem akartok egy zenekarban játszani.
2: Minden lehet. De tudod, te is már az 50 fölött vagy, ha jól tudom.
1: Egy kicsivel.
2: Oké. Okay. És ugye az 50-es nőkre is és férfiakra mondják, hogy van az életközepi válság.
1: Aha.
2: Én ezt nem fogom letagadni, velem is megtörtént, vagy benne voltam, vagy még félig meddig benne lógok. De azt szoktam mondani, hogy nekem az életközepi válsággal együtt jött egy másik dolog, amit én úgy hívok, hogy életközepi váltás. Mert én akkor gondoltam arra, hogy nagyon sok időm volt, ugyanis egyedül élek, tehát bőven volt időm magammal beszélgetni, és azt mondtam, hogy magamnak mondtam, ha neked ez akkora vágyat, hogy dobolj, és most jött egy lehetőség, vagy egyáltalán már ezek a dolgok voltak a fejemben, akkor ha jön egy lehetőség, majd szeretném meglépni. Tehát én már bevallom, kifelé lógtam a rádiózásból. Mondom, tehát, hogy ebben abszolút benne volt az is ez a függetlenségnek az előnye, vagy a szabadságnak az előnye, hogy itt egy valakiről kell gondoskodnod saját magadról.
1: Tehát az a döntés, hogy ennyi év után, hány évet rádióztál?
2: Hát közel 30.
1: 30 év rádiózás után bejelentett, hogy akkor abba hagyod a rádiózást, azért az nem lehet könnyű, na. Tehát még, hogy akkor is, ha csak meghattal beszéletnek, okay, vagy egyáltalán könnyű. Megbeszélte, de valakivel. Édesanyjáddal már
2: persze,
1: nem tudod
2: nem
1: megbeszélni.
2: Tudtam. Az öcsémmel megbeszéltem, a barátaimmal megbeszéltem.
1: Engem nem hívtál fel. Nem vagyok a barátod.
2: De. Jó, nem, mert ez annyira erős döntés volt, hogy ezen nem kellett sokat gondolkodnom. Tehát annyira erős hívás nekem a zene, csak hogy néha a magánéletre utaljak, valószínűleg az sem véletlen, hogy oda nem fért bele senki, mert nekem lehet, egy csomó zenész van, akinek befér mellé a zenélés mellé a feleség. Ne. Nekem úgy tűnik nem. Tehát lehet, hogy majd mostantól kezdve jobban belefér, de nekem is, és hogy még egy gondolat erre, én nagyon sokáig azt éreztem, hogy én nagyon le vagyok maradva a zenélésben, és hogy későn kezdtem el, és hogy amíg azt nem fejezem be, addig én nem tudok másra koncentrálni. Most tartok ott ennyi évesen, hogy azt érzem, hogy igen, most már tudok úgy dobolni, ami nekem megfelel, vélhetően a zenekari tagjainak is, legfeljebb majd kirúgnak
1: a csajok.
2: Lehet, hogy én későn érő típus vagyok, ezt nagyon sokszor hallottam. Kölyök koromban is. akkor én ez vagyok, de én jól vagyok magammal.
1: Tehát meghoztad a döntést, és kész, letetted a mikrofont. És elmentél a hajóra zenélni.
2: Így van.
1: Akkor innen folytatjuk, hogy mi történik egy hajón. Jó? Garami Gábor a vendég, a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Galambi Gábor a legendás rádiós, a mai vendég, aki most már, hát úgy kell fogalmazni, a volt legendás rádiós, aki 30 évig szórakoztatta a nagy érdemi közönséget, de szögre akasztotta a mikrofonját. Vajon végleg-e? Hát, hogy ezt nem lehet tudni. Te tudod, végleg? Tehát, hogy bármi jöhet az életedben, még innentől kezdve? Lehet még olyan, hogy te beülsz egy rádió mikrofon mögé, de nem így vendégként, ahogy ma?
2: Bármi megtörténhet. Egyébként korábban beszéltünk arról, hogy Amerikában rádiózni. Hát képzeld, ez is, hogy mennyit változik az életkor alatt. Egyrészt bátrabb lettem, jobban beszélem az angolt, másrészt kaptam visszaigazolást egy amerikaitól, nem is egytől, mert hogy milyen érdekes az amerikai attitűd. Elmeséltem, hogy hát én rádióztam, de hogy hát én biztos Amerikában nem is rúghatnék labdába, és beszélgettem egy ottani rendezvényszervezővel, és azt mondta, hogy te miért ne rúghatnál? Bárki. Hiszen tudod kezelni a keverőpultot, értesz a zenékhez. És ő is felsorolta azokat a világsztárokat, akik akcentussal beszélnek, és a harmadik Oscar-díjukat nyerik. Egyébként erre a kicsiben gondolkodásra, vagy nem volt elég bátorságomra, van egy-két kedvenc tanmesém, vagy történetem, miszerint egy futó szalad a vízparton, és látja, hogy az egyik horgász visszadobálja a nagyobb halakat. És oda megy hozzá, hogy ne haragudjon, ilyet még nem láttam. Hát miért dobálja vissza a nagyobb halakat? Hát higgyel, ez nekem se jó, mondja a horgász, de otthon nekem csak egy ekkora tepsim van. Igen. És mutattam egy kisebb tepsit, amelyben a nagyobb halak nem férnek el. De hogy ebben benne van egy picit ez, hogy egy amerikai valahogy nagyobban mer gondolkodni.
1: Vissza a hajóra. Okay. Azt mondtad, hogy jött egy lehetőség, bekerültél egy zenekarba, de nyilván akkor ez egy olyan zenekar, ezt egy ügynökség hozta össze neked, akiket korábban te nem ismertél.
2: Nem, abszolút nem ismertem a zenészeket, nevüket tudtam, tehát hallottam róluk, hogy erre-arra játszanak.
1: De az magyarok?
2: A fele magyar, és az egyik tag egy nagybőgős londoni volt, de most a következő szerződésre, a következő turnéra egy hazai, egy budapesti sráccal megyünk zenélni.
1: Egyáltalán hogy lehet egy hajóra oda kerülni egy zenekarnak?
2: Pont ugyanúgy, mint ahogy be lehet ide kerülni műsorvezetőnek, hogy egyrészt vagy meghal téged valaki valahol, és oda megy, hogy hú, te de jól gitározol, én ügynök vagyok, és szeretnélek eladni, vagy te beadsz jelentkezéseket az ismert hajótársaságokhoz, hiszen minden cégnél van álláshirdetés, és elkezdheti a ranglétrát. Te beadsz egy önéletrajzot, egy videós bemutatkozást, ahol te zenélsz, dobolsz, énekelsz, bármi, és az ügynök vagy azt mondja, hogy figyelj, tudok neked segíteni, vagy azt mondja, hogy figyelj, elteszlek egy mappába, és akkor, ha üresedés lesz, szólok neked. Ha,
1: ez egy jazz játszó zenekar, tehát a te nagy kedvencedet, a jazz játszhatod.
2: Az ügynöknek annyit mondtam, ott is elmondtam az én profilomat, hogy milyen zenéket szeretek. És nyilván az ügynök nem hívott fel, amikor nem tudom én csellistát keresnek, mert tudja, hogy én nem csellózom, vagy nem játszom klasszikus zenét, vagy nem olvasok kottát úgy, mint más az újságot.
1: Igen, vannak hajók, de ez főleg Amerikában, ahol tényleg metal zene szól, oda se
2: hívnak. Abszolút, oda se. És akkor én leelmondtam az ügynöknek, hogy én milyen műfajokat szeretek, és másfél évig meg se csörrent a telefonom. Majd egyszer felhívott, hogy figyelj, most úgy néz ki, hogy lenne itt egy ilyen zenekar.
1: De és akkor mondta is, hogy ez egy jazz játszó zenekar.
2: Így van.
1: És akkor ez volt a döntésedben talán az egyik legfontosabb, a stílus.
2: Ez volt. A stílus volt, így van. Akusztikus jazz játszunk, háttérzenet, szépen, halkan, finoman, és én ezt nagyon szeretem. Nekem például azt mondta a zenekar vezetője, hogy figyelj, Garami, neked összesen 4 dalt kell tudni. Mondom, hát ez fantasztikus. És akkor ti mennyit játszotok? Ők 300-at. Mondom, de ez nem jön össze. Szóval nagyon egyszerű, mert nekem van összesen swing, bossanova, ballada és groove. Ezek most szakkifejezések voltak, de ez azt jelenti, hogy nekem különböző műfajokat kell csak ismernem, nem kell tudnom a hanglemeket, a dalok tempóját.
1: Dalszövegét sem.
2: A dalszövegét sem. Alapvetően ismert dalok, nem tudom én, Frank Sinatra-tól, Aretha Franklinen át, Ella Fitzgerald, és játszunk mostani, tehát Sting, Dua Lipa dalokat is játszunk modern feldolgozásban, de jazzes verzióban. Tehát nekem gyakorlatilag a jazznek a 4 műfaját, persze jóval több van ennél, de ha azt a 4 alapműfajt ismerem, akkor gyakorlatilag én le tudom ezeket a dalokat kísérni, és ezeket a dalokat meg nyilván egyrészt annyit játszottam a rádiókban, rendezvényeken, hogy a szerkezeteket
1: meghallgatod, otthon ismered. Na de és akkor nem is kellett próbálni? Tehát mondjuk az első este, amikor kifutott a hajó a nyílt vízre, akkor te úgy ültél be, hogy próba nélkül?
2: Próba nélkül ültem be, de hát mondhatnám azt, hogy kérdezd meg a zenekar, szerintem az azért volt mindannyiunk részéről kígyó béka, tehát ott azért nyilván a dalokat nem fejeztük be a felénél, tehát szépen eljátszottunk minden, csak volt, hogy figyelj, ott majd lesz egy kiállás.
1: A harmadik estére meg már nyilván ez összeáll.
2: Konkrétan ez történt.
1: Mert hogy a műsor az minden este ugyanaz?
2: Hát ugyanaz a 300 dal, de hát 300 dalt, mint ahogy itt a rádióban is több 100 dalt rotáltok, de igen, néha visszatér a, nem tudom, most itt látom a Lokomotív GT-től egy bizonyos dal.
1: Igen. És mennyit kell ott zenélni?
2: Napi 3 órát játszunk, de különböző minden helyszíneken. Nap. Igen, minden nap van 1 szűnnap. És akkor vagy úgy játszunk, hogy 3x60 perc, vagy 4x45 perc.
1: Én láttam videókat, mert baromi sokat videóztál a hajóról. Ez itt tényleg egy óriás tengerjáró hajó. Hány szintes?
2: 17 emeletes. 17 emeletes. Ha a nulladiktól számoljuk, ahol mi alszunk, tehát én a víz alatt alszom, nincs ablak a kabinomon. Láttam a halakat.
1: Na, de és akkor ezen a 17 emeleten különböző szórakoztató helyszínek vannak.
2: Körülbelül 8 zenekar van, de lehet, hogy még több. Van rock zenekar, van country zenekar, van reggae zenekar, van party band, akik igen. táncos dalokat.
1: Tehát nekem van... utasként van lehetőségem eldönteni, hogy ma este jazz fogok hallgatni, holnap meg nem tudom, felveszem a bölcsekemet.
2: Hanem egy estén 5-6 zenekarból tudsz választani. Be tudsz ülni egy színházba, aha. ahol a Mamma Mia-t játsszák, élőzenészek, valódi énekesek a színpadon. Tehát, hogy, és akkora a színház, mint nem tudom, a budapesti Erkel színház. Figyelj, 6500 utas van, és 2500 a személyzet. Most képzeld el, az folyamatosan ennyi ember jön, megy, és utazik, és ebédel, színházba ül.
1: És a klasszikus kérdést feltették, hogy úszni tudsz-e?
2: Tudok. Tehát itt kötelező.
1: Még hajó nincs.
2: Persze, kötelező. Az első hónapot úgy hívják, hogy az alapkiképzés, mint a katonaságnál. Tehát végig megyünk teszteken, megmutatják, hogy hol van a motor, a gépház, megmutatják, igen. hogy működik a mentőmellény. Én például egy olyan poszton vagyok, ami azt jelenti, hogy ha hajótörés szenvednénk, akkor én vagyok az, aki a mentőhajóba besegítem az utasokat. És minden két hétben nekünk van egy gyakorlatunk. Másfél órás gyakorlat, tehát mindenkinek van egy kijelölt pontja, hogy mit kell csinálnia.
1: Keveredtetek viharba? Tehát volt olyan, ahol mondjuk felmerült, hogy szükség lehet erre a tudásra?
2: Fel nem merült, de nagy viharban voltunk, azért ez annyira nagy hajó, hogyha valaki ennek utána olvas, vagy utána néz, ezek már alig billegnek. Nekem az első érzed. Egy-két napon volt egy pici tengeri betegségem, de azt mondják, hogy az első jele a tengeri betegségnek, hogy elálmosodsz, és akkor mit tegyen az ember álmosság ellen? Aludjon. Aludtam 2-3 órát, felkeltem, a hajó még ugyanúgy billegett, de ez elmúlt.
1: Figyelj, egy kicsit irigyellek, megmondom őszintén, mert az az élet, amit te most élsz, az pont annyira kalandos, mint amennyire az ember vágyja a kalandot. Neked meg még fizetnek is érte. Igen. Ugyanakkor bárhol te nem szállhatsz le, nem?
2: De én mindenhol leszállhatok. Nekem a legnagyobb előnye a hajózásnak a biztonság és a gondtalanság. Nem kell kitalálnom, hogy mi legyen az ebéd. Nincs gondom a mosásra, mert leviszem a mosodába és kimossák helyettem, vagy én beteszem a mosógépbe és megvárom, amíg a szárítóból kijön. És ami a tény, be vagyok zárva egy körülbelül 6 négyzetméteres kabinba. Ha lefekszem aludni, akkor a fejemtől körülbelül 1 méterre van a plafon. Közös zuhanyzónk van a szomszédszobával. Mindig ugyanazt.
1: Az néha lehet jó.
2: Igen, ha egy csinos nő, akkor persze. Számomra rengeteg előnye van. Idén egy nyári időszak alatt 16-szor láttam Barcelonát, nem hogy ingyen, hanem nekem fizettek érte.
1: Értem.
2: Tehát gyakorlatilag már úgy mentem be ott egy adott, nem tudom én, kávézóba, hogy köszönt a tulaj, jaj, most is azt kéred, amit a múltkor. Igen. Olyan is van, hogy a hajó átmegy az Atlanti óceánon, tehát azt crossingnak hívják, és akkor itt felszállsz, és 7-es napig nem köt ki sehol a hajó.
1: Mennyi időnként cserélődik egyébként a hajó közönsége? Azt tudod-e figyelni, vagy egyáltalán tudod-e, hogy mennyi időnként
2: tudom,
1: cserélődik?
2: A legtöbben általános 2 hétnél tovább nem jönnek, mert azért az utasként is csúnya ezt kimondani, de viszonylag unalmas. Tehát azért persze rengeteg program van, vannak a hajón boltok, tudsz venni karórát, táskát, cipőt, parfümöt, minden.
1: Van nem, strand, van mindenféle
2: étterem, színház, igen, van nem meg, tudom, stand-up comedy.
1: Meg amikor kiköt Barcelonában, akkor az utasok ugyanúgy tudnak Barcelonában is sétálni és körbejárni, vagy Marseille-ben, vagy valami.
2: Igen, de jellemzően 2 hétnél tovább én nem láttam ott vendéget. Tehát azért ez a leggyakoribb, hogy 1 vagy 2 hétre foglalnak.
1: Ismerkedhetsz a vendégekkel? Mert tudom, hogy például a kiszolgáló személyzetnek ez viszonylag tiltott dolog.
2: Ez egy teljesen tilos dolog, tehát nekünk a vendégekkel kizárólag csak beszélgetnünk szabad, tehát semmilyen más egyéb kontaktban nem kerülhetünk velük.
1: És ha mondjuk én vagyok a vendég, és mi ismerjük egymást, és leülünk egy pohár sörre, amit te se iszol, én se iszom, akkor
2: de
1: az engedett?
2: Ez engedett. Nekünk testi kontaktus, hogy ne is.
1: Az sem lehet, na nem ezért szabad. Nem mentem.
2: Ja. Tehát a hajó az valamiért egy tabu. Tehát ha itt tegyük fel, ott látom meg életem szerelmét, és ő is belém szeret.
1: És akkor a hajón mondom, be is teljesedik szerelmetek.
2: Nem teljesedhet be.
1: De ha beteljesedik, akkor kirúgnak?
2: Akkor kirúgnak. Úgy teljesedhet be, ez egy nagyon egyszerű, hogy kimegyünk a hajóról, ott bérelünk egy napközbeni szállást, mert ugye estére vissza kell. Vagy azt mondjuk, hogy oké, kedves kapitány úr, mi szerelmesek lettünk, szeretnénk összeházasodni. Az már egy másik jogi formula.
1: Értem.
2: De flörtölni nem szabad nekünk a vendégekkel.
1: Van ennek a zenekarnak valami neve? Tehát, hogy mondjuk én a YouTube-on utána akarok nézni,
2: abszolút
1: akkor rátalálok?
2: A gyönyörű énekesnőnkről, Rabi Liliről kapta a zenekar a nevét. Lilian Quartetnek hívják a zenekart, és egy fantasztikus szépségű, nagyon nagy tehetségű énekesnővel dolgozom, és borzasztóan örülök ennek, mert én mindig is szerettem énekesnőkkel dolgozni.
1: Aha. De ez ilyen klasszikus vendéglátás, tehát hogyha beül valaki, és ott nem tudom, egy italra, egy koktélra, bármire, és azt mondja, hogy figyelj, nagyon jó zenétek, úgy szeretném meghallgatni, ha nem tudom micsodát, akkor ti ezt eljátszátok? Tehát, hogy lehet tőletek kérni is?
2: Abszolút lehet, ha rajta van a listán. Tehát, ha abban a 300 dalban szerepel, és nem rossz indulatból nem játsszuk el, nem tudom én bármelyik dalt, amit ő kér, hanem mert éppen az nincs a listán, vagy műfajban nem fér bele.
1: Ilyenkor ti elfogadhattok esetleg egy vacsora meghívást, bármit?
2: Alkoholt nem fogadhatunk el, vacsora meghívást elfogadhatunk. Én eddig egyszer kaptam 20 eurót, de azt kizárólag a dobosnak küldték, mondták, hogy azt a dobosnak küldjék el azt
1: de
2: a pénzt.
1: De neki azért, hogy hagyja abba.
2: Ja, de egyébként ezt nem tudtam meg.
1: De az, és azt elrakhatod.
2: Azt elrakhatom, így van. De például nem tehetünk ki kalapozni, nem kalapozhatunk, persze, tehát nem, az... nem koldulhatunk a pénzért.
1: Van-e valami kötelező megjelenés akkor, amikor a színpadra mentek?
2: Jó kérdés, köszönöm. Esténként elegánsnak kell lennünk. Egy héten kétszer nyakkendős elegancia kell, az összes többi napon nyakkendő nélküli, de ezt úgy hívják, hogy smart casual, ami azt jelenti, hogy farmerban nem mehetünk fel, de egy elegáns nadrág, egy kigombolt ing, az már lehet. De akkor is hosszú ujjink, tehát, hogy elegancia.
1: Ha meg lehetne így fogalmazni, ki lehetne emelni egy vagy két dolgot, ami a legjobb abban, ahogy te most élsz?
2: A szabadság, a gondtalanság, és az, hogy minden este dobolhatok. Ezt én annyira szeretem.
1: Gondolsz-e a jövőre? Hogy ezt most te meddig tudod csinálni? Későn érő típus vagy, de azt is elárultad, hogy közel a 60-hoz, hogy ezt meddig lehet csinálni, vagy te meddig tervezed ezt csinálni?
2: Hát én addig, ameddig, ha már a Lokomotív GT-t sokszor emlegettük, ameddig, bár nem vagyok gitáros, ha majd a gitár kihulik a kezemből, akkor én abba hagyom. Ha majd a dobverő kihulik a kezemből, én szeretném addig csinálni.
1: Én mindig ezt gondoltam rólad, talán így a végén elmondhatom, meg szerintem ezt már beszéltük, hogy te mindig olyan embernek tűntél, hogy akinek pont az nem jó, amiben benne van. Tehát mintha mindig egy kicsit elégedetlen lettél volna valamivel. Amikor rádióztál, és nagyon ment, akkor Amerikába vágytál zenét tanulni, amikor Amerikában voltál zenét tanulni, akkor nem tudom, mire vágytál, de hazajött, érted? Tehát, hogy mindig, mintha egy kicsit más foglalkoztatott volna, mint amiben benne vagy. De most azt látom, hogy bakker,
2: hát ebben
1: helyedre kerültél.
2: Ebben szeretnék maradni. Aztán mit hoz a jövő, nem tudom, de én mindenképpen úgy alakítom, hogy a zenében maradhassak.
1: Garami Gábor, köszönöm, hogy jöttél, szeva.
2: Köszönöm az interjút.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Kevesebb ételt dobunk a kukába, mint korábban. Csökkent a légiforgalom hazánk felett az első fél évben. Villányi Eszter vagyok. Bevezetik és egyelőre a meglévő jogosultságokhoz kötik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, mintegy 400 000 kaphatnak segítséget, köztük például a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások családjai vagy az egyszülős családok. Az első 50 000 forint augusztus végéig megérkezik, a második 50 000-et pedig utalvány formájában adják ősszel. Az intézkedés mintegy 40 milliárd forinttal terheli meg a költségvetést. Módosul 4 energetikai törvény. A cél, hogy hazánk hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz, ezen a területen nagyjából 870 milliárd forinthoz. Az egyik javaslat elősegíti a megújuló energiatermelés, azon belül főleg a szélenergia elterjedését, ami növeli Magyarország energiafüggetlenségét. Meghatározzák azt is, hogy a szélerőművek magassági korlátja az eddigi 130 helyett 199 méter lehet. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Egy tavalyi felmérés szerint csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos.
4: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk.
3: Kissé csökkent a légiforgalom hazánk fölött az első fél évben tavalyhoz képest. A Hungarokontroll közölte, több mint 452 400 repülő haladt át Magyarország fölött, ami 1,8%-os visszaesés. A legforgalmasabb hónap a június volt, akkor több mint 92 000 gép szelte át a hazai eget. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, keleten lehet még zápor, zivatar, de már egyre kisebb az esély a csapadékra. A szél is veszít az erejéből, zivatarok környékén azért még viharos lehet. Késő estére 19 és 26, hajnalra pedig 15 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de elvétve lehet zápor, zivatar, 30 fok körül alakulnak a csúcsok, és nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk. Hétvégén kellemes nyári idő lesz.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek! Az Abaházi Presszó szabadságon van, ahogy fogalmazni szoktunk ilyenkor, tatarozzák a presszót, de természetesen nem hagyjuk hallgatóinkat presszó élmény nélkül, és visszaidézzük azokat az estéket, amelyeket mi nagyon-nagyon szerettünk, olyan pillanatokat, olyan beszélgetésekből, amelyek színűnek nagyon kedvesek voltak. Mi ezt magunk között újra hasznosított Abaházi Presszónak hívjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társamat a tévéből már jól ismeri a kedves hallgatóság, Megyesi Balázs, hello, szia!
2: Hello, szia, szia! Nagyon szépen köszönöm a meghívásotokat!
1: Mi örülünk, hogy itt vagy, mert a Kincsvadászok az nagyon felfutott. Én nem tudom, hogy ti számítottatok erre az indulásnál, hogy ez ekkora siker lesz.
2: Egy nagyon-nagyon rövid válaszom van, és az három darab betű nem. Azért sem, mert hogy erre tényleg nem számoltunk, és szerintem sem matematikai, semmilyen adat nem volt az elején, hogy ez így fog futni. Utána sokat fejtegettük Tillával is, hogy ez miért lett sikerre ítélve. Most így tudod, így utólag azért nagyon-nagyon okos az ember, a történelmet ilyenkor kell írni visszafelé. Én azt mondtam, és egyébként mindig ezt tartom magamat, hogy a Kincsvadászok egy ilyen csendes kis oázis a magyar médiába. Nyugalmat áraszt, nincsenek benne nagyon nagy intrikák, nincsenek benne nagyon nagy amplitúdójú dolgok, és egyszerűen az emberek ki voltak éhezve a nyugalomra, a kultúrára és az edukációra is, tehát tanulni akarnak az emberek.
1: Hát hasonló műsorra nem is emlékszem, hogy kereskedelmi televízióban mikor volt utoljára ilyen jellegű esti főműsoridőben ráadásul.
2: Hát most pörgetném visszafele a távkapcsolót itt virtuálisan az agyamban, de nekem nincs tévém, tehát ugye nagyon kiestem a tévézésből az elmúlt időszakba, de az biztos, hogy ilyen nagy sikerű műsor nem igazán
1: de
2: volt.
1: De jellegében sem, tehát vannak ezek a kisebb tévécsatornákon, ezek a dokumentumsorozatok, akik raktárakat mondanak, meg nem tudom, igen, de ahol hasonló jellegű témák esetleg felmerülhetnek, tehát akik érdeklődnek a műkincsek iránt, de hogy ez a műsor, ez engem is meglepett, nyilván figyelemmel kísérem, hogy mi minden működik a televízióban, a rádióban. Én őszinte leszek, én ennek sokat nem adtam volna. Tehát én azt gondoltam, hogy ez nem biztos, hogy főleg esti főműsoridőben nem fog megélni. De ez aztán örülök, hogy igen.
2: Hát az hát a legfurcsább dolog, amit a nézők nem látnak a kulisszákon belül, tehát ugye, ami kimarad, az, hogy mi egyes jelentek között is ugyanúgy a tájról beszélünk, és ugyanúgy nézegetjük, és így utólag visszagondolom, mert az első nap Tillával és Annával, ugye mi egy szobában igen. vagyunk, gyakorlatilag szó-szót követve beszéltünk tárgyakról, amihez csatlakoztak a kamerások, a technika, igen. tehát, hogy ezt már akkor kellett volna, hogy gondoljuk, hogy ilyen, mert mindenki hozzá tud egy picit szagolni, egy picit szólni. Volt ilyenem, nincs ilyenem, de szerettem, ha lenne ilyenem, de kár, hogy eladtam.

0: Igen. Vagy szakértőként kerültél
1: nem
0: bele?
1: Nem, abszolút szakértőként kerültem, tehát én nem tanultam soha tévézést, soha nem tanultam a színpadi deszkákat. 16 évesen játszottam zenekarba basszusgitárosként, mert hogy az menő. Számszövegeket írtam, és nem tudtok énekelni, de akkor úgy gondoltam, hogy a recitálás is egyfajta műfaj, de hát álltam emberek előtt, szónokolni szerettem egyébként beszédet mondani.
0: Igen, csak tudod, ez olyan érdekes, és akkor visszakanyarodok a legelejéhez, hogy egyszer csak jön egy új műsor, és persze Attila ismert volt benne, meg hát vannak amúgy ismert személyek, de hogy ráadásul új arcokkal indult el ez a műsor, és mindent meghódított.
1: Hát olyan szinten nullás új arcokkal indultunk el, hogy a parkolóban emlékszem, hogy ültünk, amikor megkaptuk a felkérést, és mi a szakmából ismertük egymást közelről, de teljesen más közegben álltunk, és akkor a Molnár Viktor kézmozdult a mai napig előttem van, ahogy éppen dohányzott, és mondta, hogy és mit fogunk csinálni, mi lesz ez? Tehát, hogy tényleg úgy álltunk, ilyen szerencsétlen módon. Én például azt is így elmondom, hogy a castingra mondták, hogy hozd el azt a ruhát, amiben a legjobban érzed magad, és amivel önazonos vagy. Hát én egy bőrcsekivel mentem, hogy össze volt festékezve, tele volt felvarrókkal, meg minden egyéb dologgal, és akkor elsőnek az egész casting stábi néz, hogy ez a srác, és tudni is fog valamit a műsorban.
0: De aztán ja, hogy nem nézték ki szakértőnek.
1: Hát nem. Hát nem, tehát, hogy igen.
0: Van egy ilyen sztereotíp kép arról, hogy egy műtárgy szakértő, vagy műkincs szakértő, hogy kell, hogy kinézze?
1: Magyarországon szerintem egy picit van, mert hát az LTBTK könyvtárklubos voltam én is, tehát ott megvan az, hogy ha nincs kikopva a könyököd, akkor hát te nem is ültél eleget, igen, drága barátom. De azért a nemzetközi kontextusban én nagyon sokat járok külföldre más szakértő kollégákhoz, hát ott mindenki azt a nációt hozza, ahonnan éppen érkezett. Van egy nagyon kedves szakértő haverom, aki férfi léptére annyi ezüst ékszert hord piercingként, meg mindenként magán, hogy szerintem bármelyik busz megállóba az idősebb korosztály lehet, hogy megijedne tőle, holott például ő ért a legjobban szerintem Európában a metszetekhez.
0: Megint bebizonyosodik, hogy a külső nem minden.
1: Igen. Ehhez képest fehér ingbe és mellénybe vagyok a műsorban.
0: Hát nyilván azért
1: meg egyébként szeretem, tehát hogy azok a ruhák, bármilyen hihetetlen, amikbe fenn vagyok a műsorban, tényleg a sajátjaim. Tehát, hogy ez egy...
0: Ja,
1: hogy
0: nem öltöztetnek, hanem otthonról viszed.
1: Az öltöztetés megvan, mert kell, mert egyébként én hajlamos vagyok elmenni egy darab pólóba, nem vagyok fázós, egy darab ilyen pufi mellénybe, mínusz 10 fokba is el vagyok teljesen, úgyhogy kell egy kicsit. Értem. Anyáskodni felettem, mondjuk.
0: Valahogy olyannak képzellek el, hogy baromi nagy lakást képzelek el magad körül, ami tele van mindennel, és most ne is félre, tese meg a hallgatók se, de hogy azt gondolom, hogy pont azért, mert ilyen hagyatéki dolgokban jártas vagy, amit ott esetleg értékesnek találsz, akkor te vagy az első, aki onnan azt meg is vásárolhatja. Tehát, hogy ezt gondolom rólad, hogy sok, és most elnézést a kifejezésért, ilyen limlom vesz téged körül, ami majd egyszer valahol valakinek értékes lehet. Ilyennek képzelem el a te életed, de nem csak a tiédet, hanem egyáltalán a műtárgy szakértőkét.
1: Azért mosolyogok, hogy magamban, mert nincsenek kamerák, és ez kár, hogy nem látják a hallgatók, de amúgy most mosolyogtam, és végigjártam a saját lakásomba. Gyakorlatilag az egyetlen egy problémám önmagammal, hogy sajnos törött tárgyakba is, vagy olyan sztorikba meg tudom látni, hogy ez miért fontos, és akkor valóban így felhalmozódnak sztorik és tárgyak, nem feltétlenül az érték alapú nálam a lakberendezés, vagy bármi ilyesmi, hanem inkább az, hogy tudom hova kötni, tudom azt, hogy annak a tárgynak még kutatás alatt van, még nem tudtam megfejteni, mi az a fémjel, és akkor ott van a feltéve a polcon egy kis bögrébe egyébként, de erről kéne vezessek egy lel, tehát hogy mi miért van.
0: De mert képzel, hogy nálad ezek nem díszként, vagy nem a lakások díszként vannak nincs, jelen, hanem hogy majd egyszer valami lesz.
1: Nekem nincs vitrinem például, mindennel nagyon együtt élek, és én szeretek mindent használni. Fehér tányérjaim vannak, de szerintem nem egy készlet, hanem legalább mindegyik más-más típusú készlet, vagy más-más készletből van, de mondjuk az egység, hogy fehér. El fogok gondolkodni ezen. Egy fontos nálam az, még hogyha törött is egy tárgy, vagy sérült, és benne van 150 év, valami minőséget, hogy valamit képviseljen.
0: Ez egy portréműsor, egy kicsit majd visszamegyünk időben, jó, és akkor megnézzük, hogy honnan jöttél, jó? Tehát miből mi lett. Folytatjuk rövidesen a beszélgetést, Megyesi Balázs a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Megyesi Balázsral beszélgetünk, aki hát műtárgy szakértő? Hogy mi a jó titulus? Mit mondjak rólad?
2: Hát Megyesi Balázs. Egyébként művészettörténész vagyok. Művészettörténész vagyok, igen, műtárgy szakértő. Sok minden hozzá lehet bígyeszteni a nevem mögé. A műtárgyakkal foglalkozó srác az utcáról.
1: Na de hát ilyenkor persze a műsorvezetőben meg felmerül, hogy lesz valakiből műtárgyakkal foglalkozó szakértő.
2: Tök jogos kérdés, és szerintem ez egy tök normális dolog, mert hogy az, hogy szakértő, az valahogy egy közösség elfogadja szakértőként. Ha ő azt mondja arról, az biztos úgy van, ez minden szakértői grénumban így van. Én művészettörténészként kezdtem, de műtárgyakkal akarom foglalkozni, kevésbé érdekelt a műemlékvédelem, meg nagyon sok minden kevésbé érdekelt, mondjuk az antik művészet, tehát a Róma, Görögország, vagy akár a régészet, soha nem érdekelt olyan mélységig, és akkor elkezdtem, hogy na akkor műtárgyakkal lettem műtárgybecsűs, és akik nagyon nagy szakértők voltak, azok mellett kezdtem el dolgozni. De ezt képzeld el úgy, hogy ez az az időszak, amikor még már voltak e-mailek és internet, de hát a nagy szakértők azok konkrétan elefántcsont színű levélpapíron írták még a papírokat, meg ilyen letépős füzettömbök voltak. Ezért nekem az első dolgom az volt, hogy tényleg ilyen kilincszerűen kértem telefonszámokat, bejelentkeztem, elmentem, bemutatkoztam, kinyomtattam névjegykártyát, és akkor Megyesi Balázs, mit írsz rá? Hát ráírtam a telefonszámomnak, hogy Budapest, hogy valami legyen rajta, és jó napot kívánok, szeretnék szakértő lenni és dolgozni. És képzeld el, hogy nagyon érdekes, hogy így kézről kézre adtak, tehát hogy mindig volt egy ilyen tök jó ajánlás kvázi. Azt én az Üllői úton egy régiségboltba szereztem meg elsőnek, amikor Pestre jöttem, bementem egy Isten nyugosztai Jutka nénit, és mondtam, hogy jöhet, kezdjük csókolom, bejöttem az Eltére művészettörténész, de én műtárgy szakértő akarok lenni, nem tud esetleg ilyen embereket, hogy kihez menjek el, restaurátor, stb. És így iszonyatosan nagy nyitottsággal fogadott ő is, meg a férje is, és mondták, hogy jó, hát akkor itt egy telefon, várja, felhívom, és akkor a vonal végén volt, itt egy srác, kis vékony, mondtam, 60 kiló, és akkor így elmentem szépen BKV-val, becsengettem, senki nem zavart el, és akkor mindenki leültetett egy kávéra, és mit akarsz? Hát ez akarok lenni. Jó van, kicsi barátom, akkor majd gyere vissza holnap.
1: De körülbelül kellett valamit ehhez tudnod? Tehát, hogy nyilván a fizimiskád, a bátorságod, a rátermettséged, ezek szerint ebből látszott.
2: Én bevallottam azt, hogyha nem tudok. Tehát, hogy azt szerintem egy tök fontos dolog, hogy úgy álltam mindenkihez hozzá, hogy lehet, hogy nagyon fiatalnak tűnök, lehet, hogy nem értek mindenhez, de ha elmondom, hogy melyik könyvet olvassam el, akkor szívesen megtenném. Én könyvcímeket gyűjtöttem sokáig, és akkor olvastam a könyveket, és utána, amikor egy hét múlva, két hét múlva beszélsz azzal, és úgy tanítom, hogy elolvastam a könyvet, ami nem tetszett, onnantól egy más szinten beszélgetnek veled. Nagyon érdekes, az Eltével szemben az egyik központi antikváriumban álltam, és fogtam egy könyvet a kezembe. Életem első budapesti bulija volt valahogy, hogy felértem Nyíregyházáról Budapestre, és odalépett hozzám egy figura, aki megkérdezte, ezt a könyvet csak itt tartogatom, vagy nézegetem, vagy meg akarom venni, mert ő is meg akarná venni. Mondtam, hogy nem, bocsánat, én ezt meg szeretném venni, ezt a könyvet. És akkor kérdezte, hogy és miért fogom ezt a könyvet? Egy ilyen művészeti filozófia volt. Egyébként nagyon messze kerültem tőle, és akkor mondta, hogy jó, hát ha ilyen könyveket akarsz venni, mert mindenki gyere el, lesz egy ilyen zárt körű buli, mit tudom én, ilyen művészekkel, és úgy kerültem be az első ilyen művész közegbe Pesten.
1: Én azt gondolná az ember teljesen laikusként, hogy ez egy ilyen zárt közeg, és bárki akar kívülről bejönni, nem feltétlenül fogadják nyitott ajtók, nyitott kapuk, de ezek szerint téged így fogadtak.
2: Szerintem a legelső és legfontosabb dolog, és mindenkinek ezt mondom, hogy vegyük fel a telefont, írjunk rá a másikra. Ma Magyarországon sokkal könnyebb elkapni akár engem, vagy akár más embereket, mint ezelőtt 15 évvel, mert akkor nekem fizikailag oda kellett menni, és a postaládájába be kellett tegyek egy cetlit, hogy tisztelt akárki, ezen a számon kérem, hívjon fel. Tehát ennyire analóg volt.
1: 10-ből mennyien hívtak fel?
2: Szerintem 10. Nem emlékszek olyanra, hogy rossz lett volna, vagy negatív élményem lett volna. De szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy oda kell menni, valahogy egy kontakt, és lehet, hogy nem tudom még, mert hát senki nem így születik. És én nekem is az, hogy esetleg butot nem lehetne cipelni, vagy valami plusz munka, nem kérek semmit. Arra mindenki butot is cipelsz. Jó, gyere.
1: Na de hogy lesz az emberből, vagy honnan jön a gondolat gyerekként, hogy te művészet történész szeretnél lenni, hogy esetleg a családban volt valaki, tehát hogy valamiért, tudod, én azt gondolom, én is egy vidéki gyerek vagyok, én nem tudom, rockstar szerettem volna lenni, mert az vonzott. Tehát, hogy téged meg az, hogy művészettörténész legyen?
2: De úgyis nincs rockstar akart akartam lenni, csak hát te jobb vagy benne.
1: Megemlítelek, bocs.
2: Én művész akartam lenni. Nagyon gyerekkoromból vannak egyébként apukámtól művészeti könyvek, ami az apukámé volt, és összefirkáltam. Ezek megvannak mai napig, de viccet félretéve, tehát hogy én művész akartam lenni, engem a művészet érdekelt.
1: De milyen művész? A művészeti ágok
2: közül. A minden, ami képzőművészet, az olajfesték szaga, az egész művészeti közeg érdekel.
1: De honnan jött ez az injekció neked, hogy volt a felmenőid között, vagy a rokonságban?
2: Nagyapám nagyon szépen faragott, és nagyon modern gondolkodású volt, tehát hogy gondolom onnan jöttem, én itt nem ismertem. Édesapám nagyon jól rajzol, és mai napig szokott hobbiból még festeni, és is nagyon jól fest.
1: Nem ebből éltek?
2: Nem, senki. Maga érdekelt az, hogy a dédnagymamámnál volt, a nagymamámnál régi bútorok illata, régiség. Azt képzeld, hogy én voltam az a kis rác, aki hordozza ezeket a mindenféle limlom ládákat, akkor lefestjük, átalakítjuk. Kicsi kortól ezt csináltam, és akkor utána gimnázium vagy középiskolai korszak az embernek. Jó, akkor én művész akarok lenni. Elmentem a művészellátóba, megkérdeztem, hogy ki az, aki jó tanár, mondtak egy nevet, Madarasi Gyuri bácsit. Elmentem hozzá, bekopogtattam, tényleg ez milyen korai, tehát 10 pár éves, bekopogtattam a műterembe, hogy művész akarok lenni, hát körülbelül kiröhögött, én is kiröhögném magamat, de mondta, hogy hozzak el egy mappát. Elvittem egy mappát, megnézte, azt mondta, jó, akkor jövő szerdától kezdünk, rajzolják. Szalmalángszerűen fellobbantam, és akkor rajzolunk és csináljuk, de hát mint minden gyerek vagy fiatal, már utána inkább legyen rockzenekarom, ami nem, hát akkor jó, akkor színészkedhetünk is mellette kicsit, hát az egyáltalán az rájöttem, hogy nem számot, tetszik.
1: Ez, mikor volt a te tínédzser?
2: Hát ilyen 2003-tól 6-ig. Az intervallum, vagy 8-ig valahogy így. És akkor a Madarasi Gyuri bácsi mondta, hogy hát figyelj, Balázs, én mindig kereskedtem egy kicsit. De nem leszel műkereskedő, vagy művészettörténész, mert festőnek nincs szorgalmad, szerint ezt engedjem el, és akkor lebeszélt róla, hogy én ne legyek festő, mert meg fogom unni. És igazából rájöttem, hogy sokkal jobban érdekelt.
1: De mivel bizniszeltél?
2: Mindennel. Volt egy srác, akivel elcseréltem akkori mindenféle limlom CD-re, stb. Egy kardhüvelyt, és egy másik sráctól meg szereztem hozzá egy kardot, és akkor összeraktam, és akkor az
1: honnan,
2: ott volt a szobám.
1: Honnan volt kardhüvelyed? Honnan volt
2: minden
1: kardod?
2: Minden egyes házban, vagy lakásban, vidéken is van régiség. Aha. De a régiség mindig érdekelt. És akkor mindenki tudta a suliba, hogy hát jó, hát ő az a srác, tudjátok, hogy olyan bogaras, kicsit olyan művész, vannak ilyen fura dolgai, mellette állandóan alkottam valamit, iszonyatos lázadással és meg nem értetlenségemmel küzdöttem, nagyon lázadó voltam. Nagyon. Tehát, hogy képzeljétek azt el, hogy apám vőlegényi zakójába jártam suliba, vannak róla fotók, alatta egy 95-ben leselejtezett katonai gatyával, szimasszacsrom is volt átalakítva, egyébként jelzem azt, hogy tancsobda szövegekkel. Mai napig megvannak azok a 10 éves könyvek, amiben tancsobda dolgok vannak. Tehát, hogy egy ilyen teljesen...
1: És most meg ott vagy egy műsorban,
2: igen,
1: a fejesen.
2: Igen.
1: Azért ez nagy dolog.
2: És akkor utána a gimnázium vége lett, és akkor elte.
1: De azt érezted, hogy oké, ez az én utam? Tehát, hogy azt érezted, hogy rátaláltál?
2: Hát ugye volt egy pánik helyzetem, 18 éves korom előtt voltam, azért én belinkeskedtem, tehát hogy úgy erősen minden fontosabb volt, csak ne tanuljak annyira nagyon, viszont ha valamit elolvastam és érdekelt, azt nagyon tudtam, de ha nem érdekelt engem, ott verhettek agyon, akkor se jegyzem meg, és akkor elindultam a művészettöri országos versenyen, amikor ott 3. helyezett lettem, és gyakorlatilag ott volt egy akkora plusz pontom, hogy oda jött az RT-ről a tanár úr, és mondta, hogy ha kérheti, jelentkezzek már RT művtörire, iszonyatosan kritikus szemléletem volt. Nekem mindenről meg volt a véleményem. És én ezeket leismertem írni. Tehát, hogy ez a legszörnyűbb visszagondolva, hogy nem szörnyűbb. Akartam pap is lenni egyébként. Tehát, hogy mindig, hogy na, az igazságérzetem az erősebb annál. Megírom, leírom, megmondom. És hát ennek a nyomvonalán elte műtöri kar lett, ahol nagyon sok tudományos emberrel találkoztam, ahol egy kicsit illett volna lehiggadni, nem jött össze.
1: Ez a mondatod most megfogad, hogy akartam pap is lenni. Igen. Azt tudom, mert olvastam, hogy vallásos nevelésben Igen. volt részed, Igen. tehát, hogy templomba járó Igen. család vagytok, voltatok már gyerekkorodban is, de ez ennyire, hogy megfordult a fejedben, hogy...
2: Hát konkrét előkészítőre jártam 2 nyarat Egerbe, a Foglár utcába, 2 évadon át, tehát beszerelmesedtem, nem tehettem róla. Ez volt, hát így alakult.
1: És akkor... a kettő az nem megy együtt.
2: Hát Hát ez nem, nem ment együtt.
1: Egyébként a szüleid, azok mit szóltak mindehez? Tehát ők nem akartak valamerre téged, nem tudom, hogy terelni, hogy
2: szerintem
1: mi legyen belőled?
2: Szerintem édesanyámnak egy picit rosszul esett, hogy nem lettem pap, kimondatlanul mai napig. Szerintem egy picit, már most nem, de akkoriban, már most azért máshogy van az élet. Az, hogy régiség kereskedő lettem, hogy abból kezdtem el élni, hogy az ecseri piac, régiségboltok, ezt nagyon nagy szégyenfoltnak találták a szüleim. Hát miért, mert hogy hazahozna a gyereked ilyen szuvas komódokat, meg előtte még Nyíregyházán a normális polgári életetekbe áll valaki, hogy jó napot, a Balázs itthon van, hoztunk neki valamit. Ez rém kellemetlen egy szülőnek, hogy mit csinál ez Pesten ez a gyerek, és itt áll egy ladával valaki, és ordít, hogy jó napot, szuvas, büdös, koszos, nincs itthon, rém kellemetlen, úgyhogy azért nagy fejfájás volt ez a szüleimnek. Azért hozzá kell ezt rakni, és most tényleg őket is megvédem, mert 100-szer átbeszéltük már ezt, azért bennem megvolt az a lázadás és az a fricska, hogy jó, tegyétek le anyámék elő a kocsi beállóra. Csak azért is.
1: Igen, tehát ezt el tudom képzelni, most nekem két fiam van, valamelyik hazárítana egy ilyen...
2: Na, hát én képzeld, de az, hogy egy leszakadt ruhás szekrény hoznának befele valahol.
1: Főleg úgy, hogy nem értek hozzá, és nyilván
2: nem
1: a szüleik sem értettek hozzá.
2: Nem értek, hogy éppen a kapunát dobják, tehát igen. Hogy szürreális volt.
1: Folytatjuk rövidesen, Megyesi Balázs a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Megyesi Balázsral beszélgetünk, segíts nekünk megérteni, vagy megtudni, taníts minket, hogy a műtárgy és a régiség között mi a különbség.
2: Nincs a magyar terminusban erre igazából szakszó, vagy szakzsargon, inkább nyelvhasználat mondjuk. Én azt szoktam mondani, tényleg nincs ez sehol leírva, vagy műkincsnek azt mondjuk, vagy műtárgynak azt mondjuk, ami művészetet képvisel valahol, aha, vagy egy történelembe ágyazott dolog, és egy kicsit magasabb rendű. A régiség pedig az, aminek pusztán kora van, de mondjuk használati tárgy volt, tehát hogy egy régiségnek mondanák egy mozsorat vagy egy köpülőt, de mondjuk műtárgynak mondanám a kiemelten régi tárgyat vagy művészeti tárgyat, mondjuk egy nagyon korai reneszánsz mozsorat. Én is egy két ilyen halmaz között vergődök, és próbálom a diákoknak ezt valahogy mindig plasztikusan elmondani, nincs rá igazából recept, hogy melyik a kettő.
1: Mert mindannyian voltunk szerintem múzeumokban, kastélyokban, ahol azt láttuk, hogy minden korabeli. Na de hát mit jelent a korabeliség? Meg hogy ami ott van, az mind korabeli, vagy azt elő lehet állítani új anyagokból, hogy úgy nézzen ki, annak van-e értéke, vagy attól értékesebb lesz-e, vagy pont az, hogy csökkenti az értékét.
2: Hú, ha most ilyen nagyon kulturált műsorba csapnánk bele, akkor itt lehetne egy nagy szakmai vitánk, hogy én hogy látom ezt meg mint. Nagyon leegyszerűsítem.
1: Vitatkozni nem fogsz tudni velem, mert én nem értek hozzá, de a véleményed érdekel.
2: Nekem a véleményem az, hogyha bemegyünk ma egy kastélyba, ami múzeumként funkcionál, én szeretem azt, hogyha régi tárgyak vannak körülöttem. Nagyon nehézkesen verem magamat át a VR dolgokon, meg az egyéb technikai dolgokon, én ezt bevallom, én ezt több helyen mondtam, hogy én ehhez egy kicsit maradív vagyok. Ugyanakkor azt látom, ugye én is voltam múzeumvezető, hogy a fiatalabbak, a legkisebb generációra gondolok, vagy akár a szülőkre, akik nem műtárgyak között élnek, iszonyatos módon rácuppannak és szeretik az interaktív dolgot, és nagyon-nagyon helye van a múzeumban. Én nagyon hagyományos poros szagú művészettörténész vagyok. Azt kifejezetten nem szeretem, hogyha nincsenek kiírva dolgok például. Aha. De ezt mondom, szerintem a 100-ból egy vagyok, aki erre bármikor is mondom, hogy miért nincs kiírva, ez meg az. Én szeretem azt, hogyha bemegyek egy kastélyba, akkor kastély élményt kapok, ha egy polgári házba, akkor polgári élményt kapok. Mert emlékszem, hogy kisrácként, amikor múzeumban vittek osztálykiránduláskor, az nekem élmény volt. Nagyon remélem, hogy van a következő generációban is olyan kisrác, meg kislány, aki ezt megkapja, ezt az érzést, és egy járos, virtuális múzeumi térbe szerintem nem biztos, hogy megkapják.
1: Mi laikusok, akik bemegyünk, akár egy ilyen skanzenszerű régi falusi házba mondjuk. Én honnan tudom, hogy az az ágy a dunyhával, nem tudom mivel, az tényleg régi? Vagy valaki elkészítette olyanra, mint 100 évvel ezelőtt, vagy 150?
2: Szerintem máshogy lép be. Az, hogy mi laikusok, én nagyon-nagyon távol tartom magamat, mert a művészet, a múzeumi légkör, akárhogy bemész egy lakásba, ami rekonstruálva van 100 évvel ezelőtt lakás, te ugyanolyan élvezője, nézője vagy, mint én. Én nem tudok egy fokkal se jobban élvezni, mint te azt a dunyhát, ugyanúgy be kell lépni, és engedni kell a saját kreatív illúziódnak magadat. Nem teljesen mindegy, hogy kivarta meg a Duna szélét. Valójában az élményt keresd meg, hogy bemész ebbe a döngölt földű, skanzenes paraszházba, érzed a vertvályognak a szagát, és belegondolsz abba, hogy 1910-ben itt nem volt mosdó, nem volt még meleg víz, és hogyan élt akár a nagyszülőink, vagy akár a felmenőink. Amikor bemegyek, akkor megpróbálom nagyon tudatosan az élményt keresni, vagy elképzelek valamit múzeumi belsőkbe, mert utána sajnos kijön belőlem a szakma, hogy gyerekeket, hogy van az ott, tehát ez nem is úgy volt, és ez piszkosul romboló még önmagamnak is, amikor látok egy ilyet.
1: Igen, mert én meg azt gondolnám, hogy ahhoz, hogy az ember egy ilyet megnyithasson a közönségnek, aki majd belépővel tud belépni, ott van valami kötelezettségnek kell lennie, hogy az ne egy illúzió legyen csak, durván fogalmazva átverés, hanem hogy valóban ott olyan korabeli dolgok hogy legyenek, mint amit az ígér.
2: Hogyne. Tehát, hogy az nagyon fontos, hogy egy múzeumi térbe az a minőségű tárgy legyen, ahol vissza akarom repíteni a nézőt, az nagyon fontos. De hál' Istennek azért a magyar új kiállításokban az elmúlt 10 évben jól törekedtek a kollégák. Pont a napokban voltam a Néprajzi Múzeumban. Így fogom mondani, hogy ugyanaz a poros köcsög, amit láttam évekkel ezelőtt betéve az akkori raktárban, most kitéve, nekem egy tök új élményt adott, úgyhogy ez minden nap egy felfedezés. És ha van egy tárgy, ami valamiért csak reprodukció, az is már úgy van megcsinálva, hogy én is oda megyek 2 centivel közelbe, most ez komolyan? Fú, de jó.
1: Az, hogy mitől, tehát egy lom honnan lesz műkincs, az csak a műtárgy szakértők tudják eldönteni? Vagy te bele tudod beszélni a vevőbe, hogy ez az? Egy lomot is el tudsz adni műtárgyként?
2: Nem.
1: Egyik embernek valami egy lom, a másiknak meg egy kincs.
2: Na várjunk. Tisztázunk valamit.
1: Na.
2: van a személyes kötődésre egy tárgyhoz,
1: igen,
2: és van a tárgy, amit beleillesztünk a lakáskultúránkba, műtárgykultúránkba, vagy valamilyen egyéb dologba. Adott esetben van egy zsebórád, amit te a dédnagyapától örököltél, megjárta a donkanyart, ott volt az 50-es években, édesapád őriztem, hogy neked adja, az a világ legnagyobb kincse, mert benne van a családod férfi tagjainak a története.
1: De az csak nekem.
2: Az neked a legnagyobb kincs, mert amúgy lehet, hogy a piacon az egy 20.000 forintos óra. De te semmi pénzzel nem adnod el, teljesen érthető okból. Ilyenkor a tárgyad a te történeted által lesz számodra a legértékesebb kincs. A másik verzió az, hogyha valamilyen olyan műtárgy, ami mondjuk egy nemzetnek fontos. Például egy zászló 1956-ban, most teljesen véletlenül azért megkérdeztek rólam. Az azért műtárgy, mert egy történelemi eseményhez kapcsolódik, és van egy harmadik, amikor egy olyan művészeti tárgy, ami azért műtárgy, mert művészetet hordoz magán, és azt mondjuk, hogy mű kincs már, mert hogy ez pótolhatatlan a mi művészeti fejlődésünkben. Na ez a három, az egy különböző dolog. A magyar nyelv nagyon-nagyon szerencsés, és nagyon-nagyon szerencsétlen, hogy összemossa ezeket a fogalmakat, de hát én azt szoktam mondani, hogy a legnagyobb kincs az mindig ezek között a halmaz közül az, amit személyesen kötődünk ahhoz a tárgyhoz, talán ahhoz van a legnagyobb.
1: Hát igen, csak amit te is mondtál, hogy gyerekkorodban már ilyen különböző padlásokon jártál és kutattál, hogy amit találsz, az lehet, hogy neked érdekesnek tűnik, vagy abban a családban ott valami, de onnan elhozva, vagy kihozva abból a házból már tulajdonképpen értéktelen.
2: Nézd, voltam múltkorában egy olyan nyaklánc, amit elmondtam nekik, hogy nézzék, ez a nyaklánc, ez egy tájnak a fele, tehát ennek a felét vagy eladták, vagy odaadták egy másik rokonnak, itt meg itt van forrasztva, ez a része ezüst, a többi része platina, tehát valami történt, és vissza tudtuk fejteni a családba, hogy a 60-as években, amikor vették a telket, akkor az alsó brilliánsokat kinek lett eladva, és a másik része a családba hova vándorolt, és gyakorlatilag egy darab ilyen kolijéból kibontakozott egy egész család történet. Én azt szoktam mondani a hagyatéki ügyeknél, amikor sajnos találkozok iszonyatosan sok olyan szituációval, hogy jó, kiürítés, 4 nap múlva üresen kell, mert 7. napra jön a szobafestő, utána pedig felteszik a különböző polcák, mert az ingatlan eladó, és mondjuk a saját nagyanyjának a lakásáról van szó, mert hogy most tavasz van, most jobban veszik az ingatlan, stb. Mindig meghallgatom ezeket a nagy monológokat, és mindig azt mondom az örökösöknek, hogy egyetlen egy tárgyat kötelező hazavinni abból. Mert nem tudhatod, hogy a saját gyereked, vagy a saját életedbe, amikor oda jön majd valaki, és akkor nagyanyámnak volt valami, vagy emlékszel még arra a házra? Hát nem, vagy igen, vagy hát kilomtanítottuk. A tárgyakhoz úgy gondolom, hogy kötődni, ennyi hagyaték után azt mondom, hogy nem szükséges, de elengedhetetlen, hogy egy-egy tárgy legyen a múltadból. Picike szeletke. És ezzel nem kell nagyon annyira gondolni. És ezt mindig kérem az örökösöktől, sőt, hogyha hagyatéki ügy van, ahol sajnos vagy nem sajnos, arra kérnek, hogy ürítsem ki az ingatlant, akkor például a személyes papírokat és a fotókat mindig egy külön dobozba tetettem a srácokkal, az egy külön pak a szoba sarkába, és amikor üresen van az ingatlan átadása, akkor az az egy dolog, amire azt mondom, hogy itt van, ez a tietek. Van olyan eset, hogy nem érdekel vidd a túróba, mert mondjuk nem akar találkozni a múlttal. Ilyen is sok van. De azért ott a legtöbb esetben azt mondja, hogy fú, köszi, hogy ezt most nem vittétek el.
1: Megyesi Balázs a vendég itt a Retro Rádióban, az a Baházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Megyesi Balázsral beszélgetünk, és most visszatérek oda, hogy mondtad, hogy 16 évesen neked is volt basszusgitárod és zenekarod. És,
2: borzasztó rosszul játszottam
1: rajta. Most, ha gondolod, akkor hozz egy felvételt, és bemutatjuk nagyon szívesen.
2: Remélem, hogy nem maradt meg.
1: De nem is ezért, hanem pont a basszusgitárok kapcsán a 80-as években, amikor én 10 éves voltam, akkor nagyon sok olyan padlás volt, ahol elfekvőben voltak ilyen hangszerek. És voltak emberek, akik ezeket kutatták, és ezeket megtalálták, és azt a tök drágán tudták eladni. De azt gondolom, hogy ezek a padlások elfogytak. Ugyanez műkincsre, műtárgyra vonatkoztatva, hogy van még olyan, hogy fel lehet fedezni valahol, vagy már ez a piac ez kiürítette ezeket a padlásokat.
2: Tavalyi évben volt egy olyan hagyatéki ügyem, ahol nagyon tragikusan a bácsival semmilyen kontaktja nem volt, csak külföldi szálak. Ez egy nagymértű polgári lakás volt, és 1978 óta a bácsi nem ment be a lakás egyik szegletébe, mert fiatalon meghalt a felesége, és azt mondta, hogy ő többet oda nem lép be, és úgy volt minden 1978 óta, de úgy képzeld el, hogy letéve kesztyűtől a sajnos ott hullott szét darabokra a konzerv, minden, és olyan zárványok vannak padlásokon, pincékben, amikre nem is sejteném. Ha most körbemész csak a körúton és látsz egy lomtanítást, azért egy-egy háztömb belőtt egy olyan mennyiségű furcsa tárgy van, ami nem az elmúlt 10 évben került oda. Nagyon sok zárvány van, és szerintem a nagyvárosokban még több zárvány van, nagyon sok idős emberrel nem igazán foglalkoznak, nincsenek rokonok, és zárványok keletkeznek. Tehát felviszi a padlásra, az ott marad. Két generációnát is ott marad.
1: De mik lehetnek a padláson? Milyen értéke?
2: Magyarországon bármi lehet. Magyarországon
1: de mi festmények? Vagy porcelánok, értékes, nem tudom, bútorok?
2: Minden. Tehát képzeljük azt el, Magyarország Európa közepén volt, a 19. században gyűjtők, arisztokraták, egy felrobbanó szupergazdasági városval Budapesttel, ha csak így számadatokban valahogy hasonlítunk, mint a korabeli Dubaj.
1: Igen.
2: Minden Európából, a francia impressionistáktól kezdve a kereskedők át mindent ide hordtak. Tehát hogy nagyon komoly reneszánsz gyűjtemények alakultak ki, impressionista gyűjtemények, minden megtalálható volt. Erről nagyon sok fotónk van az első-második világháború előttről. Utána ez egy tolvonással megszűnt, és szétporlattak gyűjtemények, sokszor a házmester vitte el, vagy egy katona, vagy valaki kidobta, vagy feltették a padlásra. És a nagy gyűjtemények szétszóródtak. És jön egy generáció, meg még egy, aki már nem tudja, mi az a tárgy, hát az ott volt a nagyanyámnál is, az a nagyanyámé volt. De alatta a címke árulkodik róla, hogy ez valamikor egy főarisztokrata gyűjteményben volt. Ott a napsugár szobabútoron. Magyarország ilyen szempontból 20. század történelmi tragédiák miatt egy ilyen csodabirodalom.
1: Maga a kincsvadászok segített előhozni ezeket a tárgyakat, műkincseket?
2: Én úgy gondolom, most így elmondva így pár év táblatából, talán az emberek jobban elkezdtek odafigyelni, hogy miük van. Nem dobja ki az első konténerbe. Abból érzem, hogy utána kérdeznek, akár az utcán megyek, akár írnak nekem, vagy akár piacokra kijárnak, úgyhogy szerintem igen.
1: És te jársz piacokra?
2: Szoktam, persze.
1: Lomtalanításnál megállsz, olyat látsz?
2: Hú, hát most azt kell mondanom, hogy nem, de nem láttam mostanában olyat, ami miatt megálltam volna, de elképzelhetőnek tartom. Például volt egyszer egy olyan helyszlelszék a 11. kerületben egy lomtanításon, a kupac tetején, tényleg 10 évvel ezelőtt, ami utána, hál' Istennek, egy múzeumi kiállításra került, egy nagyon ritka szék volt. Miért ne állnék meg és ne menteném meg, de ugye azt tudjuk, hogy ez most már hulladékkezelő tulajdona.
1: Igen.
2: Mostanában nem láttam ilyen tárgyat, nem is figyeltem, tehát őszinte vagyok, tehát mentem jobbra-balra, forgatások, tele van a fejem, nem figyeltem erre, de hát a lomtanítás az mindig egy kincses bánya.
1: Itt vagyunk ebben a korban, elképzelem azt mondjuk 100 évvel, 150 évvel később, a mi mai dolgainkat vajon hogy fognak rá tekinteni az akkori műtárgy szakértők? Tehát vannak-e nekünk ma olyan dolgaink, amik olyan értékállóak lehetnek, mint a 100 évvel ezelőtti nagyszüleink, dédszüleinknek a porcelánjai, bármiei?
2: Fú, ez annyira piszok jó kérdés, ez annyira köszönöm. Na, soha nem tette fel senki, és erre mindig válaszolni akartam. Úgyhogy ez tényleg most köszönöm neked.
1: Bárhol kérdezik, akkor mondod, hogy ez a presszó kérdése volt.
2: Ez a presszó kérdés volt. Na, fú, gyerekek, van sok felvétel. Rövidre fogom valahogy.
1: Hosszan.
2: Az első problémánk az, a mai tárgyak nagy része műanyagból készül. A műanyag, mint olyan egy újfajta anyag, tehát egy 20. századi anyag, ezért a restaurálással, a konzerválással bizonyos esetekben azt se tudjuk, mit csináljuk.
1: Igen.
2: Például szatyorgyűjtemény esik szét darabjaira, mert 1970 óta gyártották, az 50 év eltelt, és kérdezte tőlem a gyűjtő, hogy hogyan lehetne ezeket tolni, hogy ne essen szét darabokra. Ez egy komoly múzeumi kérdés jelenleg. Vagy az, hogy az a pöttyös labda, amit annak idején a plastikgyárt legyártott, és minden balatoni nyáron ott volt, most ha kiteszem egy vitrínbe egy idő után, hogy összeplöttyet, és szétesik. A másik pedig egy ilyen furcsa dolog, hogy sajnos az elmúlt 20-30 évnek a közép-európai lakásberendezésre minden az egy költözésre terveződött, ami korábban a 19. században mondjuk három generációra. Akár egy paraszti bútorról beszélünk, akár egy tök egyszerű szuszék. Mivel, hogy ez úgy van már gyártva, hogy szétesen lehetőleg a következő költözésnél, ezért ez a kukára van ítélve, tehát nem gondolnám azt, hogy ezekből majd nagy műkereskedelmi attrakciók legyenek, bár egyes ilyen ikonikus daraboknak az értéke mindig-mindig felmegy.
1: Tehát mindaz, amit ma értékesnek gondolunk, és megvásároljuk, és hazavisszük, hogy dísze a lakásunknak, az lehet, hogy akár már csak 50 év múlva is már lehet, hogy nem is lesz.
2: A túró se tudja, inkább így fogalmaznék.
1: Nekem például rádiósként van otthon egy ilyen régi rádióm. Tudod, ez a 60-as évekből, vagy 50-es évekből, nem is tudom. Nyilván nem működik, nem tudok vele mit kezdeni, hogyha én már nem leszek, lehet, hogy a gyerekeimnek abszolút nem lesz fontos ez a rádió, és az szinte első biztos lesz, amit tűzre tesznek.
2: Az egy piszkosul nehéz kérdés szerintem, hogy kicsit messzebbre menjünk, hogy a digitális tartalom, mint olyan, az hogyan fogjuk mi előszedni? Van egy ilyen elmélet, mi szerint 150 év múlva erről a korszakról kevesebbet fognak tudni, mint mi most 500 évvel korábbról.
1: Pedig azt mondják, mert az internet sosem felejt.
2: De azért látunk elvesző adatokat, tehát te tudod, a legjobban zenébe is lehet, hogy volt egy kazetta, amit felvettél a 90-es években, most...
1: Van a padláson.
2: Na.
1: Egy dobozni kazetta.
2: Padlásjárás nálad.
1: Jó, de a kazettánál értékesebbet nem találsz.
2: Jó, de a te hangod van rajta, a te muzsikád.
1: Nem, azok a zenék, amiket én szerettem, de ma már én is a telefonomon keresztül hallgatom ezeket a zenéket. Látod? Te munkáddal együtt jár a nyomozás is. Utána nyomozni, utána járni, hogy egy tárgy honnan jön, kinek a kezén ment keresztül, hol volt.
2: Hú, most ilyen nagyon nagy lepleket fogok lerántani, ez rémunalmas néha a nyomozás. Tehát mindannyian ilyen FBI filmeket vizionizálunk, és akkor milyen jó, de valójában sokszor idős emberekkel riportsorozatokat csinálok, hogy látta, nem látta. És volt egy ilyen ügyem, hogy például volt egy nagy kutatásom, és akkor elmondta a néni, hogy hát igen, hogy nézett ki a kastély, rendben van. De annyira plasztikusan mondta, és elmondta, hogy beléptünk, tovább mentünk innen, oda, így történt úgy, csak hát ez alaprajzol nem annyira stimmelt, ezért elmentem újra a nénihez, de ez egy vidéki, újra megkérdeztem, de hogy volt? Hát igen, a TS munkái elvitték, ide vitték a műtegy, oda, mert amikor beléptünk ebbe a szalomba, onnan, és a néni pontról pontra elmondta, hogy nézett ki, milyen műtegy volt, minden, ki, és mint hogy vitt el. Ezt nem bírtam rájönni, mert teljesen ellentmondásos volt minden másik kutatásom. Hát igen, csak a néni azt rontotta el, hogy egy 30 kilométerre arrébi kastélyre emlékezett gyerekkorából, és hát gyakorlatilag ez így teljesen véletlen során jött részre, és én nagyon-nagyon sok fölösleges kört futottam emiatt, de volt egyszer a Tisza Istvánnak a karambolasztalát, amikor kerestem, visszakerestem, az 50-es években, mondta egy bácsi, az 50-es években még fotó is volt róla, mert rajta állok. Ez egy elsős információ, fú, de jó, van egy fotónk egy asztalról, az összes cikket át kellett néznem a megyei labba, megtaláltam a fotót, hogy ott áll a sarokba, tehát tudtuk, hogy milyen a lába, és hát elkezdődött a nyomozás, hogy de hova tűnt az asztal, hát benne volt a fotón, hogy az adott kis termelőszövetkezet sörkimérőjébe biliárd versenyt rendezett az akkori TS vezetőség, és az elvtárs megnyerte. Tökéletes info, tudjuk azt, hogy 52-ben megvolt még az asztal. Na elmegyünk a házhoz, az épületbe még állt, hogy itt volt valamikor az a sörkimérő akármi TS telep, elmész, hát nincs ott semmiért gazdalben ő TS telep, elmész utolsó tulajdonoshoz, hát ő már pont nem él, annak a fiához, elmondom, hogy nézd, van itt egy fotó, azt jelenti, hogy itt volt valamikor, ez egy nem kis tárgy, ez egy karambolasztat nem hagy el az ember, és mondta, hogy hát a 80-as években, hát itt volt még biliárdozás, jaj, nagyon jó, már előbbre ugrottunk 30 évet, már csak 90-t kellett visszafejtenünk a privatizációs időszakot. És hát a 90-es évekig eljutottunk, az, hogy kié volt, eladósodott, nem, az nem is úgy volt, az vitte, stb. Három faluval arrébb, meg lehet, hogy kié volt. Utána a kocsma, és a kocsmába emlékezett valaki, hogy ó, hát még 2000 környékén még esküvő is volt, és ott volt hátul a fészerbe. Ez tőle másfél évet eljutottunk ehhez az úrhoz, aki volt az utolsó milliárd golyófaj, ezek így be is engedett, mondta, hogy megvan az asztal. Hát persze, hogy meg lenne. Bevittek, és egy Rizsrosz NDK-s biliárdasztal volt.
3: Jaj.
2: És akkor azt mondtam, hogy gyerekek, ilyen nincsen, másfél év nyomozás. Hát igen, valóban a 70-es évek meg volt az asztal, az egésznek a poénja az, vagy talán az szűrés esete, hogy meglett utána a biliárdasztal, elkerült ott nem is messze egy pász, és fotóról meglett utána, de ez teljesen zárvány rossz nyomozás volt közel másfél éven át.
1: Egy dolog érdekel még nagyon. Én 90-es évek elején költöztem fel Budapestre, és akkor valahogy az az emlékem, hogy akkor sokkal több régiségbolt volt, mint most. Mindig azt gondoltam, hogy ha én bevinnék oda valamit, akkor a régiségkereskedők egy ilyen póker játékosként eljátszanák, hogy ez értéktelen, de adnak érte valamit, hogy én boldog legyek. Na, hogy erre mondjuk.
2: És a nagy csönd a stúdióban.
1: Igen. Nézve a ti műsorotokat, és ugyanezt gondolom, hogy behozod valaki valamit, hogy neked mi a feladatod, azt mondani, hogy ó, ez aztán tényleg ez, Napóleoné volt, vagy mondani, hogy figyelj, ez semmi, tehát ez csak neked értékes, de közben megveszitek olcsón, vagy valaki megveszi olcsón, és aztán havaj.
2: Hú, ebben minden magyar virtus benne van.
1: Benne.
2: Máshonnan kéne indítani ezt a dolgot egyébként. A Magyarország kicsike falu. Ha valaki ezt az egész dolgot nagyon tisztességgel csinálja, és korrekt módon, az szerintem a híre és az egész hálója az fennmarad, és nem kell ezen gondolkodni. Tehát kérészéletű kereskedők, meg ilyen szerencse vadászokat azért mindig látunk, akik megmondják a tutit. Eladóként azt mondanám, hogy elsőnek, ha kezemben van a tárgy és az enyém, az egy felelősség, hogy amit megörököltem apáimtól, nagyanyáimtól, azt tisztában legyek, hogy mi a tárgy.
1: Értem.
2: Nem elsőnek adom el, tehát, hanem körbejárom. És igenis megfogom, az az én tárgyam, elviszem két emberhez, pro és kontra vélemény, három emberhez. Ma már az internet korában nagyon sok minden kikutatható. Hát üljünk le, és nézzük már meg, hogy mi az a szignó. Lehet, hogy tévúton fogunk járni, de akkor is szánjuk rá az időt. A másik az, hogy igenis nem értünk hozzá, ezt ismerjük el önmagunknak,
1: igen.
2: És menjünk el egy szakértőhöz, és egy szakértő, akár én is, fizetős lesz. De adok róla valamit. Ingyenes szakértő nincs. Aki ingyen akar szakérteni, az valahol máshol akar pénzt keresni. Tehát ne legyenek illúziójunk, hogy hát bejött, ingyen elmondott mindent, hát egy valamit elvitt, de a többi itt van, milyen jó. Ilyen nincs.
1: Miközben én készültem erre a beszélgetésre, azt gondoltam, hogy nagyon sokat leszünk majd ilyen múltba révedő, és közben meg ezek velünk élő dolgok. És meg is kell őriznünk mindezeket, hogy velünk maradjanak még jó sokáig.
2: Hát ez a műtagyakkal foglalkozni menő dolog.
1: Aha. Figyelj, jól beszélgettünk, nyilván van még 28 millió kérdésem, de hát, ha nem utoljára találkoztunk.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívásotokat.
1: Megyesi Balázs, kösz, hogy jöttél. Szia, szép estét.
2: Ciao.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A Retro Rádióban.
5: Visszatérhetnek a megyék és a kormány megbízottak. 200 állatvédő civil szervezet jut támogatáshoz, fokozottan figyelnek a rendőrök nyáron. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Visszanevezhetik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig ismét kormány megbízottak lehetnek, közölte a kormányfő. Magyar Péter kijelentette, a 21. században modern elnevezésekre van szükség. Beszélt arról is, hogy Magyarország egészségügyi segélycsomagot, illetve gyors segélyt küld a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott az is, hogy ősszel kezdődhet az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, illetve kezdeményezik 4 energetikai törvény módosítását. 200 civil állatvédő szervezet támogatásával kapcsolatban intézkedett az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán számolt be arról, hogy felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket, és rendezik a még ki nem fizetett támogatásokat, segítve ezzel a szervezetek munkáját. Egyúttal azt is közölte, hogy várhatóan jönnek az állatjóléttel kapcsolatos intézkedések, miután felállt a területért felelős helyettes államtitkárság. Visszaáll a megszokott működési rendre a jégkármentesítő rendszer, a szaktárca biztosítja az ehhez szükséges forrást. Ez azt jelenti, hogy ismét be lehet majd kapcsolni a rendszert narancssárga riasztás esetén is, közölte az Agrárkamara. A jégkármérséklőt egy hónapja állították átmeneti működési rendre, a talajgenerátorok azóta csak a legkockázatosabb piros riasztásnál indultak el. Országos nyári közlekedésbiztonsági akciót indított a rendőrség. Ebben az időszakban ugyanis általában több a súlyos és halálos baleset. Az előző 3 hétvége alatt például 18 közúti balesetben 31-en vesztették életüket. A nyáron a legforgalmasabb útszakaszokon, csomópontokban és üdülővezetekben fokozott ellenőrzések lesznek. Sebességmérőket, drónokat és motoros rendőröket is bevetnek majd, közölte az ORFK. Megtalálták annak a férfinak a holttestét, aki vasárnap tűnt el a Balatonban Siófoknál. A 41 éves áldozat vízibicikliről esett vízbe. Közigazgatási eljárás indult, de mivel nem sikerült minden részletet feltárni, segítségnyújtás elmulasztása büntet gyanúja miatt rendelt el nyomozást a rendőrség a körülmények tisztázása érdekében. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, keleten lehet még zápor, zivatar, de már egyre kisebb az esély a csapadékra. A szél is veszít az erejéből, zivatarok környékén azért még viharos lehet. Késő estére 19 és 26, hajnalra pedig 15 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de elvétve lehet zápor, zivatar, 30 fok körül alakulnak a csúcsok és nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk. Hétvégén kellemes nyári idő lesz.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Johnny.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.